0: és a legforgalmasabb útvonalakon sűrűbben közlekednek majd a járatok, és több új éjszakai busz is indul a külső kerületek, valamint az agglomeráció felé. Lesz éjszakai trollijárat is a belváros és az Örs vezértere között. Jégesővel és villámlással kísért vihar vonult át Dalmácián, majd három helyen is tűz ütött ki, feltehetően villámcsapás miatt. A legsúlyosabb a helyzet Csiovon, ahol a lángok Okruggornyi közelében lakott területeket is megközelítettek. Négy tűzoltó repülőgépet vezényeltek a helyszínre, majd az Orebics környéki területre. Az oltást az erős szél nehezíti. A viharokat rendkívüli hőség előzte meg. Splitben ma megdőlt a valaha mért legmagasabb hőmérsékleti rekord, 39,5 fokot regisztráltak. Némileg mérséklődik a hőség, szerdán már sok gomoly felhő lesz az égen, záporok, zivatarok, sőt felhőszakadás sem kizárt, a szél a zivatarok idején viharossá fokozódik, éjszaka 18 és 26, napközben 32 és 38 fok várható, érezhető enyhülés csütörtöktől várható, akkor már csak 25-30 fok lesz napközben.
1: Az MTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Kelet és Nyugat-Berlint majd 3 évtizedre áthatolhatatlanul kettészakító fal építése 1961. augusztusában kezdődött. A város kettéválasztása családokat szakított szét, egyik napról a másikra lehetetlenné vált akár az út túloldalára is átjutni. Kettévágták a villamosok, metrók és a városi gyorsvasútvonalait is. A fal 1989-es leomlása a kétpólusú világrendszer és a Szovjetunió összeomlásának egyik szimbólumává vált. Darabjai közül a világ rengeteg helyére jutott mementóként vagy emlékműként. Budapesten a Máltai Szeretetszolgálat Zugligeti Befogadásházának kertjében, illetve az Andrássy úti Terrorháza Múzeum előtt találunk darabokat az eredeti berlini falból.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A mai Boráros tér helyén a 18. század előtt Szentfalva község terült el. Lakosai leginkább jobbágyok, királyi hivatalnokok és egyéb udvari népek voltak. A területet később Fatérnek hívták, majd 1875-ben kapta az új nevét Boráros Jánosról. Pest városi főbírája a városszépítést is szem előtt tartotta. 1804-ben ő nyitotta meg a Városligetet. Vagyonát teljes egészében jóléti alapítványokra hagyta. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A dalmata kutya ősi horvát fajta. Dalmata-szerű pöttyös kutyák már az ókori egyiptomi domborműveken is láthatóak voltak, de a több mint 4000 éves görög mozaikok is dalmatára hasonlító kutyákat ábrázolnak. Az akkori változat azonban a középkorban kiveszett, de könnyebb, agrárszerűbb típusa Európába is eljutott. Bár Dalmáciát jelölik meg a fajta származási helyének, meggyőző bizonyíték van arra, hogy India az őshazája, és innen kereskedők hozták be az ókori Görögország területére. A dalmata modern változatát az angol tenyésztők alakították ki. Az első fajta leírás is a Szigetországból származik, 1850-ből. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Stockholm leghíresebb múzeuma a turisták millióit vonzó Vasa Múzeum. A névadó Vasa a 17. századi svéd uralkodóház nevét viselő hajó, mely 1628-ban első útján egy hirtelen szélroham következtében az öböl fenekére süllyedt 30 méteres mélységbe, ahonnan csak 333 év múlva 1961-ben emelték ki. A múzeumot 1990-ben nyitották meg a nagyközönség előtt abból a célból, hogy a látogatók végigkövethessék a hajó elsüllyedését, kiemelését, majd restaurálásának teljes folyamatát.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Károlyi kert a belváros legrégebbi kertje. A török hódoltság után Wernlein István kamarai inspektor tulajdona volt. A telken 1696-ban épülő barokk palotát és a hozzátartozó telket több tulajdonos váltás után végül a Károlyi család vásárolta meg. Innen a kert neve. 1919-ben játszóteret létesítettek rajta, majd 1932-ben közkertté nyilvánították. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Szerda éjfélig tart a harmadfokú hőségriasztás. Munkaszünet lesz az egészségügyben. Jégesővel és villámlással kísért vihar vonult át Dalmácián. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. A hőség idején is megbízhatóan működik a szociális és gyermekvédelmi ellátórendszer. A rendkívüli hőség miatt elrendelt vörös kód utóbbi 5 napja alatt összesen 108 bejelentés érkezett a regionális diszpécser szolgálathoz. 79 esetben közterületen tartózkodó emberek elhelyezéséhez kértek segítséget. A Szociális és Családügyi Minisztérium továbbra is arra kéri a lakosságot, hogy a hőség idején fokozottan figyeljenek egymásra, és amennyiben rossz állapot lévő segítségre szoruló embert látnak közterületen, értesítsék a regionális diszpécser szolgálatot, vagy szükség esetén hívják a 112-es segélyhívó számot. Munkaszünet lesz szerdán az egészségügyben. Július 1-én Semmelweis Ignác születésnapján zárva tartanak a háziorvosi, fogorvosi és szakorvosi rendelők, valamint a legtöbb gyógyszertár. A folyamatos betegellátás ügyeleti rendszerint működik. A nem sürgős egészségügyi kérdésekben a 1812-es zöld szám hívható, a gyógyszerellátást pedig az ügyeletes készenléti és folyamatosan nyitva tartó patikák biztosítják. Ezek elérhetősége a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ honlapján és az Egészségablak alkalmazásban is megtalálható. Jelentős változások lesznek a fővárosi parkolásban július 1-től, csak mobiltelefonon keresztül lehet fizetni, és zónától függően 33-50%-kal emelkednek a díjak. A díjat alkalmazáson keresztül SMS-sel vagy hanghívással lehet rendezni. A Budapest Go-ban később lesz elérhető a fizetés. Szintén július 1-től újul meg az éjszakai közösségi közlekedés. A legforgalmasabb útvonalakon sűrűbben közlekednek majd a járatok, és több új éjszakai busz is indul a külső kerületek, valamint az agglomeráció felé. Lesz éjszakai trollijárat is a belváros és az Örs vezértere között. Jégesővel és villámlással kísért vihar vonult át Dalmácián, majd három helyen is tűz ütött ki, feltehetően villámcsapás miatt. A legsúlyosabb a helyzet Csiovon, ahol a lángok Okruggornyi közelében lakott területeket is megközelítettek. 4 tűzoltó repülőgépet vezényeltek a helyszínre, majd az Orebics környéki területre. Az oltást az erős szél nehezíti. A viharokat rendkívüli hőség előzte meg. Splitben ma megdőlt a valaha mért legmagasabb hőmérsékleti rekord, 39,5 fokot regisztráltak. Némileg mérséklődik a hőség. Szerdán már sok gomoly felhő lesz az égen. Záporok, zivatarok, sőt felhőszakadás sem kizárt. A szél a zivatarok idején viharossá fokozódik. Éjszaka 18 és 26, napközben 32 és 38 fok várható. Érezhető enyhülés csütörtöktől várható. Akkor már csak 25-30 fok lesz napközben.
0: Az NTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Ha ibafára látogatunk, mindenképpen térjünk be a Pipa Múzeumba, mely 1968-ban nyitotta meg kapuit. A híres nyelvtörő is innen ered. Hangai Nádor 1864 és 1905 között volt ibafa plébánosa, aki nagyon szeretett pipázni, így hívei egy nagyméretű fapipával ajándékozták meg, melyet Gerber Béla iparművész faragott számára. Ez természetesen a múzeumban is megtalálható. Az ibafaiak pedig azóta, vagyis 1934 óta gyűjtik a dohányzás történeti relikviákat. A híres nyelvtörőt pedig a plébános újságíró barátja Roboz István vetette papírra, mely aztán annyira népszerű lett, hogy 1931-ben az operettet is meghódította.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A nagyszerű színművész Besenyei Ferenc 2019-ben kapott emléktáblát az 5. kerületi Kálmán Imre utca 10-ben. A ház első emeleti lakását első Kossuth díja után utalták ki Besenyeinek, Major Tamás lakás kérelmére. A nemzet színésze, az életet nagy kanállal fogyasztó ösztönös tehetség 1957 és 1970 között élt az egy szoba hallos lakásban. Akkoriban övé volt az utcában az egyetlen gépkocsi, egy hatalmas fekete Volga. A különös gonddal öltözködő színész naponta több alkalommal szaladt át mezit láb a szomszédban lakó szabómesterhez, akit csak György úrnak hívott, hogy instrukciókat adjon a varráshoz, vagy felpróbálhassa a készülő ruhadarabjait. A jó szomszédi viszony sokáig megmaradt. Besenyei még vidéki útjairól is képeslapokat küldött a jó mesternek, az üdvözlet mellett a ruhákra vonatkozó kéréseivel.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A Rózsadomb és a Kisvághegy közötti völgyben húzódó térséget az ördögárok árterületét Buda lakossága kaszálóként használta egészen a török hódoltságig. Buda visszavétele után azonban a katonaság tulajdonába került, így az egymást váltó városparancsnokoknak hajtott hasznot. A végül városi tulajdonba került területet zöldségtermelő kertészeknek adták ki haszonbérletre. A területet 1785. július 25-én közkertté nyilvánította a helytartó tanács. A kerttelepítés 1787-ben kezdődött. Az akkor divatos francia kertek mintájára a budakeszi és a dunabogdányi erdőkből 3000 fát vásároltak, amelyeket itt ültettek el. Az 1787-re elkészülő park a pest-budai lakosság számára létesített közparkok sorában az első volt.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A pareidolia az a jelenség, amikor a részletekből arcot rakunk össze, akkor is, ha igazából nincs is ott. Ezt a jelenséget veszi alapul a Japánban, Chichibu-ban található kőarc múzeum, ahol többek közt E.T., Elvis Presley, sőt Jézus kőarcát is megtekinthetjük. A múzeumban 1700 kő található, amelynek mindegyike másmilyen arcra hasonlít. Alapítója, Shazo Hayama 50 évig gyűjtötte a különleges köveket, melynek hagyományát ma özvegye viszi tovább, aki a múzeum vezetője is egyben.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Szerda éjfélig tart a harmadfokú hőségriasztás. Munkaszünet lesz az egészségügyben. Égesővel és villámlással kísért vihar vonult át Dalmácián. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. A hőség idején is megbízhatóan működik a szociális és gyermekvédelmi ellátórendszer. A rendkívüli hőség miatt elrendelt vörös kód utóbbi 5 napja alatt összesen 108 bejelentés érkezett a regionális diszpécser szolgálathoz. 79 esetben közterületen tartózkodó emberek elhelyezéséhez kértek segítséget. A Szociális és Családügyi Minisztérium továbbra is arra kéri a lakosságot, hogy a hőség idején fokozottan figyeljenek egymásra, és amennyiben rossz állapot lévő segítségre szoruló embert látnak közterületen, értesítsék a regionális diszpécser szolgálatot, vagy szükség esetén hívják a 112-es segélyhívó számot. Munkaszünet lesz szerdán az egészségügyben. Július 1-én Semmelweis Ignác születésnapján zárva tartanak a háziorvosi, fogorvosi és szakorvosi rendelők, valamint a legtöbb gyógyszertár. A folyamatos betegellátás ügyeleti rendszerint működik. A nem sürgős egészségügyi kérdésekben a 1812-es zöld szám hívható. A gyógyszerellátást pedig az ügyeletes készenléti és folyamatosan nyitva tartó patikák biztosítják. Ezek elérhetősége a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ honlapján és az Egészségablak alkalmazásban is megtalálható. Jelentős változások lesznek a fővárosi parkolásban július 1-től, csak mobiltelefonon keresztül lehet fizetni, és zónától függően 33-50%-kal emelkednek a díjak. A díjat alkalmazáson keresztül SMS-sel vagy hanghívással lehet rendezni. A Budapest Go-ban később lesz elérhető a fizetés. Szintén július 1-től újul meg az éjszakai közösségi közlekedés. A legforgalmasabb útvonalakon sűrűbben közlekednek majd a járatok, és több új éjszakai busz is indul a külső kerületek, valamint az agglomeráció felé. Lesz éjszakai trollijárat is a belváros és az Örs vezértere között. Jégesővel és villámlással kísért vihar vonult át Dalmácián, majd három helyen is tűz ütött ki, feltehetően villámcsapás miatt. A legsúlyosabb a helyzet Csiovon, ahol a lángok Okruggornyi közelében lakott területeket is megközelítettek. 4 tűzoltó repülőgépet vezényeltek a helyszínre, majd az Orebigy környéki területre. Az oltást az erős szél nehezíti. A viharokat rendkívüli hőség előzte meg. Splitben ma megdőlt a valaha mért legmagasabb hőmérsékleti rekord, 39,5 fokot regisztráltak. Némileg mérséklődik a hőség, szerdán már sok gomoly felhő lesz az égen, záporok, zivatarok, sőt felhőszakadás sem kizárt, a szél a zivatarok idején viharossá fokozódik, éjszaka 18 és 26, napközben 32 és 38 fok várható, érezhető enyhülés csütörtöktől várható, akkor már csak 25-30 fok lesz napközben.
0: Az NTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A várban sétálva nem biztos, hogy eszünkbe jut, mennyi emléket és titkot rejt a Várhegy pince és barlangrendszere. Az utcák alatt három szinten végig húzódó rendszer a földtörténeti korszakok nyomait, középkori legendákat és több ezer ember befogadására alkalmas II. Világháborús óvóhelyet is őriz. Ezt a 3,3 kilométeres kiemelten védett barlangot az 1880-as években térképezték fel. Egyes helyeken még látszanak a középkori borospincék és jégvermek, ahogy egy kiállított csontkamra töredéke is. Állítólag a városháza tömlöceként is használták ezeket a vermeket. A török hódítás után a megunt háremhölgyek is sokszor ezekbe a pincékbe kerültek. A barlang legalsó szintjén az izgalmas oldódás formák mellett a plafonban még egy mamutfog helye is megmaradt.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Megyeri Híd társai, azaz az ártérben található vasbetonhidak úgynevezett előretolásos technológiával készültek. Ez azt jelenti, hogy az elemeket a híd egyik végén, azonos helyen, egy gyártópadon építik meg, és amikor elkészültek, előretolják a híd túlsó vége felé teflonborítású lapokon. A módszer legnagyobb előnye az időtakarékosság. A Szentendrei sziget felett átívelő híd esetében mindezt egy 2000 méter sugarú íves vonalvezetéssel kellett megoldani. A Szentendrei Duna ágon a két pályarészt 3-3, egyenként nagyjából 100 méteres darabban juttatták a helyére. Ezeket azonban már hajóval vitték oda. Miután az első elem a végleges helyére került, a tapasztalt lehajlások alapján tervezték és gyártották le az újabb elemeket, hogy a kívánt pálya alakot elérjék. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Egy érdekesség Horvátországból. A nyakkendő, amelyet a világ minden táján üzletemberek milliói naponta viselnek, horvát eredetű. Ezt a ruhadarabot a francia királyság oldalán harcoló horvát zsoldosok viselték először hovatartozásuk jeleként. A horvát sroat szó, valamint a francia koász szó hasonlóságából keletkezett a ruhadarab mai megnevezése, a cravat. A világ legnagyobb 808 méteres nyakkendőjét, melynek készítése 5 napot vett igénybe, 2003-ban mutatták be a Pula Arénában. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A világ legkisebb faluja Horvátországban, Istria megyében található. A közigazgatásilag Buzethez tartozó Hunfalu kisterületi középkori város szerkezete a mai napig fennmaradt. A nyugati oldalon a települést a középkori városfal zárja be, aminek megmaradt részeit beépítették a lakóházak falaiba. A településnek 1857-ben 84, 1910-ben 119, jelenleg csupán 20 lakosa van. A település méreteihez képest sok nevezetesség található itt az 1500-as, 1600-as évekből. Hum a kezdőpontja az úgynevezett glagolita ösvénynek, amely Rocsik tart. Itt kellemes sétát tehetünk a horvát glagolita írásbeliségen és kultúrán keresztül. Érdekesség még, hogy Humból származik az a két glagolita breviárium, melyeket ma Zágrábban őriznek.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Szabadsághíd Budapest egyik közúti hídja, amit 1896-ban adtak át a közlekedésnek. A főváros 5. és 11. kerületei között ível át a Dunán, az Erzsébet hídtól délre, a Petőfi hídtól északra. Létezését egy törvényciknek köszönheti, mely előírta, hogy amikor a Margit híd és a Lánchíd használatáért beszedett hídvámokból befolyó éves bevétel meghaladja a 650.000 forintot, attól a Margit híd és a Lánchíd használatáért beszedett hídvámokból befolyó éves bevétel meghaladja a 650.000 forintot, a többletet egy következő

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Szerda éjfélig tart a harmadfokú hőségriasztás. Munkaszünet lesz az egészségügyben. Jégesővel és villámlással kísért vihar vonult át Dalmácián. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. A hőség idején is megbízhatóan működik a szociális és gyermekvédelmi ellátórendszer. A rendkívüli hőség miatt elrendelt vörös kód utóbbi 5 napja alatt összesen 108 bejelentés érkezett a regionális diszpécser szolgálathoz. 79 esetben közterületen tartózkodó emberek elhelyezéséhez kértek segítséget. A Szociális és Családügyi Minisztérium továbbra is arra kéri a lakosságot, hogy a hőség idején fokozottan figyeljenek egymásra, és amennyiben rossz állapot lévő segítségre szoruló embert látnak közterületen, értesítsék a regionális diszpécser szolgálatot, vagy szükség esetén hívják a 112-es segélyhívó számot. Munkaszünet lesz szerdán az egészségügyben. Július 1-én Semmelweis Ignác születésnapján zárva tartanak a háziorvosi, fogorvosi és szakorvosi rendelők, valamint a legtöbb gyógyszertár. A folyamatos betegellátás ügyeleti rendszerint működik. A nem sürgős egészségügyi kérdésekben a 1812-es zöld szám hívható, a gyógyszerellátást pedig az ügyeletes készenléti és folyamatosan nyitva tartó patikák biztosítják. Ezek elérhetősége a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ honlapján és az Egészségablak alkalmazásban is megtalálható. Jelentős változások lesznek a fővárosi parkolásban július 1-től, csak mobiltelefonon keresztül lehet fizetni, és zónától függően 33-50%-kal emelkednek a díjak. A díjat alkalmazáson keresztül SMS-sel vagy hanghívással lehet rendezni. A Budapest Go-ban később lesz elérhető a fizetés. Szintén július 1-től újul meg az éjszakai közösségi közlekedés. A legforgalmasabb útvonalakon sűrűbben közlekednek majd a járatok, és több új éjszakai busz is indul a külső kerületek, valamint az agglomeráció felé. Lesz éjszakai trollijárat is a belváros és az Örs vezértere között. Jégesővel és villámlással kísért vihar vonult át Dalmácián, majd három helyen is tűz ütött ki, feltehetően villámcsapás miatt. A legsúlyosabb a helyzet Csiovon, ahol a lángok Okruggornyi közelében lakott területeket is megközelítettek. 4 tűzoltó repülőgépet vezényeltek a helyszínre, majd az Orebigy környéki területre. Az oltást az erős szél nehezíti. A viharokat rendkívüli hőség előzte meg. Splitben ma megdőlt a valaha mért legmagasabb hőmérsékleti rekord, 39,5 fokot regisztráltak. Némileg mérséklődik a hőség. Szerdán már sok gomoly felhő lesz az égen. Záporok, zivatarok, sőt felhőszakadás sem kizárt. A szél a zivatarok idején viharossá fokozódik. Éjszaka 18 és 26, napközben 32 és 38 fok várható. Érezhető enyhülés csütörtöktől várható, akkor már csak 25-30 fok lesz napközben.
0: Az MTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A hírmester minden reggel korán kell, és naponta kétszer átgyalogol a hídon, hogy ellenőrizze az úttestet, a járdát, az aluljárót, a lépcsőket, az elfolyókat, a korlátot. Figyelnie kell a hajók számára világító jelzőlámpákat is, és azt, hogy a Duna vízszintjével egy vonalban levő lánckamrákba nem szivárog ebbe a víz. Egy szóval mindent. Ő a híd szeme, megfigyel, és szája, szól, ha baj van. Ellenőrző sétája után jelentést ír, amelyben felsorolja a hibákat, megemlíti a fontosabb eseményeket, és elküldi a listát a főváros illetékes irodájába, ahonnan megszervezik a szükséges javítási, karbantartási munkákat. Közös hídmestere van a Margit és az Árpád hídnak, a Szabadság és a Petőfi hídnak, az Erzsébet és a Rákóczi hídnak. A Lánchíd hídmesteréhez tartozik még az Alagút, hiszen az ezzel kapcsolatos teendők felérnek egy másik híddal.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A budapesti Vidám Park a Városligetben működött egészen 2013. szeptember 30-áig. 1896-ban Ős-Budavára néven ismert szórakozóhely volt, és már a múlt században is mutatványos bódék lepték el a területet. A vósli hagyományai még a 18. század végére vezethetők vissza. 1794-ben Boráros János tett lépéseket a szórakozóhely megteremtésére. A vósli elnevezést feltehetően a kedvelt Tormás virsliről nyerte, melyet lépten nyomon árusítottak. Körhinta, panoptikum, bábszínház, erőmérő, céllövő, cirkusz mulattatta a közönséget, melyekhez a század végén mozgóképszínház, gyorsfényképész, fonográf, majd a legendás hullámvasút, szellemvasút és az elvarázsolt kastély csatlakozott. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: reggeli express. Minden, ami kultúra.
1: Csütörtök este 7 órakor az Óbudai Társaskörben hűsölhetnek egy jót remek muzsikával, Haydn-nal, Chopin-nal, Schumann-nal, illetve emlékekkel. Fischer Annira emlékeznek itt már-már hagyományosan, de nem csak muzsikával, hanem dr. Székely György előadásával Fischer Anniról. Akinek pedig a muzsika köszönhető majd, a végre itthon utolérhető és Hollandiából hazatérő, nemzetközileg elismert szólista és kamaraművész, Würz Klára.
2: 1976-ban kezdődött, amikor az anyukám, akkor voltam 11 éves, azt hiszem májusban voltak ezek a koncertek, amikor délelőtt Fischer Anni eljátszotta az esti programját, mi a délelőtti matinékra mentünk el, és akkor 11 éves voltam, de én akkor azt hiszem még nagyon-nagyon éretlen állapotban lelettem. Tehát most nem tudok beszámolni arról, hogy megkövülten hallgattam. Mindenképpen valószínűleg valamilyen benyomást tehetett rám, mert emlékszem a jelenségre, emlékszem az atmoszférára, de aztán később, amikor a Zeneakadémiára kerültem 14 évesen, az ifjú tehetségek tagozatra, Máté Klára osztályába, akkor azért ez már egy sokkal intenzívebb, tudatosabb hallgatás lett, amikor a Fischer Anni koncertjeire kezdtem járni, mint diák, és hát hál' Istennek én nem felvételekről ismertem, hanem élőben hallhattam. És ez egészen ez az ív, egészen a vidéki koncertekig hajlott, mert élete végén Veszprémbe utaztunk le, hogy őt halljuk. Tehát akkor kicsit ritkultak a budapesti fellépések, és én emlékszem, hogy Liszt villadesztjét csodásan hallottam Veszprémben az ottani szólóestén. Tehát távolról csodáltam. Szerintem kevés olyan előadó van, aki mer ennyire ősi lenni. Tehát valami ősi tudást, vagy egy ősi bölcsességet, vagy azt a fajta zenei logikát és értést, amire szinte nincsen igazi válasz. Mert ez nem egy filológiai, tudományos, okos, kikalkulált konklúzió, amit itt hallunk, hanem valami őserő, amit szerintem kevesen vállaltak föl az előadó művészet során. Szerintem mennél inkább visszamegyünk régi előadók kincstárába, ott egyre több ilyen jellegű attitűddel találkozunk. Ami nem attitűd, pontosan nem attitűd, hanem létezésforma. Nekem a művészetnek az egyik legmagasrendűbb formája, mert elképesztően bátor, tehát nekem róla mindig az jutott eszembe, hogy egy olyan erő és olyan bátorság van a játékában, ami csodálatos. Nem néz jobbra, nem néz balra, nem felel meg senkinek, semmilyen iskolának, nem bekategorizálható. Szóval teljesen ott tündököl a maga őszinteségében. Tehát ő nekem mindig egy ilyen, hát hogy ezt nehéz megfogalmazni, de a puritánságában is. Tehát ezek a végső letisztult formák, amik az ő játékát jellemezték számomra, az mindenképpen megragadott. Mindig is, a koncertjein is. Ugyanezt éreztem a Richternél. Tehát amikor a Richter koncertekre jártunk, akkor ez az elementáris igazságérzet. Ez nekem mindig jelen volt. Itt most egy olyan művészről beszélünk, aki nem mint pedagógus, tehát ő egy abszolút előadó művész, aki a szuverenitásában és tényleg távol is tartotta magát bármiféle iskolák hirdetésétől, vagy egyáltalán metodikába szerintem ő talál. Én nem ismertem őt, nem hiszem, hogy belemászott volna bármiféle rendszerekbe. Tehát ő ilyen szempontból egy abszolút számomra izolált jelenség. Egyébként nagyon érdekes, hogy a Truman fantáziát én Kocsis Zoltántól hallottam. Tehát ő ezt koncerten soha nem játszotta, de demonstratíve az ő tanítása abból állt, hogy eljátszotta a darabokat nekem. És nekem is volt, eljátszotta, és hát fantasztikus, hogy nekem erről van egy Kocsis Schumann fantázia élményem is. Ezek, amiket Fischer Anni emlékére eljátszom, és hát nagyon köszönöm Székely Györgynek a meghívást. Tényleg nagyon megtisztelő, és hát egy fajta teher is. Nem tudom, tehát nem teher, nem, rosszul fogalmazok. Egy egy extra jelentőséggel bír egy ilyen este szerintem. Ez most egy érdekes periódus, mert ugye elkezdtem 4 éve tanítani a zeneművészeti egyetemen, itt Budapesten, közben Utrechtben is tanítok, viszem az osztályomat, és 4 éve egy ilyen kicsit átmeneti ide-oda utazásban élek, és hát még ez nem világos, hogy az ember az idősebb korát hova tesz, tehát mi lesz az a közeg, amiben élni fogok, még azt sem kizárt, hogy többet leszek itt. Tehát mindennel összefügg, látom előre, azt kiemelném, hogy jövőre lesz egy nagyon szép esemény, ami Budapesthez költ. Édesapám Vécz Ádám grafikus lenne 100 éves jövőre, és egy nagyon izgalmas meglepetés koncert, hát nem meglepetés, szóval egy koncerttel fogok az emléke előtt tisztelegni, mert apu életét is azért áthatotta a zene, és ennek kapcsán is, ennek mentén lesz a műsor összeállítva, úgyhogy ez nagyon-nagyon izgat. Ez egy nagyon szép projekt lesz jövőre. Számomra ez valami nagyon-nagyon csodálatos dolog, mert az ember maga rengeteget tanul a tanításból, de ez nem belépő semmire. Tehát az előadó művészet az valami teljesen más. Tehát a Fischer Annéra visszatérve, ő azért is volt fantasztikus, ő nem edukált a játékával. Ő elvarázsolt a játékával, és a művészeknek azt a fantasztikus erejét képviselte, a spontaneitását, az újrateremtését.
1: Az újrateremtés pedig csütörtökön este 7-kor lesz az Óbudai Társaskörben. Köszönhetően egyrészt dr. Székely György előadásának, Haydnnak, Chopinnek, Schumannnak és a reggeli express vendégének, Würtz Klára zongoraművésznek.

Ez a reggeli Express főváros centrikus program ajánlója, szerde este 7:30-ra a Zeneakadémia nagy termébe hívjuk Önöket, illetve hívja a Szent István filharmonikusok, és a jó egészségben is reméljük, hogy ereje teljében lévő Medvecki Ádám, aki vezényli majd például Beethoven 7. szimfóniáját. Ezt a mester 1812-ben fejezte be, és tulajdonképpen az életörömnek az egyik legnagyobb zenei megfogalmazása. Aztán hallható lesz majd Kodálytól a Maros széki táncok, művészi formában lassú és lendületes táncrészek váltják egymást, hiszen az Erdélyben gyűjtött népdalok és táncdallamok visszatérő verbunkos jellegű témák összekapcsolásával mozgatják meg majd Önöket. A koncert harmadik darabja pedig Liszt, szimfonikus költeménye az emberi élet állomásairól, szerelemről, harmóniáról, küzdelemről és diadalról. De a diadal az lesz, ha Önök is ott lesznek majd a Zeneakadémián szerdán, a Szent István filharmonikusok és Medvecki Ádám. Jó voltából és tiszteletére. Aki pedig szerdán megfogadja a jó tanácsot és inkább a folyadékokat választja, az egy picit csalhat, hiszen megint azurkék borszerda lesz a Magyar Nemzeti Galériában. Várják a kocintókat, a képzőművészet és a bor iránt érdeklődőket izgalmas tárlatvezetésekkel, élőzenével és persze borkostolóval. Ha a száraz nedű hívei, akkor is végig sétálhatnak a Dolce Vita című kiállítás Kondor Attilával és Prágai Adriennel, majd belevethetik magukat a kéklő tengerbe, ez is egy kiállítás, a sétát pedig Hegedűs Alexandra képzőművész vezeti majd. De a hölgyek is élvezhetik majd Szatmári Judit Anna divat történész vezetését a Sejem suhogásától a Lido szabadságáig címmel, és megérkezik persze a zene is, meg a múzsa is, meg Juhász Anna is, az Itália mint múzsa című előadásban. Jelentkezzenek, kóstolgassanak és kocintgassanak tehát a Magyar Nemzeti Galériában, az Azurkék borszerdán, illetve borszerdákon. Ha azt hinnék, hogy nem kulturális felhívás, miszerint fokhagymát elő, akkor tévednek. Vámpír találkozó lesz vasárnap este 7:30-kor a Magyar Színházban, köszönhetően annak, hogy mostanában rengetegszer játsszák majd az örök kedvencet, a Vámpírok bája című musicalt, és a több mint 200 előadás után már éppen itt az ideje egy kötetlen fotózásnak, beszélgetésnek, az elég bátraknak pedig a vámpír simogatásnak. Ne gondolják végig, mit jelent, hogyha valaki egyáltalán nem bírja a napfényt. Sokan vagyunk így ezzel, bár nem vagyunk vámpírok. A lényeg, hogy minden programunkhoz jó szórakozást kívánunk.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Harmadfokú vízkorlátozást rendeltek el több településen, országos közlekedés szervező létrehozásáról döntött a kormány, hidegfront közelít záporokkal. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok. Harmadfokú vízkorlátozást rendeltek el a Dunamenti regionális vízmű teljes szolgáltatási területén. Ez 120 települést érint Pest, Nógrád és Komárom-Esztergom vármegyében, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter ismét arra kérte a lakosságot, hogy a következő két napban ne locsoljanak, ne töltsenek medencét, ne mossanak autót a vezetékes vízzel. Megkezdődött az ügynökakták feltárásáról szóló törvényjavaslat vitája az országgyűlésben. A Tiszás Mellitei Barna Márton a törvényjavaslat előterjesztőjeként hangsúlyozta, a kormány a rendszerváltás adósságát akarja rendezni azzal, hogy nyilvánosságra hozza a diktatúra idején a hálózatokkal együttműködők listáját. Tar Zoltán kultúráért felelős miniszter szerint a javaslat lehetőséget teremt a múlttal való szembenézésre. Gulyás Gergely, a Fidesz frakció vezetője beszélt, az országgyűlés alá tartozó Nemzeti Emlékezet Bizottsága az elmúlt években sokat dolgozott azon, hogy feltárja az iratokból, amit lehet. Latorcai Csaba KDNP-s képviselő úgy látja, elég lenne módosítani a Nemzeti Emlékezet Bizottságára vonatkozó szabályokat. A Mi Hazánk vezérszónoka Novák előtt pedig azt mondta, a törvényjavaslat nem garantálja a teljes körű nyilvánosságot, mert az új bizottság tagjait a kormány nevezheti ki. Megszavazta a parlament a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetését. A Tiszás javaslat indoklása szerint a hivatal valódi célja az volt, hogy politikai célból nyomást gyakoroljon az állampolgárokra, valamint egyes szervezetekre, sajtótermékekre, ami nem kívánatos egy alkotmányos demokráciában. A polgármesterek fizetésének befagyasztásáról is döntött az országgyűlés. Az eddig érvényes törvény szerint mától nőtt volna a településvezetők fizetése, de most a jelenlegi szinten marad. Az új szabályozás szerint eltörlik a nekik járó költségtérítést és csökkentik a vármegyei közgyűlési elnökök fizetését. Országos közlekedés szervező létrehozásáról döntött a kormány, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid azt írta, a társaság a jövőben a közösségi közlekedés megrendelését, szervezését és ellenőrzését végzi majd, úgy, mint a fővárosban a BKK. Az állami tulajdonú közlekedés szervező kezeli majd a vasúti járművek beszerzését is. A tárcavezető emlékeztetett arra, hogy a tervek szerint az uniós forrásokból 42 új hévszerelvényt és legalább 35 új Intercity motorvonatot vásárolnak. A sok napsütés mellett egyre több lesz a gomoly felhő az égen. Délutántól többfelé számíthatunk záporokra, zivatarokra, felhőszakadásra, a szél zivatarok környezetében viharossá fokozódik, napközben 32-38, késő este 21-29 fok valószínű.
0: Az MTI híreit hallották.

0: A Klasszik Rádió korábbi adásának ismétlése következik.
1: Ez az Intermezzo július 1-e és 3-a között ismét a népzene kerül a középpontba Zsámbékon, ahol megrendezik a zsámbéki dudástábort. A tábor egyik oktatója, Gubinec Ákos junior primadíjas népdalénekes citeraművész a vonalban. Szervusz, szeretettel köszöntelek!
2: Szervusz, köszöntöm én is a hallgatókat.
1: A háromnapos dudástábor fókuszában mi áll? Mi az, amire koncentráltok? Milyen tudást szeretnétek átadni?
2: Igen, ugye lehet, hogy megtévesztő lehet a hallgatóknak, hogy a dudástábor néven szerepel, mert hogy én nem dudás vagyok, de ez úgy indult ez a projekt, hogy Dudaszó hallatszik címmel indította el Vizeli Balázs 3 évvel ezelőtt ezt a tábort először, és aztán azóta is zajlik ez a szuper kezdeményezés. És tulajdonképpen ez egy tábor, de hívhatjuk egybe mesterkurzusnak is, mert hogy a célja az, hogy egy olyan közösség jöjjön össze, akik egyrészt a saját hangszerükön tudják fejleszteni a tudásukat. Itt gondolunk a hegedűre, a dudára, jó magam az ének és a citera szekciót is viszem. Tehát ez az egyik cél, hogy a hangszeres tudás fejlődjön, a másik cél pedig az, hogy kamarazene formájában együtt tudjunk muzsikálni, hiszen ugye a népzene túl azon, hogy persze nagyon fontos az egyéni alkotás, ezért mindig is a közösségi alkotásra és a közösségben létezésről is szólt. Úgyhogy tulajdonképpen úgy kell ezt elképzelni, hogy a 3 nap folyamán folyamatosan van kis csoportos foglalkozás az adott hangszereseknek, és emellett pedig vannak ilyen közös együtt muzsikálások az egész tábor részére.
1: A szakmának szól tehát ez a tábor, muzsikusok, képzett muzsikusok és énekesek számára hirdettétek meg.
2: Így van, bár azért azt mindig elmondjuk, hogy ugye ilyenkor mindig meg szoktak ijedni sokan, hogy de hát ő nem képzett zenész, mert nem végzett zeneművészeti gimnáziumot vagy zeneakadémiát, de ez nem feltétele a jelentkezésnek. Annyit kérünk, hogy aki odaérkezik, egyrészt mindenképp szeresse a népzenét, másrészt pedig örülünk annak, hogyha valamilyen tapasztalata van a népi hangszerek és a népzene területén.
1: Mi az, amit kitűztetek célul? Milyen fejlődési hívet szeretnétek bejárni a 3 nap alatt?
2: Alapvetően az első kezdeményezés az valóban a duda nóták mentén szerveződött, tehát egy kifejezetten a dudás anyagot kezdtük el feldolgozni, de az idei évnek a különlegessége az, hogy a hangszer tanuláson kívül ellátogat hozzánk egy énekes adatközlő, Szász István Bődi Pista bácsi, aki Erdélyben, Búzában született, ez egy mezőségi kis falu, és ő tényleg még abban a korban és abban a kultúrában nőtt fel, amelynek szerves része volt a népzene és a népdalokkal való természetes megismerkedés, az a generációról generációra történő öröklődés, és hát ez gyakorlatilag mindig azt mondjuk, hogy már az utolsó órába járunk, hogy ilyen jeles emberekkel, adatközlőkkel, énekes egyéniségekkel találkozzunk, úgyhogy ebből a szempontból mindenképpen egy kuriózum lesz ez a tábor, hogy tényleg olyan énekestől tanulhatjuk meg az eredeti búzai népdalokat, aki ezt már gyerekkorától kezdve magába szívta.
1: Ákos, azt hiszem, hogy ez a tábor azért valahol a közösség teremtésről, közösség építésről is szól, hiszen ott lesztek, együtt lesztek, mindannyiótoknak azonos az érdeklődése. Szóval biztos, hogy azért itt más közös kapcsolódások, barátságok is lehetnek, vagy akár későbbi formációk megalakulásának a lehetőséget, nem tudom, most lehet, hogy elszaladt a fantáziám, de akár ezt is el tudom képzelni.
2: Így van, és egyébként amit mondasz, az nagyon igaz is erre a táborra, hogy gyakorlatilag az elejétől kezdve van egy fix csapat, akik minden évben visszatérnek, és velük annyira szoros barátság alakult már ki, hogy például a Zöldben Zeng a dalnak most volt nemrég 2 hete az idei szezonnyitó túrája, és oda is ellátogattak többen ebből a csapatból, tehát hogy folyamatosan azt érzékeljük, hogy igénylik is azt, hogy minél több ilyen esemény legyen, és hogy valóban barátságok alakulhassanak ki.
1: Jövünk vissza, nem sokára folytatjuk a beszélgetést Gubinec Ákos junior primadíjas népdalénekessel, citeraművésszel, népzenetanárral itt az Intermezzóban.

0: Ez az Intermezzo, a vonalban Gubinec Ákos, junior primadíjas népdalénekes, citera művész, akivel a Dudás táborról beszélgetünk, melynek a helyszíne Zsámbék lesz majd. Ez egy háromnapos szakmai program, ahol nem csupán hangszeres képzés zajlik. Mi az, amire a fókuszt helyeztétek, pontosabban hogyan épül fel a napi program, milyen tematika mentén zajlik?
1: Alapvetően ugye, ahogy már említettem, a kiscsoportos foglalkozások határozzák meg a napnak a menetrendjét. Délelőtti óráktól, tehát 10 órától várható a kezdés, és gyakorlatilag onnantól kezdve az énekes szekció például úgy néz ki, hogy van egy közös beéneklésünk, mert hogy ugye nagyon fontos az, hogy bemelegítsük a hangunkat, esetleg egy kis rövid bemozgás, és aztán utána pedig rátérünk a szakmai anyagra, ahol a fő cél az a repertoár bővítés, és akkor igazából ez megy a délelőtt folyamán, utána van egy ebédszünet, és aztán a délutáni programban is szintén intenzív foglalkozások vannak. Az estét persze valamilyen közösségépítő programmal szoktuk zárni, akár egy borkóstolóval, akár egy közös énekléssel, vagy akár egy közös táncházzal, vagy előadással.
0: Miután ez mégiscsak egy nyári tábor, tehát azért valamilyen szerepet kap a kikapcsolódás is, meg a közösségépítés, ahogy beszéltünk róla. Mennyire szigorú a tananyag?
1: Ugye onnantól, hogy tábori oktatásról beszélünk, nyilvánvalóan nem az történik, hogy kötelező elemmel indítunk, és akkor minden nap meg kell 5 dal tanulnunk, tehát ilyen szempontból valóban szabadabb, és sokkal inkább azon van a fókusz a közösségépítésen túl, hogy az anyagban elmélyedjünk. Tehát, hogy nem az a cél, hogy 20-30 népdalt megtanuljunk a 3 nap alatt, hanem, hogy amit megtanulunk, az viszont úgy maradjon benne az emlékezetében mindenkinek, aki részt vett a táborban, hogy utána 7 hónap múlva, meg 2 év múlva is emlékezhessen rá, és mondjuk jó szívvel és nyugodtan tudja ezeket a dalokat énekelni. És ugye, ahogy már ezt korábban említettem, itt bár nagyon sok, vagy több egyetemista is volt az elmúlt időszakban is, akik a Zeneakadémiáról jönnek tanulni, de olyanok is jönnek, akik akár távakörből érkeznek, és mondjuk nekik próbálunk olyan instrukciókat mondani, hogy hogy állítsanak össze egy összeállítást, hogyha éppen felkérik őket egy fellépésre, vagy egy versenyre mennének. Tehát, hogy van ennek egy ilyen módszertani funkciója is.
0: Az erdélyi mesterhez milyen kapcsolat fűz?
1: Így van, Szász István Bődi Pista bácsi, aki ellátogat ugye hozzánk a táborba, mint mester és mint énektanár, és én ebben a szerepben egyébként egy picit így a moderátori kört, vagy szerepkört fogom majd átvenni. Nagyon régóta, illetve relatíve nagyon régóta, de most már 6-8 éve ismerjük egymást a Szász István Bődi Pista bácsival, akihez először Németh István az Zenetudományi Intézet munkatársával látogattunk el, és már akkor látszott, hogy ez nem csak egy nagyon mély szakmai kapcsolódás, hanem tényleg egy hosszú évekre szóló barátság is lesz, és akkor elkezdett nekem ő búzai népdalokat tanítani, aztán hál' Isten elvállalta azt a felkérés, hogy az első Határtalan férfének lemezemen közösen is énekelhettük el ezeket a dallamokat. Tehát inkább azt mondanám, hogy valóban ez a mester-tanítvány kapcsolat jellemezhető, vagy ezzel lehetne leírni a mi együttműködésünket. És azért is gondoltam, hogy látogasson el hozzánk, mert annyira széles az ő repertoárja, és nem csak az énekes repertoárja, hanem az ő látásmódja a paraszti kultúra életéről. Hát ebben élte le az elmúlt 70 évét, hogy tényleg azt gondolom, hogy nagyon sok mindent át tud adni fiatalabbaknak és idősebbeknek egyaránt.
0: A tehetséggondozás, vagy akár a tehetségek felfedezése, az mennyire célja ennek a tábornak, hiszen ezt is könnyedén el tudom képzelni, hogy valakinek lehetőségeket adtok a zenei pályán.
1: Igen, ez is egy célunk egyébként, hogy akár olyan fiatal tehetségeket is felfedezzünk, akik egyébként korábban nem voltak a pályán, vagy nem gondolkodtak a zenei pályán való elhelyezkedésben, és akár itt ugye a szakmai kapcsolódásokra is gondolunk, tehát hogy lehet, hogy oda jön egy énekes, és aztán mondjuk kedvet kap a hegedűhöz, vagy a dudához, vagy a citerához, és azon is elkezd tanulni. Egyébként, hogyha már itt a tehetségekről beszélünk, azt szeretném még kihangsúlyozni a tehetségekkel és a tehetséggondozással kapcsolatban, hogy azért a népzenében, ugye, amit te is említettél, ez a mestertanítvány mennyire fontos, és valóban itt lehetőséget adunk arra is, hogy akár az egyéni konzultációk keretében tovább bővíthessék a technikai tudásukat is a hozzánk érkezők. Tehát túl azon, hogy persze a népdalok tanulása az elsősorban itt csoportos formában történik, délután lesz lehetőség arra is, hogy egyénileg konzultáljunk a résztvevőkkel.
0: Ákos, köszönöm szépen, jövünk vissza Gubinec Ákossal itt az Intermezzóban.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Harmadfokú vízkorlátozást rendeltek el több településen, országos közlekedés szervező létrehozásáról döntött a kormány, hidegfront közelít záporokkal. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok. Harmadfokú vízkorlátozást rendeltek el a Dunamenti regionális vízmű teljes szolgáltatási területén. Ez 120 települést érint Pest, Nógrád és Komárom-Esztergom vármegyében, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter ismét arra kérte a lakosságot, hogy a következő két napban ne locsoljanak, ne töltsenek medencét, ne mossanak autót a vezetékes vízzel. Megkezdődött az ügynökakták feltárásáról szóló törvényjavaslat vitája az országgyűlésben. A Tiszás Mellitei Barna Márton a törvényjavaslat előterjesztőjeként hangsúlyozta, a kormány a rendszerváltás adósságát akarja rendezni azzal, hogy nyilvánosságra hozza a diktatúra idején a hálózatokkal együttműködők listáját. Tar Zoltán kultúráért felelős miniszter szerint a javaslat lehetőséget teremt a múlttal való szembenézésre. Gulyás Gergely, a Fidesz frakció vezetője arról beszélt, az országgyűlés alá tartozó Nemzeti Emlékezet Bizottsága az elmúlt években sokat dolgozott azon, hogy feltárja az iratokból, amit lehet. Latorcai Csaba KDNP-s képviselő úgy látja, elég lenne módosítani a Nemzeti Emlékezet Bizottságára vonatkozó szabályokat. A Mi Hazánk vezérszónoka Novák előtt pedig azt mondta, a törvényjavaslat nem garantálja a teljes körű nyilvánosságot, mert az új bizottság tagjait a kormány nevezheti ki. Megszavazta a parlament a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetését. A Tiszás javaslat indoklása szerint a hivatal valódi célja az volt, hogy politikai célból nyomást gyakoroljon az állampolgárokra, valamint egyes szervezetekre, sajtótermékekre, ami nem kívánatos egy alkotmányos demokráciában. A polgármesterek fizetésének befagyasztásáról is döntött az országgyűlés. Az eddig érvényes törvény szerint mától nőtt volna a településvezetők fizetése, de most a jelenlegi szinten marad. Az új szabályozás szerint eltörlik a nekik járó költségtérítést és csökkentik a vármegyei közgyűlési elnökök fizetését. Országos közlekedés szervező létrehozásáról döntött a kormány, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid azt írta, a társaság a jövőben a közösségi közlekedés megrendelését, szervezését és ellenőrzését végzi majd, úgy, mint a fővárosban a BKK. Az állami tulajdonú közlekedés szervező kezeli majd a vasúti járművek beszerzését is. A tárcavezető emlékeztetett arra, hogy a tervek szerint az uniós forrásokból 42 új HÉV szerelvényt és legalább 35 új Intercity motorvonatot vásárolnak. A sok napsütés mellett egyre több lesz a gomoly felhő az égen. Délutántól többfelé számíthatunk záporokra, zivatarokra, felhőszakadásra, a szél zivatarok környezetében viharossá fokozódik, napközben 32-38, késő este 21-29 fok valószínű.
0: Az MTI híreit hallották.

0: vonalban Gubinec Ákos, junior primadíjas népdalénekes, citeraművész, népzenetanár. Határtalan férfiének címmel jelent meg egy nagyon fontos albumod, amely a Kárpát-medence különböző tájegységeinek ritkában hallható férfi népdalait mutatja be. Akkor, amikor ezt létrehoztad, mi volt a fejedben, Ákos? Mit szerettél volna bemutatni?
1: Igen, 2021-ben jelent meg az első része ennek az albumnak, aztán 2024 végén, 2025 elején pedig a második fele a Határtalan férfiéneknek, amelynek a célja az az, hogy bemutassa azt, hogy mennyire sokszínű a Kárpát-medence népzenéje. Túl azon, hogy mennyire sok műfajt ismerünk meg, ezeken a lemezeken is hallhatók pásztorénekek, betyárénekek, táncdallamok, de balladák és lírai dalok is, amelyek valóban az érzelmekről szólnak elsősorban. Emellett azt is szerettem volna megmutatni ezeken az albumokon, hogy mennyire sokszínű az éneklési technika a Kárpát-medencében, tehát hogy akár egy balladát valóban meg tudunk-e egy mélyebb, befelé fordulóbb énekléssel élni, és milyen, amikor mondjuk a táncdalamban, vagy éppen egy nagyon, hogy is fogalmazzak, egy nagyon vidám összeállításban pedig teljesen kifele tárulkozunk. Úgyhogy nagyon érdekes volt azt a folyamatot megélni, hogy milyen színeket lehet a hangunkkal megjeleníteni a népdalokon keresztül.
0: De ez úgy gondolom, hogy nem csak technika kérdése.
1: Így van, ehhez azt gondolom, hogy ahogy ugye Kodály is mondta, hogy a népdal a lélek tükre, és ez mennyire igaz azóta is, hogy azért az népdal, és nem csak a népdal, bármilyen dalról, ha beszélünk, akkor az nagyon fontos elmondani, hogy ugye az éneklés talán olyan szempontból az egyik legnehezebb műfaj, hogy ott tényleg az érzelmeinket, a saját lelki világunkat is kitárjuk, és ezt bizony érzékelhetjük a populáris zenében is, akár abban is, hogy minden nap más állapotban van a hangunk. Tehát van, hogy éppen egy sokkal, egészségesebb állapotban vagyunk, és a hangunk is úgy van, de van, hogy mondjuk kicsit egy intimebb hangzásra vágyunk, és inkább azt helyezzük előtérbe. Úgyhogy ez egy nagyon izgalmas világ, és én azt is tanácsolom, vagy javaslom mindenkinek, hogy aki teheti, próbálja ki mindenképp azt is, hogy milyen, amikor mondjuk a tükör előtt énekel magának, milyen, amikor a családnak énekel, milyen, amikor kiáll egy színpadra 10-20 vagy akár 100 ember elé, mert egészen más lélek jelenlétet kell ott tényleg bemutatni. És ez nem azt jelenti, hogy amikor magunknak éneklünk, az sokkal könnyebb. Sőt, egyébként sokszor ez a legnehezebb, hogy odaállni a tükör elé, és azt megnézni, hogy is éneklünk, vagy éppen visszahallgatni magunkat, hát az sem egy könnyű feladat.
0: Te hogyan találtál rá erre az útra, a népzene világára?
1: Gyermekkoromban én alapvetően egy olyan családban nőttem fel, ahol a szüleim nagyon sokat hallgattak is népzenét, illetve a helyi pávakörnek a tagjai voltak, és így találkoztam én aztán a népzenével. És mindig is érdekelt az, amikor már egyre nagyobb lettem, vagy egyre idősebb lettem és felnőttem, hogy egyébként túl azon, hogy elsajátítjuk a népdalainkat, és azoknak valóban a stílusbeli sajátosságait megéljük, túl azon milyen olyan eszközök vannak, amivel mi magunkat, mint alkotó, mint előadó bele tudjuk helyezni. És ugye pont veled fogalmaztuk meg egy korábbi beszélgetésben, hogy ez a kortárs népdalénekes fogalma talán elmondható rám, vagy jellemző rám, mert hogy nagyon szeretem azt figyelni, hogy reagálnak az emberek manapság mondjuk a népdalszövegeinkre, milyen olyan eszközök vannak, amikkel akár a fiatalabb generációkhoz is el tudjuk juttatni a népdalokat, úgyhogy ez egy nagyon izgalmas világ.
0: Mert hogy valahol nyilvánvalóan a hagyományőrzés és az értékmentés mellett a te célod, vagy a te belső késztetésed az is, hogy ebből kilépj, hogy tovább lépj, hogy hozzáadd azt, ami te vagy.
1: Igen, és egyébként pont most a hétvégén volt egy nagyon izgalmas fellépésünk a szülőföldemen, Lentiben, ahol egy színész barátommal, Magyar Bálinttal együtt énekeltünk két dalt, és nagyon izgalmas volt azt például megnézni, hogy két slágert választottunk, persze volt egy népzenei műsorom, meg neki is volt egy saját műsora, és akkor jött az ötlet, hogy hát miért ne énekelnénk közösen együtt, már régóta jó barátságban vagyunk, és a Fly Me to the Moon-t és az Iszomabor kezdetű dalt énekeltük el, és az utóbbit azt egy kobosz kíséretében, és egészen felemelő élmény volt azt látni, hogy, hogy az emberek is rácsodálkoznak, hogy, hogy hát, hát valóban ez egy kobosz kíséretében is ennyire jól tud hangozni, tehát hogy tényleg hogy lehet ezeken a hangszereken élővé tenni ezeket az egyébként slágereket, és kevésbé gondoljuk, hogy, hogy egyébként hogy lehet ezeken a hangszereken élővé tenni ezeket az egyébként slágereket, és kevésbé gondoljuk, hogy, hogy egyébként

0: Ez az Intermezzo, a vonalban Gubinec Ákos, junior primadíjas népdelénekes, citera művész. Ákos július 1-e és 3-a között garantáltan Zsámbékon leszel, hiszen ott zajlik majd a Dudás tábor, ahol ugye te vezeted az énekes képzést. Mi történik utána?
1: Utána is sűrű lesz a nyár, tartogat izgalmas programokat. Július 13 és 17-e között egy másik táborba megyek, és nem csak, hogy megyek, hanem ez most már 9. éve egy olyan tábor, amelynek főszervezője is lehetek, és vezetője a Göcsei Népzenei Tábor, amely Zalában kerül megrendezésre az idei évben Báza keretjén. És gyakorlatilag ez egy gyermek és ifjúsági tábor, különböző hangszereken tanulhatnak majd az érdeklődők hegedű, citera, koboz, és természetesen ott is az ének is a középpontban lesz. Ezt követően majd a július 2. fele az a Művészetek Völgyében telik, ahol idén már 4. éve lehetek udvargazda, ami azt jelenti, hogy az egyetemi udvar programját több kollégámmal együtt állítottuk össze, és ebben az egyetemi udvarban a Zeneakadémia, a Magyar Táncművészeti Egyetem, a Magyar Képzőművészeti Egyetem, és idén új egyetemként a Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem hallgatói és oktatói találkoznak, és alkotunk majd ott közösen.
0: Tehát a nyáron táborról táborra, táborról fesztiválra jársz majd. Augusztus hogy telik?
1: Augusztusban pedig a koncertek szezonja köszönt be, legalábbis eddig úgy néz ki. Persze azért júliusban is lesznek koncertek, de ami egy izgalmas projekt, ez a Penta Essencia projekt, zene az öt géniusz földjéről, amely Keresztúri Albert Zsolt műve, és népdalfeldolgozások hangzanak el ebben a koncert, ezeken a koncerteken, és a népdal, az eredeti népdalokat jó magam, illetve egy kolléganőm Albert Anna tolmácsolásában hallhatja a közönség, és ez nem csak egy koncert egyébként, hanem gyakorlatilag egy szép folyamat is, tehát vannak benne

0: zene, prózai részek, illetve mozgások is. Ez a koncert fog augusztusban több helyszínen is bemutatkozni. Az időpontok egyébként elérhetők az én honlapomon, illetve a Penta Essencia honlapján is. Ellátogatunk majd Sárospatakra, Kaposvárra, Siófokra, illetve Mohácsra is.
1: Milyen terveid vannak a következő évadra? Mi történik szeptembertől? Gondolom újra tanítasz majd.
0: Igen, az oktatás is ugye fontos része az életemnek. A zeneakadémiai oktatást azt a továbbiakban is folytatni fogom. Emellett pedig ugye a SZÉF Egyesülettel tehetséggondozó programokat szervezünk, fiatal tehetségeket karolunk fel, és őket mentoráljuk, és lesz is egy SZÉF fesztiválunk majd szeptember 4-én és 5-én az Alamegyei Nován, ahol én a gyerekkoromat töltöttem, és ott is rengeteg fiatal feltörekvő zenekar fog bemutatkozni. Emellett az ősszel a már említett Penta Essencia projekt koncertjei mellett egy saját kortárs projektet is szeretnék létrehozni, amelynek már az első fázisai, a tervezési fázisai elkezdődtek. Ez egy koncertszínház lesz tulajdonképpen, amelyben fontos szerepet kap a két albumom, a Határtalan férfiének első és második része, és ez lesz majd izgalmas hangzásvilágokkal színesítve.
1: Ákos, találkozol sztereotípiákkal a népzenét illetően?
0: Igen. Azért azt kell, hogy mondjam, hogy azt mindenképp sokan mondják, és az elmúlt időkben többektől is hallottam azt, hogy a népzene egy rétegzene, és hogy a fiatalok nem is hallgatják. Az az igazság, hogy én ezt meg tudom cáfolni, persze nyilván a fiatalok körében is azért vannak olyan műfajok, amik valóban sokkal népszerűbbek, de azt látjuk, hogy mind a zeneiskolákban, mind akár ezeken a kortárs népzenei projekteken sok fiatallal lehet találkozni, vagy éppen a művészetek völgyében, tehát valóban érdeklődnek a rétegzene iránt is, lehet ezt így mondani, de hogy nem is azt hangsúlyozom ki, hogy rétegzene, hanem hogy sokkal inkább azt, hogy én azt gondolom, hogy a népdal és a népzene az tud olyan formában színpadra kerülni, hogy egy mai fiatal számára is az csúnya szóval mondva eladható, vagy befogadható legyen.
1: Hát, vagy megszerethető legyen.
0: Hát pláne, de az már a következő fázis, de hál' Isten erre is nagyon jó példákat látunk, így van, hogy visszatérnek a koncertjeinkre, és utána oda jönnek beszélgetni, tehát tényleg azért vannak nagyon jó példák erre.
1: Nyitogatod a kapukat.
0: Így van, nyitogatom a kapukat, és bízom benne, hogy ez még a kapunyításnak az eleje, mert hogy még azért vannak tervek, úgyhogy mindenképp ez a cél.
1: Ákos, nagyon sok sikert kívánok, és ilyen lelkesedést a következő évtizedekre is, de addig még sokszor beszélgetünk. Köszönöm szépen.
0: Köszönöm szépen én is, minden jó.
1: Gubinec Ákost hallották, aki junior primadíjas népdalénekes, citeraművész, itt az Intermezzóban.
2: A Klasszik Rádió korábbi adásának ismétlését hallották.

0: Intermezzo. Hétköznaponként 16 és 19 óra között Bálint Edina várja Önöket a legfrissebb kulturális információkkal, izgalmas vendégekkel és sok-sok zenével. Intermezzo. Itt a Klasszik Rádió 92.1-en. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Harmadfokú vízkorlátozást rendeltek el több településen. Munkaszünet lesz ma az egészségügyben. Idegfront közelít záporokkal. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok. Harmadfokú vízkorlátozást rendeltek el a Duna-menti regionális vízmű teljes szolgáltatási területén. Ez 120 települést érint Pest, Nógrád és Komárom-Esztergom vármegyében, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter ismét arra kérte a lakosságot, hogy a következő két napban ne locsoljanak, ne töltsenek medencét, ne mossanak autót a vezetékes vízzel. A hőség idején is megbízhatóan működik a szociális és gyermekvédelmi ellátórendszer. A rendkívüli hőség miatt elrendelt vörös kód utóbbi 5 napja alatt összesen 108 bejelentés érkezett. A regionális diszpécser szolgálatokhoz 79 esetben közterületen tartózkodó emberek elhelyezéséhez kértek segítséget. Elkészült a kórházi fertőzések mérését, ellenőrzését és közzétételét szabályozó módszertan. Jelentette be az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt a tárca Semmelweis napi ünnepségén elmondta, ősz elejétől nyilvánosan egységes és összehasonlítható formában teszik közzé az adatokat. Munkaszünet lesz ma az egészségügyben. Július 1-én Semmelweis Ignác születésnapján zárva tartanak a háziorvosi, fogorvosi és szakorvosi rendelők, valamint a legtöbb gyógyszertár. A folyamatos betegellátás ügyeleti rendszerint működik, a gyógyszerellátást pedig az ügyeletes, készenlétés folyamatosan nyitva tartó patikák biztosítják. Országos közlekedés szervező létrehozásáról döntött a kormány, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid azt írta, a társaság a jövőben a közösségi közlekedés megrendelését, szervezését és ellenőrzését végzi majd úgy, mint a fővárosban a BKK. Az állami tulajdonú közlekedés szervező kezeli majd a vasúti járművek beszerzését is. A tárca vezető emlékeztetett arra, hogy a tervek szerint az uniós forrásokból 42 új hévszerelvényt és legalább 35 új Intercity motorvonatot vásárolnak. Mától már csak mobiltelefonnal lehet parkolási díjat fizetni Budapesten, a több mint 3000 parkolóautomatát leszerelik. A parkolás alkalmazással, SMS-ben vagy telefonhívással intézhető. A Budapest Go-ban később lesz elérhető a fizetés. Emellett emelkedtek a parkolási díjak is. A belvárosi A-zónában már óránként 800 forintot kell fizetni, a B-ben 600-at, a C-ben 400-at, míg a D-jelű utcákban 300 forint lesz egy óra parkolás. Drágultak a P plusz R parkolók is. A sok napsütés mellett egyre több lesz a gomoly felhő az égen. Délutántól többfelé számíthatunk záporokra, zivatarokra, felhőszakadásra. Napközben 32-38, késő este 21-29 fok várható.
0: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést az Erzsébet híd budai lehajtóján a Hegyalja út előtt. Sávlezárásra és torlódásra kell készülni. Mától a Podmanicki utcában a Jókai utcától a Teréz körútig lezárják a belső sávot burkolatjavítás miatt. Ma napközben lezárják a 13. kerületben a Hajdú utcát, a Róbert Károly körút és a Kartács utca között útépítés miatt. Ezt követően ismét egyirányosítják a Róbert Károly körúttól a Kartács utcáig. A 11. kerületben a Villányi úton a Budaörsi út után lezárták a belső sávot a villamos pálya karbantartása miatt. A 17-es és a 61-es villamos helyett a Szél Kálmán tér és a Móricz Zsigmond körtér között pótlóbusszal utazhatnak. A 17-es villamos terelve a Krisztina körúton át közlekedik, az 56A villamos pedig hétköznapokon is egész nap jár. A 11. kerületben az Egri József utcában a Stolcek utca közelében a forgalom a parkolósávban halad, mert javítják a csatornát. Farkas Renát, a BKK Info.
0: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en. Az MTI híreit hallották. Most pedig kezdődjön a Nyitány.
3: A mikrofonnál Szerémi Nóra.
4: Óra. Jó reggelt és nagyon jó rádiózást kívánok! 2026. július 1-e van, és szerda reggel 7 óra, elmúlt 5 perccel, így a nyitány a mai napon is elindult. Sok szeretettel köszöntök mindenkit! A reggeli Express rovatunk jelentkezik ebben az órában. Derbi és Divat Fesztivál jön az ország legelegánsabb szabadtéri eseménye, erre hívunk meg mindenkit, a vendégem Krebs András lesz, a Kincsen Park ügyvezető helyettese. A hagyomány, a lóverseny és a kifinomult stílus találkozik július 4-én és 5-én a Kincsen Parkban, ahol ismét megrendezik a Derbi és Divat Fesztivált. Az ország legelegánsabb szabadtéri eseménye nem csak a derbi futamok izgalmáról, hanem a divatról és az időtálló eleganciáról is szól. A fesztivál egyik legnépszerűbb kísérő programja idén is a kalapszépségverseny és a divatmustra lesz. 8 óra után a reggeli tárlat rovatunk jelentkezik, és a Nemzeti Galériába hívok meg mindenkit, hiszen júliusban ismét borszerdák. Immár 15. éve tölti meg élettel és ízekkel a Borszerda programsorozat a Nemzeti Galériát. Júliusban ismét várnak mindenkit szerda esténként a képzőművészet és a bor iránt érdeklődő látogatókat különleges kiállításokkal, izgalmas tálatvezetésekkel, élőzenével és borkóstolóval. A mai napon lesz az első borszerda. És 2026-ban a színeké a főszerep, 5 este, 5 féle hangulat. Hogy ez pontosan mit jelent, arról Bán Blanka Sára művészettörténész, a borszerdák szervezője fog beszámolni. Majd aztán a hangjelek rovatunk jelentkezik, hiszen nemzetközi hírű énekesekkel vitte 2 hetes japán turnéra a Varázsfuvolát, az opera már kint vannak, hisz június 21-e és július 4-e között 12 állomásos japán turnén vesz részt az opera 113 fős együttese, és a helyszínen van Ókovács Szilveszter, az Operaház főigazgatója, így vele fogok beszélgetni a turnéről. Ha tehetik, tartsanak velünk, most pedig csendüljön fel a műsor kezdéseként Antonio Vivaldi G-dur koncertó grosszójának a 4. tétele a budapesti vonósok előadásában.

0: Lakáskulcs, pénztárca, iratok. Megvannak. Indulhatunk. Várjunk csak. Az útra való. Majdnem itt maradt. Pedig enélkül nincs hétköznap és nincs Nyitány. Útravaló következik itt a Nyitányban, a Klasszik Rádió 92.1 gondolatébresztője a mai napra.
1: A napi útravaló témaköre még mindig a mindfulness, vagy a tudatos jelenlét. Szerintem már mindenki fejből tudja, hogy ugye a tudatos jelenlét célja, hogy megtanuljunk pozitívan viszonyulni önmagunk és a világ felé, na és persze azt is, hogy a jelenben legyünk. Sharon Salzberg a meditáció úttörője lesz a mai napon a segítségünkre. Ő egy világhírű tanár és a New York Times bestseller listáján szereplő szerző. Mint az egyik elsők közül, akik több mint 45 évvel ezelőtt bevezették a meditációt és a tudatosságot, az amerikai mainstream kultúrába közérthető, misztikumot eloszlató megközelítések generációk sorát inspirálta a meditációs tanárok és a wellness területen tevékenykedő influencerek körében. Van egy könyve is egyébként, amely a New York Times bestseller listájára felkerült, és már a második kiadás is megjelent, ez a Real Happiness című műve, de azóta természetesen írt már újabb könyveket is. Világi modern megközelítését a buddhista tanításokhoz világszerte nagy érdeklődés övezi az iskolákban, konferenciákon és a lelki gyakorlatos központokban. És hogy ő mit gondol a mindfulnessra, ez jön a folytatásban. A mindfulness nem nehéz dolog, csak mindig emlékeztetnünk kell magunkat, hogy csináljuk.

szerkessze velünk kedvenc rádióját. Kövesse figyelemmel és értékelje zenéinket internetes oldalunkon, hogy még kellemesebb perceket szerezhessünk. www.klasszikradio.hu

0: Reggeli Express. Minden, ami kultúra.
1: Reggeli Express rovat mai vendége, Krebs András, a Kincsen Park ügyvezető helyettese. Jó reggelt kívánok!
2: Jó reggelt kívánok mindenkinek!
1: Derbi és Divat Fesztivál jön az ország legelegánsabb szabadtéri eseménye, hiszen a derbi több mint egy verseny, egy hagyomány, presztízs és egy életre szóló pillanat. A lóverseny világának a csúcsa, ahol zsokik, hajtuk, trénerek és tulajdonosok álmai találkoznak a pályán. Hogy mi minden lesz itt, erről fogunk beszélgetni a folytatásban, de egy picit tekintsünk vissza, hogy milyen volt régen a derbiknek a világa, volt-e esetleg egy kis mélypont ebben, itt gondolok arra, hogy azért a történelem az mindig hatott arra, hogy hogyan szórakoznak vagy járnak az emberek összeközösségekbe, és aztán most mióta van újra az a lehetőség, hogy járjatunk.
2: A derbi, mint lóversenyfutam, az a legfontosabb verseny, legfontosabb esemény, és ez is, mint oly sok minden, Angliából származik, az 1700-as évek végéről, tehát óriási múltja van, rangja van, elismertsége van. Magyarországon Osztrák-Magyar Monarchia néven tartották az osztrák derbit, tehát Osztrák-Magyar Monarchia berkein belül, aztán amikor függetlenné váltunk az első világháború után, akkor rendezték meg az első önálló független magyar derbit, ez volt 1921-ben, és ezt követően második világháború utolsó évében, amikor a pálya használhatatlan volt, akkor nem volt verseny. Tehát ez a magyar derbi, ez az angol telivéreknek a derbi futama, és ezzel párhuzamosan ment egy ügető derbi esemény is, hiszen nálunk galoplovak, ügetőlovak, sőt most már agarak is vannak. Uh-huh. Az ügető derbinek a története pedig az 1880-as évekre tekint vissza, és hát valóban a hazai vagy a világtörténelem az abszolút leképeződött a magyar lóversenysportban is. Itt is, amikor világháború volt, vagy olyan események történtek, akkor bizony volt olyan, hogy nem tudtak egy-egy versenyt esetleg megrendezni. És ugyanez a helyzet, amikor még a gazdaságot nézzük, tehát amikor jobban ment az országnak, jobban ment az országot vezető osztálynak, akkor, uh-huh. akkor mindig egy kicsit gazdagabb volt, kicsit fényesebb volt mindig a derbi, illetve a derbi napja.
1: Mindjárt a programokról is beszélgetünk, de abban segíts, hogy mit jelent az egy-egy lovasnak, vagy lónak, tulajdonosnak, akinek a lova ott versenyez, hogy a derbin elindulhat.
2: Már az, hogy elindul, már az is ott van a mezőnyben, már az egy óriási dolog, és örülök, hogy ezt így kihangsúlyozod, hogy ugye persze mindig a nap végén a győztest ünnepeljük, de hát több száz lóból kerül ki abban a pillanatban az adott évi derbi győztese. Ráadásul ezt a típusú verseny ilyen magas díjazás mellett mindeniben csak egyszer futjuk. Tehát ez adja ennek az óriási rangját ennek a versengésnek, ennek a versenysorozatnak, és ha valaki a ló tenyésztésre, lófuttatásra, vagy erre a sportra adja a fejét fiatalon, akkor azok mindenki derbi győzelemben gondolkoznak, álmodnak, és ezt szeretnék elérni. Uh-huh. És gyakorlatilag ez a vágy jó értelemben kergetése, célú tűzés mozgatja a sportágat több száz éve.
1: Gondolom, minden évben megvan az, hogy valaki várományos feltűnik egy újonc, legyen akár zsoké, legyen akár egy ló. Gondolom, ezt minden évben nagyon várjátok, hogy milyen lesz a futam. Most van-e olyan egyébként, akire nagyon kíváncsiak vagytok? Úgyhogy bármilyen tippet adjunk, mert nem ez a lényeg, csak arra vagyok kíváncsi, hogy milyen most a felhozatal.
2: Mindig vannak jó történetek. Én például a többek között ezért is szeretem ezeket a derbi futamokat, illetve már ahhoz való felkészülési időszakot, illetve a korábbi évek, évtizedek eseményét, amikor így olvasom, mert minden derbinek, minden győzelemnek van egy nagyon-nagyon jó története. Például van egy fenomenális nevű, már a neve is jó, angol telivér, aki a derbi, ez egy angol telivér, tehát a magyar derbi, a galoplóról beszélek. A derbi előtt egy hónappal megnyerte a legfontosabb felkészítő versenyt, tehát a derbi egyik esélyese. Igen, ám, de a tulajdonosa egy olyan vételi ajánlatot kapott, amire nem tudott nemet mondani, és megvált ettől a lótól. Úgyhogy most egy új tulajdonosnak akár a derbit is megnyerheti. Ez szerintem mindenféleképpen egy érdekes aspektus. Ugye itt presztízsről, erkölcsi sikerről, de hát azért való anyagi dolgokról is beszélünk, és hát hol volt az a történet, hogy pillanat, ami átbillentette esetleg a ló futtatóját, korábbi futtatóját, hogy kicsit forintosítsa az álmait. Tehát ez mindenféleképpen nekem egy érdekes színfolt történet. A másik pedig tenyésztőhöz kötődik, egy mindig figyelem az ő teljesítményét, illetve munkásságát. Kaszás Gergő színművészünk uh-huh. a ügetőló tenyésztésben jeleskedik, és szerintem még így is anyagi lehetőségei fölött futtat, illetve tenyész, de már elmondhatja magáról, hogy van neki két derbi győztes, amit ő maga tenyésztett. Ráadásul Naná, illetve Csak a Szél, és ráadásul a másik derbi lova, ami derbit nyert, ez a Csak a Szél, ez az előző derbi győztesének a lánya. Tehát ez is egy olyan történet, amikor a jó értelemben a szegény gyerek le tudja győzni a földes urakat, hiszen van, akinek 10-15-20 lova van, valakinek vagy egy vagy kettő, és sok esetben ez a versenypályán ezek a különbségek ezek kiegyenlítődnek. Így aztán Gergőnek ilyen szempontból a derbi sikereinek is nagyon-nagyon lehet örülni.
1: Július 4-én, július 5-én is várja ugye a Derbi és Divat Fesztivál a Kincsen Parkba az érdeklődőket. Na de szombaton viszont lesz két izgalmas derbi.
2: Valóban ez egy kétnapos lóverseny hétvége. Most ugye július 4-én, illetve 5-én. Szombaton az ügető lovaké, illetve az angol agaraké lesz a főszerep. Úgyhogy az ügető versenyeket tartunk, és akkor ott rendezünk meg az ügető derbit. A 4 éves ügető lek, akik magyar tenyésztésű lovak, illetve az angol agaraknak volt egy kvalifikációs versenysorozatuk, és annak a csúcspontja a döntő, az majd most lesz majd szombaton, tehát 4-én szombaton. Vasárnap pedig ugye a klasszikus lóverseny, az angol telidérek a főszerep. Számukra majd olyan 5-én vasárnap, olyan 18 óra környékén már tudunk győztest is mondani, hirdetni, mert akkor rendezik meg az ő klasszikus futamukat.
1: De nem csak ezek a versenyeken drukkolhatunk és izgulhatunk, hogy ki fog a célba érni, vagy ki lesz a leggyorsabb, második, vagy pedig a harmadik, hanem bizony mi is részt vehetünk különböző versenyeken.
2: Igen, ez nagyon fontos, hogy szeretnénk a közönséget minél jobban bevonni. Itt az elsősorban a hölgyekre gondolunk, de szerintem most már az urak is egyre inkább jeleskednek, hiszen ha a tradíciókból és a hagyományokból indulunk ki, akkor azért a derbi öltözködés az óriási hagyományokkal bír, és hát 100-200 évvel ezelőtt hát a színházban meg a lóversenyen kívül nem nagyon volt olyan lehetőség, ahol azért az új trendeket, az új ruha és kalapkölteményeket meg lehetett volna mutatni. Hát erre a lóversenysport most is tökéletesen alkalmas. Így aztán a közönség számára kalapversenyt és divatmustrát hirdettünk értékes díjakért, egy szakértő közönség mind a két napon bírálja az öltözetet, illetve a kalapokat, persze azokat, akik ebbe a kis játékba részt vesznek és beneveznek, és akkor így van nekünk Lady Derbing, Mr. Derbing, a legelegánsabb családot értékeljük, az új hullámos kalapokat, a régi antik világot megidéző öltözeteket, toaletteket, és minden évben van egy-két olyan új kategória, ami gyakorlatilag a zsűri akkor talál ki alkalmazkodva, illetve igazodva a közönséghez. Úgyhogy ez egy nagyon jó játék, és igyekszünk sok kis ajándékot a fődíj mellett átnyújtani, hogy minél többen kedvet kapjanak, és minél többen részesüljenek ezekben a jópofa játékokban, illetve díjakban.
1: Én a tavalyi évben voltam egyébként ezen a Derbi és Divat Fesztiválon, és hát már csak ott lenni egy kalapban valami fantasztikus élmény volt egyébként, és megnézni, hogy ki mibe öltözött fel, és tényleg voltak olyan fiatal fiúk, egyébként férfiak, akik beöltöztek ugyanúgy, ahogy bizony régen tényleg jártak a derbire, vagy lóversenyre, és ők megadták ennek a módját.
2: Emlékszem, 8-10 évvel ezelőtt, amikor ezt meghirdettük, akkor hittünk is benne, meg nem is, hogy az angol, francia és korábbi magyar hagyományokat vissza tudjuk csempészni ide a Kincsen Parkba, a magyar valóságba, és a legnagyobb meglepetésemre, pozitív meglepetésre közel 50-en jelentkeztek erre a versenyre, és akkor hirtelen láttam, hogy oppá, ez minket ez túlnőtt, és akkor a következő évben már tudatosabban reklámoztuk, illetve hirdettük ennek a kalapversenynek a lehetőségét, és akkor profi zsűrivel elkezdtünk ezzel dolgozni, mert ez csak úgy működik, hogyha azért a végső döntést a műfajban járatosak hozzák meg.
1: Most is tehát kincsenpark.hu oldalon megtalálnak minden pontos információt. Derbi és Divat Fesztivál a Kincsen Parkban július 4-én és 5-én. Én pedig kívánom, hogy nagyon-nagyon sokan legyenek, és természetesen nem tudunk mindenről beszámolni, úgyhogy nézzék meg a weboldalt, hogy a gyermekeknek külön milyen programok vannak, milyen étkezési lehetőségük van, és kívánom, hogy nagyon sokan látogassanak el.
2: Köszönjük, és várom mindenkit erre az ingyenes hétvégi programot.
1: Az elmúlt percekben Krebs Andrást hallhatták, a Kincsen Park ügyvezető helyettesét.
0: Klasszikusok csak könnyedén. Klasszik Rádió 92.1.
1: Egész nyáron át látható a mai Manóház kiállítása, a felvétel pillanatok a 125 éves magyar film történetéből, amely a magyar film jubileuma előtt tiszteleg. A tárlat ezúttal nem magukat a filmeket, hanem azokat a standish verkfotókat állítja a középpontba, amelyek a forgatások kulisszái mögé engednek be pillantást. A látogatók olyan legendás alkotások világát idézhetik fel, mint a körhinta, az egri csillagok, a tanú vagy a szerelem, miközben a magyar fotóművészet kiváló alkotóinak munkáit is megismerhetik. A kiállítás közel 90 részben eddig nem látott felvételen keresztül mutatja be a magyar filmfotózás történetét a kezdetektől napjainkig. A tárlat egyszerre filmtörténeti időutazás és fotóművészeti élmény, amely új nézőpontból mesél a magyar mozi elmúlt 125 évéről. És Best of Diploma 2026 kiállítás is várja az érdeklődőket. Augusztus elejéig látogatható a HAB Művészeti Központban a Best of Diploma 2026 kiállítás, amely a Magyar Képzőművészeti Egyetem legkiemelkedőbb diplomamunkáiból válogat. A tárlat átfogó képet ad arról, hogyan gondolkodik a művészetről a következő alkotó generáció, és milyen témák foglalkoztatják a pályakezdő művészeket. A kiállításon a festészet, a szobrászat és a grafika mellett látványtervek, vizuális művészeti projektek és restaurátori munkák is helyet kaptak. Az alkotások érzékenyen reflektálnak korunk fontos kérdéseire, az identitástól és a digitális kultúrától kezdve a társadalmi változásokig. A tárlatot beszélgetések és kísérő programok is gazdagítják, így a látogatók nem csak a fiatal tehetségek munkáival, hanem a kortárs művészet legfrissebb irányaival is megismerkedhetnek. Bárhova is látogassanak el, nagyon jó szórakozást kívánok!
0: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést az Erzsébet híd budai lehajtóján a Hegyalja út előtt. Sávlezárásra és torlódásra kell készülni. Mától a Podmanicki utcában a Jókai utcától a Teréz körútig lezárják a belső sávot burkolatjavítás miatt. Ma napközben lezárják a 13. kerületben a Hajdú utcát, a Róbert Károly körút és a Kartács utca között útépítés miatt. Ezt követően ismét egyirányosítják a Róbert Károly körúttól a Kartács utcáig. A 11. kerületben a Villányi úton a Budaörsi út után lezárták a belső sávot a villamos pálya karbantartása miatt. A 17-es és a 61-es villamos helyett a Szélkálmán tér és a Móricz-Zsigmond körtér között pótlóbusszal utazhatnak. A 17-es villamos terelve a Krisztina körúton át közlekedik, az 56A villamos pedig hétköznapokon is egész nap jár. A 11. kerületben az Egri József utcában a Stolzek utca közelében a forgalom a parkolósávban halad, mert javítják a csatornát. Farkas Renát, a BKK Info.
0: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

A Klasszik Rádió 92.1-et hallgatják, abban is a nyitányt 3/4-8 lesz hamarosan. És bizony, a mai napon van Semmelweis Ignác születésnapja, és ezáltal a magyar egészségügy napja is. Egyébként 1818-ban született július 1-én Budán. A gyermekágyi láz okának és gyógymódjának felfedezője volt Semmelweis Ignác, tabáni kereskedő családból származott, szülőháza ma az ő nevét viselő orvostörténeti múzeumnak ad otthont. 1844-ben avatták orvosdoktorrá, pályáját a bécsi szülészeti klinika asszisztenseként kezdte. Elsőként mondta ki, hogy a gyermekágyi láz nem önálló kórkép, hanem bomlott szerves anyagok okozta fertőzés következménye. A fertőzést a boncolást végző szülészorvosok maguk viszik át a vizsgálat során a nőbetegekre. Hamarosan rájött a hatásos védekezésre is, erőteljes kézmosást kell végezni klórvizes, azaz klórmeszes oldatban. Sajnos módszerének népszerűsítését eleinte nem szakcikkek publikálásával tette, hanem leveleket írt Európa számos szülészeti klinikájának orvosaihoz. Csupán egy előadássorozattal lépett nyilvánosan kollégái elé 1850-ben. A bécsi orvos egyesületben. Módszerének helyességében még közvetlen munkatársai is kételkedtek, a gyermekágyi halálozások számának radikális csökkenése sem bizonyult elég meggyőzőnek. Semmelweis csalódottságában Pestre költözött, itt a Rókus kórház főorvosa, majd 1855-től a szülészet és a nőgyógyászat professzora lett. A rendszeres publikálást ebben a fontos témában csak 1857-ben kezdte el a Markusovszki által megalapított orvosi hetilapban. 1861-ben terjedelmes monográfiát írt a gyermekágyi láz okáról és megelőzéséről. Azonban széleskörű hatást nem ért el vele. A gyermekágyi láz itthon és külföldön számos kórházban változatlan hevességgel pusztított. Semmelweis türelmét vesztve egyre hevesebb támadásokat indított az értetlen szakma ellen. Újabb körleveleiben egyenesen gyilkosoknak nevezte módszerét nem alkalmazó kollégáit. Végül elméje elborult, nyomasztó körülmények között zárt osztályon fejezte be életét. Halála után egyébként az általa terjesztett eljárás feledésbe merült, a közben fellépő Lister módszerre terjedt el a karbolsavas fertőtlenítés utólagos alkalmazása a műtéti beavatkozásoknál. Manapság a két eljárás kombinációját alkalmazzák. Semmelweis nevét ma múzeum és emlékérem is őrzi. Életútját legbehatóbban az egykori szülőházából átalakított múzeum belső és külső munkatársai tanulmányozták, s hagyatékát tárgyi és írásos emlékeit is ott őrzik. Dísz sírhelye is itt található. Semmelweis Ignácra emlékezünk tehát a mai napon, és a mai születésnapja által van a Magyar Egészségügy napja, és minden egészségügyben dolgozó embernek nagyon nagy köszönettel tartozunk. Vigyázzon mindenki magára. Most itt a Klasszik Rádió 92.1-en érkezzen Handel D-dur koncertó grosszójának az 5. tétele, a Liszt Ferenc Kamara zenekar előadásában.

Ez a Klasszik Rádió 92, egy benne pedig annyitány, hamarosan 8 óra lesz, ez pedig azt jelenti, hogy most érkezik a napi kalendárium. Minden Anna Mária és Tihamér nevű hallgatónknak nagyon boldog névnapot kívánunk, na de nézzük, hogy mit mutat még a naptár július 1-én. Például azt, hogy a római naptárban a hónap eredetileg a fantáziátlan 5. nevet viselte, mivel az egykori március évkezdéstől számítva az 5. hónap volt. Időszámításunk előtt 44-ben Marcus Antonius hízelgő javaslatára nevezték el júliusnak Julius Cézárról, aki e hónap 12. napján született. De a mai napon van az építészeti világnap is. Július 1. napját az Építészek Világszövetsége nyilvánította építészeti világnappá, hogy ezzel is felhívja a figyelmet az ember környezetét meghatározó módon alakító építészetre. Magyarországon 1988-ban ünnepelték meg először. De most érkezzen még néhány esemény, amely a mai naphoz kapcsolódik. Például 1789-ben megjelent az első magyar tudományos népszerűsítő és irodalmi folyóirat, a Mindenes Gyűjtemény. Kinevezték az első országos állatorvost is, Zlama Józsefet, aki jelentős intézkedéseket hozott a fertőző állatbetegségek leküzdésére és megakadályozására. 1868-ban megalakult a Magyar Királyi Államvasutak, azaz a MÁV jogelődje, míg 1951-ben Magyar Szinkronfilmgyártó Vállalat néven önállósult a Magyar Szinkronfilmgyártás. De 1969-ben a Budapesti Közlekedési Vállalat az összes járművén bevezette a kalauz nélküli közlekedést. 1974-ben Budapesten megalakult az Állami Népességnyilvántartó Hivatal, míg 1979-ben a japán Sony cég bemutatta a zenehallgatást forradalmasító termékét, a Walkman-t. 2022-ben pedig Magyarországon új rendszámtábla formátumot is bevezettek. Ezek a történések, most pedig a születésnaposok érkeznek. Müller Ferenc József, a magyarországi bányászat kiemelkedő művelője, a hazai ásványtan és földtan egyik első tudósa a mai napon született.

Tehát nevét egy ásvány, a Müllerinnek nevezett telúr érc is megőrizte. De Bölöni Mikó Béla is ezen a napon született, a fizika első magyar nyelvű előadója, a bihari bauxit felfedezője, valamint Jendrasik Alfréd építész, a Magyarországi Modern Kórház építési alapelvek kidolgozója és alkalmazója. Művei között több budapesti és vidéki bérház, villa és templom is szerepel, legismertebb alkotása a Mátrai Állami Szanatórium. Na de a mai napon született még Kisfaludi Strobel Zsigmond, kétszeres Kossuth-díjas szobrász, a budapesti Szabadságszobor alkotója, valamint Szabó Iván, Munkácsy Mihály díjas szobrászművész. A paraszti szépség ideált emelte fel a művészetével. A kő, a fa és a bronz mellett kedvelt anyaga a kerámia. Közel 80 köztéri alkotása díszíti hazánk épületeit és köztereit. De Rajci Lajos Jászai Mari díjas színész is a mai napon született, csak úgy, mint Pleszkán Frigyes jazz-zongorista, illetve Boncsér Gergely opera és operett énekes színész is. Minden mai ünneplőnek nagyon-nagyon sok boldogságot kívánunk!

0: Duett. Két óra, egy vendég és a Klasszik Rádió 92.1 frekvenciája. Minden vasárnap Bálint Edina beszélget a legérdekesebb emberekkel, akik a legkülönbözőbb területekről érkeznek. Színészek, művészek, elismert szakemberek mesélnek önöknek minden vasárnap délelőtt 10 órától, nem csak klasszikusokról. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Melyik történet kerül a bajnok csapatba? Dönts te! Állítsd össze a Libri válogatottját és nyerj értékes ajándékcsomagot! 10.000 forint felett ráadásul limitált nyári kiegészítők várnak rád extra áron. Nagy könyves válogató június 11-e és július 31-e között a Libri üzleteiben és a libri.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Harmadfokú vízkorlátozást rendeltek el több településen. Munkaszünet lesz ma az egészségügyben. Idegfront közelít záporokkal. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok. Harmadfokú vízkorlátozást rendeltek el a Duna-menti regionális vízmű teljes szolgáltatási területén. Ez 120 települést érint Pest, Nógrád és Komárom-Esztergom vármegyében, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter ismét arra kérte a lakosságot, hogy a következő két napban ne locsoljanak, ne töltsenek medencét, ne mossanak autót a vezetékes vízzel. A hőség idején is megbízhatóan működik a szociális és gyermekvédelmi ellátórendszer. A rendkívüli hőség miatt elrendelt vörös kód utóbbi 5 napja alatt összesen 108 bejelentés érkezett. A regionális diszpécser szolgálatokhoz 79 esetben közterületen tartózkodó emberek elhelyezéséhez kértek segítséget. Elkészült a kórházi fertőzések mérését, ellenőrzését és közzétételét szabályozó módszertan. Jelentette be az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt a tárca Semmelweis napi ünnepségén elmondta, ősz elejétől nyilvánosan egységes és összehasonlítható formában teszik közzé az adatokat. Munkaszünet lesz ma az egészségügyben. Július 1-én Semmelweis Ignác születésnapján zárva tartanak a háziorvosi, fogorvosi és szakorvosi rendelők, valamint a legtöbb gyógyszertár. A folyamatos betegellátás ügyeleti rendszerint működik, a gyógyszerellátást pedig az ügyeletes, készenlétés folyamatosan nyitva tartó patikák biztosítják. Országos közlekedés szervező létrehozásáról döntött a kormány, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid azt írta, a társaság a jövőben a közösségi közlekedés megrendelését, szervezését és ellenőrzését végzi majd úgy, mint a fővárosban a BKK. Az állami tulajdonú közlekedés szervező kezeli majd a vasúti járművek beszerzését is. A tárca vezető emlékeztetett arra, hogy a tervek szerint az uniós forrásokból 42 új hévszerelvényt és legalább 35 új Intercity motorvonatot vásárolnak. Mától már csak mobiltelefonnal lehet parkolási díjat fizetni Budapesten, a több mint 3000 parkolóautomatát leszerelik. A parkolás alkalmazással, SMS-ben vagy telefonhívással intézhető. A Budapest Go-ban később lesz elérhető a fizetés. Emellett emelkedtek a parkolási díjak is. A belvárosi A zónában már óránként 800 forintot kell fizetni, a B-ben 600-at, a C-ben 400-at, míg a D-jelű utcákban 300 forint lesz egy óra parkolás. Drágultak a P plusz R parkolók is. A sok napsütés mellett egyre több lesz a gomoly felhő az égen. Délutántól többfelé számíthatunk záporokra, zivatarokra, felhőszakadásra. Napközben 32-38, késő este 21-29 fok várható.
0: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: A fővárosban távhővezeték felújítás miatt a Dózsa-György úton a Vágány utcánál a Váci út felé csak a külső sáv járható. Nehéz az előrejutás a Hősök terétől. A Kerepesi út felé, illetve a Vágány utcában a Dózsa-György út előtt lezárták a belső sávot. Erős a forgalom a 10-es főúton befelé az Ürömi körforgalomnál, az M3-as autópálya bevezető szakaszán a Szerencs utca előtt, a Kerepesi úton befelé a Fogarasi útnál és a Hungária körúton az Árpád híd felé a Tököli út előtt. A 11. kerületben a Villányi úton a Budaörsi út után lezárták a belső sávot a villamos pálya karbantartása miatt. A 17-es és a 61-es villamos helyett a Szélkálmán tér és a Móri Zsigmond körtér között pótlóbusszal utazhatnak. A 17-es villamos terelve a Krisztina körúton át közlekedik, az 56A villamos pedig hétköznapokon is egész nap jár. Egyirányosították a 11. kerületben a Barázda utcát a Szerémi úttól az Aliz utcáig közműépítés miatt. Farkas Renát, a BKK Info.
0: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en. Az MTI híreit hallották. Most pedig folytatódik a Nyitány.
1: A mikrofonnál Szerémi Nóra.
4: A Klasszik Rádió 92.1-et hallgatják, abban is a Nyitány második órájába kezdtünk bele. Július 1-e van szerda reggel, és 8 óra elmúlt 5 perccel. Már is felcsendül Franz Schubert 5. B-dur szimfóniájának a 3. tétele, a Bécsi Filharmonikus zenekar előadásában a karmester Solti György, de ebben az órában meghallgatjuk még Telemann Émol trombita versenyének a 4. tételét is, illetve Dvorzsák D-dur miséjéből is felcsendül egy részlet. És ebben az órában a Nemzeti Galériába hívok mindenkit, hiszen immár 15. éve tölti meg élettel és ízekkel a Borszerda programsorozat a Nemzeti Galériát. 2026-ban a színeké, a főszerep 5 este, 5 hangulat. Az első Borszerda ma este lesz, de természetesen a többi programról is beszámol nekünk Bánt Blankasár, a művészettörténész, a Borszerdák szervezője.

0: Reggeli tárlat. Képzőművészeti hírek, újdonságok, alkotók, kritikák, aukciók, trendek, mecénások és befektetések. Reggeli tárlat a Klasszik Rádió 92.1-en, itt a Nyitányban.
1: Mai vendég Bán Blanka Sára, művészettörténész, a Borszerták szervezője. Jó reggelt kívánok!
2: Jó reggelt kívánok! Szeretettel köszöntöm a hallgatókat!
1: Júliusban ismét Borszerták a Nemzeti Galériában. Immár 15. éve tölti meg élettel és ízekkel a Borszerda programsorozat a Nemzeti Galériát. Júliusban ismét várnak mindenkit szerda esténként, a képzőművészet és a bor iránt érdeklődő látogatókat, különleges kiállításokkal, izgalmas tárlatvezetésekkel és persze élőzenével és borkóstolóval. 15 évre visszatekinteni, vagy amikor ugye van egy sorozat, ami megéli azt, hogy már most akkor 15. éve rendezitek meg, akkor szerintem mindig érdekes visszagondolni, hogy honnan indult, hova fejlődött, és hol tart most? Hol tart most?
2: Ez abszolút így van, és nagyon nagy öröm, és hála a szívünkben emiatt, hogy látjuk, hogy évről évre van igény erre a nagyon izgalmas programsorozatra. Mind a borkultúra, mind pedig a képzőművészet iránt érdeklődőknek ez egy szuper művészeti program, és jó jelzi azt, hogy életkonstrukciót is kialakítottunk az utóbbi években, mert annyira nagy az érdeklődés, és olyan sokan szeretnek hozzánk visszajárni, hogy bérlettel is megteszik ezt. Természetesen az új látogatókat is nagy szeretettel várjuk, és nagy örömmel és lelkesedéssel vágunk bele minden évbe a Borszerda program sorozatba. Az, hogy most már 15 éves ez a rendezvénysorozat, tényleg jól jelzi azt, hogy a kultúra és a bor összekapcsolása egy nagyon izgalmas párosítás, keresve sem találhatnánk jobb páros náluk, ráadásul mindez júliusban, kellemes nyáresteken, Budapest látképe fölött szerintem különösen érdekes és izgalmas átélni.
1: Igen, pont ezt akartam mondani, hogy azért a látvány is fantasztikus, és mondjuk esetleg kiülni a Nemzeti Galéria teraszára, ott megkóstolni a borokat, nézni azt, ami a szemünk elé tárul, és aztán persze meg bent a galériában is megnézi azt, ami a szemünk elé tárul. Most 2026-ban mi lett a tematika? Mire fűztétek fel a borszerdákat?
2: Most a cineki a főszerep, úgyhogy az 5 este során 5 féle hangulatot fogunk felvonultatni. Ezt mind a témaválasztásokban, mind a borok kiválasztásában, mind pedig az est programjaiban szeretnénk érzékeltetni, és abszolút arra biztatunk mindenkit, hogy öltözzön az est színébe, és hangulódjon rá ebben a formában is az adott tematikára. Az estek színei július 1-én az azurkék, amivel a mediterrán vibrálást és melegséget fogjuk a tengert, illetve a nyarat megidézni. Ezt követően július 8-án az aranysárga követ július 15-én a szenvedély színe a pompejvörös, 22-én a toszkán zöld, ezzel a természetközeli frissességet fogjuk majd hangoztatni, és végül nem utolsó sorban 29-én a gyöngyfehér és az ében fekete fogja szimbolizálni a titokzatosságot, a letisztultságot és a ragyogást. Abszolút biztatunk mindenkit, hogy öltözzenek ezekbe a színekbe, és szerintem még izgalmasabb, és ha úgy tetszik, akkor festőibb lesz ez az élmény.
1: A Nemzeti Galériának a weboldalán egyébként megtalálják, pontosan is ezt olvasni, ha most nem tudták megjegyezni. Viszont azt se felejtsük el, hogy milyen kiállítások vannak a Nemzeti Galériában, és hogy vajon ehhez kapcsolódik-e egy-egy borszerda.
2: Abszolút, bár az estek más és más tematikával futnak. Ami közös, az a Dolce Vita. Ugyanis a nyár kiállítása, ezt elfogulatlanul mondhatom, hogy a nyár egyik legizgalmasabb tárlata a Dolce Vita Itália élmények 2 évszázad magyar művészetében című kiállítás, aminek Prágai Adrián volt a kurátora, aki mintegy 75 alkotótól 150 műtárgyat mutat be a tárlaton, festményeket, grafikákat, fotográfiát, szobrot, objekteket, régészeti tárgyat, és mindazt a kérdést vizsgálja, hogy mit adott nekünk tulajdonképpen Itália, hogy a magyar művészekre milyen hatással volt az itáliai és az olasz kultúra. Már a Grand Tour-tól kezdődően elkezdi a válogatás Prágai Adrián, és végül a kortárs művészettel zárja be, tehát mintegy 2 évszázad művészetén keresztül mutatja be ezt a kérdést. Vasszor János fogalmazott úgy, hogy mindenütt szín, fény, mozgás és élet Olaszország. Ennek is a részesei lehetnek majd az érdeklődők.
1: Akik nem voltak még borszertán, de most azt fontolgatják, hogy elmennek, és én zárójelben mondom, hogy menjenek, mert fantasztikus élmény. Én már voltam, úgyhogy ezért ajánlom nagyon bőszen. Mire számíthatnak? Hogy képzeljék el ezt az estet?
2: rest során mindig van egy adott borászat, jelen esetben az idei évben a Kisnaki Bormanufaktúra, a Laposa, a Tornai Pincészet, a Grantoka, illetve a Pannonhalmi Apátsági Pincészet lesznek. Ők képviseltetik magukat az egyes esteken. Nagyon izgalmas válogatásokkal készülnek, finom kóstolóborokkal, illetve nagy szortimenttel. És amellett, hogy nyilván a fókuszban a bor van ezeken a múzeumi esteken, azért a képzőművészet is jelentős hangsúlyt kap. Így a már emlegetett Dolce Vita kiállításban minden este lesznek tárlatvezetések, akár olyan rendhagyó programok, divattörténész tárlatvezetése, Szatmár Judit tárlatvezetése az első alkalom, vagy július 8-án Bősz Ádám zenetörténész, illetve Csepei Adrián író és újságíró is fog vezetni, így a saját szubjektív szemvegükön keresztül is megismerhetik a látogatók ezt a tematikát. Július 15-én Antalfi Péter történész fog tárlatvezetést tartani, 22-én Szellaszonya, aki az Imagine Budapest séta vezetője, és végül, de nem utolsó sorban az utolsó alkalmon Halász Rita művészettörténész író is fog a saját olasz életérzéséről mesélni, illetve Tombor Zoltán fotóművész is, hiszen nagy hangsúlyt a Dolce Vita kiállításban a fotográfia, és érdemes kiemelni a július elsőjei alkalmon az irodalmi programot, aminek a során Juhász Anna irodalmár, Fekete Giorgio, a Karton Koma énekese és Olasz Renátó színművész közösen fognak fellépni, fognak beszélni az olasz életérzésről, fognak beszélni a saját kapcsolódásukról Itáliához, illetve Olaszországhoz. Szerintem ez abszolút egy olyan páratlan fúzió lesz, ahol összeér a zene, a szó és a színészet.
1: Még néhány együttes sorolj fel, hogy kik lesznek még azok, akik esetleg egy-egy borszerdán ott lesznek, és a borok mellett is a panoráma és a fantasztikus képzőművészeti alkotások mellett mondjuk a zenét nekik köszönhetjük majd.
2: Természetesen elmaradhatatlan az élő zene és a borszerda esteken az összművészeti jegyében. Az első alkalmon Szabó Dániel zongoraművész, a második alkalmon Gyárfás István trió, aztán Ittyevi Balázs ellenér zongoraművész és Olá Kálmán jazz-szaxofon művész, a negyedik alkalmon Gáspár Károly jazz zongorista, az utolsó alkalmon pedig Cseke Gábor zongoraművész lép föl. Mondhatom, hogy a zenei kínálat is páratlan lesz.
1: A Nemzeti Galériának az oldalán nézzenek meg minden pontos információt. Neked melyik az a része ennek a borszerdának, vagy a borszerdáknak, amelyeket nagyon szeretsz? Amikor előtte vagytok, amikor megérkeznek az emberek, vagy amikor betöltik az egész galériát, és akkor itt zárójelben jegyezzük is meg, hogy mikortól lehet menni, mert hogy ez is nagyon fontos.
2: Mindegyik fázisát nagyon szeretem, mindegyik fázis egy élmény, és tényleg évről évre szuper átélni azt, hogy ilyen sok látogató érdeklődik ezek iránt a rendezvények iránt. Szívünket, lelkünket beletettük, úgyhogy ilyen szempontból is öröm látni, hogy ilyen sokan szeretik ezt a rendezvénysorozatot. De hogyha nagyon választanom kell, akkor minden bizonnyal az, amikor tényleg megvalósul, és látjuk a sok mosolygós, vidám arcot, aki jól érzi magát nálunk a múzeumban, és egy kicsit más szemmel, kicsit éjszaka a múzeum jelleggel tudja megnézni a kiállításainkat, és ezáltal egy összetettebb, másfajta élményt kap, mint egy napközbeni látogatás során. A látogatók 17 órától már jöhetnek a programokra, 18 órakor kezdődik maga a borszerda sorozat, de hogyha előtte szeretnének egy kicsit ráhangolódni, akkor ajánlom mindenkinek, hogy érkezzen elő.
1: A Dolce Vita kiállítást már említettük, amely ugye a Nemzeti Galériában most látható, de ha esetleg még egyet ki kellene emelned, bár tudom, hogy ez mindig olyan nagyon-nagyon nehéz, akkor melyiket ajánlanád, melyiket nézzék meg mindenképpen?
2: Ez valóban egy nagyon nehéz kérdés. A Dolce Vitával kapcsolatban esetleg a július 8-i alkalmon szerintem nagyon izgalmas lesz a kerekasztal beszélgetés, ami kifejezetten a Federico Fellini féle Dolce Vita életérzéssel foglalkozik, arról, hogy az édes életkifejezés mit jelent nekünk magyaroknak, hogyan vált ez a mindennapjaink részévé, az, hogy miért választják a magyar művészek évszázadok óta ugyanazt Olaszországot. Akár azt is kérdezhetném, hogy mit adtak nekünk a rómaiak, és mit adott a magyar művészetnek itt. Ezt a kérdést fogják körbejárni Topor Tünde művészeti menedzser, Plágai Adrián művészettörténész és Salzgruber Alexandra író, aki az Itália 1000 arca című könyvnek is a szerzője, egy nagyon izgalmas kerekasztal beszélgetés keretében. De hát, hogy ne csak a Dolce Vitát emeljem ki, az összes időszaki kiállítás nagyon izgalmas, minden egyes időszaki kiállításunk látható, ami idén nyáron egyébként meglepően nagy számban megjelenik a múzeumban, tehát összesen 6 időszaki kiállítás látható idén. nyáron, kortárs alkotók bemutatásától kezdve 20. századi művészekig bezárólag nagyon sok izgalmas válogatást ismerhetnek meg az érdeklődők, amellett, hogy az állandó gyűjteményünk a gótikától a jelenkori művészetig mutatja be a magyar művészet remekeit, úgyhogy biztos vagyok benne, hogy mindenki megtalálja a számára izgalmas témát, és egy izgalmas időutazás részesei lehetnek.
1: Magyar Nemzeti Galériának a weboldalán az mng.hu oldalon mindent megtalálnak, és ha esetleg még azon gondolkodnának, hogy mit csináljon a gyerek nyáron, hát vakációzni lehet a múzeumban is, de ezt is megtalálják az oldalon. Én pedig kívánom, hogy most is nagyon nagy érdeklődés mellett zajlódjon minden egyes borszerta.
2: Nagyon szépen köszönjük, és nagy szeretettel várunk mindenkit idén is.
1: Az elmúlt percekben Bánt Blanka Sárát, művészettörténészt, a Borszerta programsorozat szervezőjét hallhatták.

0: minden utcakő történetek százaival van tele. Az elmúlt évtizedek, évszázadok nyomait látjuk nap mint nap, bármerre nézünk is. Ismerjük vajon a körülöttünk lévő város históriáit, az apró titkokat, amikről az építmények regélnek? A Klasszik Rádió 92.1 fellebbenti a fájdlat, a fővárosunk pedig elmondja történeteit. Mesélő Budapest Tittel Kingával és Szerémi Nórával a Klasszik Rádió 92.1-en, hétvégén 19 órakor és hétköznap az Intermezzóban. Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A fővárosban távhővezeték felújítás miatt a Dózsa-György úton a Vágány utcánál a Váci út felé csak a külső sáv járható. Nehéz az előrejutás a Hősök terétől. A Kerepesi út felé, illetve a Vágány utcában a Dózsa-György út előtt lezárták a belső sávot. Erős a forgalom a 10-es főúton befelé az Ürömi körforgalomnál, az M3-as autópálya bevezető szakaszán a Szerencs utca előtt, a Kerepesi úton befelé a Fogarasi útnál és a Hungária körúton az Árpád híd felé a Tököli út előtt. A 11. kerületben a Villányi úton a Budaörsi út után lezárták a belső sávot a villamos pálya karbantartása miatt. A 17-es és a 61-es villamos helyett a Szél Kálmán tér és a Móri Zsigmond körtér között pótlóbusszal utazhatnak. A 17-es villamos terelve a Krisztina körúton át közlekedik, az 56A villamos pedig hétköznapokon is egész nap jár. Egyirányosították a 11. kerületben a Barázda utcát a Szerémi úttól az Aliz utcáig közműépítés miatt. Farkas Renát, a BKK Info.
0: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Ez a Klasszik Rádió 92.1, benne pedig a Nyitány. Nagyon jó reggelt és nagyon jó rádiózást kívánok. 3:49 előtt járunk. Gondolom már mindenki hallotta, és mindenki tudja ugye, hogy ma éjfélig meghosszabbították a harmadfokú hőségriadót. És ezzel kapcsolatosan képzeljék el, hogy a fővárosi nagy cirkusz megnyitja a légkondicionált nézőterét a szépkorúak előtt. A hőségriadó idején különösen fontos, hogy odafigyeljünk egymásra, és gondoskodjunk azokról, aki hosszú éveken át gondoskodtak rólunk. Ennek jegyében a fővárosi nagy cirkusz a hét folyamán ingyenes belépést biztosít az időskorúaknak a Mirás című előadás kijelölt időpontjaira. Hisznek abban, hogy egy kulturális intézmény feladata nem áll meg a szórakoztatásnál. Lehetőségeihez mérten hozzájárul a közösségi jólíthez, különösen a rendkívüli helyzetekben. A kezdeményezés célja, hogy a legveszélyeztetettebb korosztály számára a hőségriadó idején kellemes, klimatizált környezetet és egy felejthetetlen élmény biztosítson. A fővárosi nagy cirkusz bízik abban, hogy ezzel a gesztussal nem csak felfrissülést, hanem életre szóló élményt is biztosíthat. A díjmentes belépés a következő előadásokra vonatkozik. Ma délután 17 óra, holnap, azaz csütörtök délután 17 óra, és péntek délután 15 óra. A kedvezmény nyugdíjas igazolvány felmutatásával a szabad helyek függvényében vehető igénybe, mert a cirkusz varázsa bár a manésban születik, de azokban a pillanatokban teljesedik ki, amikor törődünk egymással, hiszen hitvallások is ez. Te ugrasz, én elkaplak. Napközben egyébként a hőségriadó időszakában a fővárosi nagy cirkusz klimatizált terei egész nap nyitva állnak a hőséget nehezen viselők számára. Hűtött víz és pár percnyi pihenő várja a Városligetben a sétálókat. Egyébként nem csak emiatt, hanem a Mirás című előadás miatt is érdemesen látogatni a fővárosi nagy cirkuszba. Most is olyan előadásban lehet részük, amelytől tényleg szemük, szájuk tátva marad. Látogassanak el ide, hogyha tehetik. Most pedig csendüljön fel József Haydn 82. C-dur medve szimfóniájának a 4. tétele a Magyar Állami Hangversenyzenekar előadásában a karmester Ferencsik János.

A Klasszik Rádió 92 egyet hallgatják, abban is a Nyitányt, és hamarosan 9 óra lesz, ez pedig azt jelenti, hogy most is érkezik ma esti színház ajánlatom. Ugye ajánlottam már a Mirást a Fővárosi Nagy Cirkuszban nem is olyan régen, de most érkezzen az Áramszünet interaktív játék a sötétben a Vak Repülés Színtársulat programja, amely a Kultúrtonya közösségi térben látható. Fény nélküli sosem látott színes program, ahol olyan szórakozás vár a bátor vállalkozókra a teljes sötétben, amely az ízlésnek, finom tapintásra vágyó kezeknek, orrnak, fülnek izgalmas ingere lehet. És itt bizony meg lehet kérdezni mindazt egy látássérültől, amit eddig nem mert. Az előadás idejére ugyanis teljesen besötétítik a helyiséget, a terület különböző helyszínei azonban átjárhatóak. A rendezvény végén visszaszámlálás után felkapcsolják a lámpákat, és a látogatók megnézhetik, hogy hol botorkálták végig az alkalmat. A Kultúrtonya közösségi térben foglalható mini áramszünet keretében egy órás programként élhetik át a látogatók az élményt. Ügyességi játékok, tapintható képek felismerése, segédeszköz bemutató teljes sötétben egy kis csoportos társaság keretein belül. Ez egy olyan interaktív rendezvény, ahol szabadon lehet és mozoghat a látogató, több esemény között vándorolhat a sötétben. Az áramszünet tehát nem egy színdarab, hanem egy minden érzékszervünkre ható program, amely várja ma az érdeklődőket a Kultúrtonya közösségi térben. Ha ellátogatnak ide, érezzék nagyon jól magukat.

0: Papageno Klasszik a Klasszik Rádió 92.1 műsorán Szerémi Nórával. Érdekességek, kulturális programajánlók, valamint beszélgetés a zenei és kulturális élet kiemelkedő szereplőivel szombatonként 10 és 12 óra között itt, a Klasszik Rádió 92.1-en. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Határtalan energia és lélegzetelállító látvány. Július 11-én a világhírű örmény Berd táncegyüttes érkezik a Margit-szigeti szabadtéri színpadra. Több mint 60 év hagyománya, 100 ősi tánc és egy felejthetetlen élmény. Egy estén. Margit-szigeti-szeansz.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Változik az egészségügyi ellátás rendje a mai napon. Már csak telefonnal lehet fizetni a parkolásért Budapesten. Hidegfront közelít záporokkal. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok. Mától már csak mobiltelefonnal lehet parkolási díjat fizetni Budapesten, a több mint 3000 parkolóautomatát leszerelik. A parkolás alkalmazással, SMS-ben vagy telefonhívással intézhető. A Budapest Go-ban később lesz elérhető a fizetés. Emellett emelkedtek a parkolási díjak is. A belvárosi A-zónában már óránként 800 forintot kell fizetni. A B-ben 600-at, a C-ben 400-at, míg a D-jelű utcákban 300 forint lesz egy óra parkolás. Drágultak a P plusz R parkolók is. Országos közlekedés szervező létrehozásáról döntött a kormány, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid azt írta, a társaság a jövőben a közösségi közlekedés megrendelését, szervezését és ellenőrzését végzi majd úgy, mint a fővárosban a BKK. Az állami tulajdonú közlekedés szervező kezeli majd a vasúti járművek beszerzését is. A tárcavezető emlékeztetett arra, hogy a tervek szerint az uniós forrásokból 42 új HÉV szerelvényt és legalább 35 új Intercity motorvonatot vásárolnak. Ma van a köztisztviselők és kormánytisztviselők napja Magyarországon. Annak emlékére tartják, hogy 1992. július 1-én lépett életbe a köztisztviselők jogállásáról szóló törvény. Ezen a napon a polgármesteri hivatalok és az önkormányzati irodák munkaszüneti napot rendelhetnek el, de a kormányablakok nyitva tartanak. Munkaszünet lesz ma az egészségügyben. Július 1-én Semmelweis Ignác születésnapján zárva tartanak a házi orvosi, fogorvosi és szakorvosi rendelők, valamint a legtöbb gyógyszertár. A folyamatos betegellátás ügyeleti rendszerint működik, a gyógyszerellátást pedig az ügyeletes, készenléti és folyamatos nyitvatartó patikák biztosítják. Tóth Árpád korábbi kórházigazgatót, egészségügyi szakértőt nevezte ki országos kórház főigazgatónak, Magyar Péter miniszterelnök. Az egészségügyi miniszter javaslatára meghozott határozat már megjelent a magyar közlönyben. A hőség idején is megbízhatóan működik a szociális és gyermekvédelmi ellátórendszer. A rendkívüli hőség miatt elrendelt vörös kód utóbbi 5 napja alatt összesen 108 bejelentés érkezett a regionális diszpécser szolgálatokhoz. 79 esetben közterületen tartózkodó emberek elhelyezéséhez kértek segítséget. A sok napsütés mellett egyre több lesz a gomoly felhő az égen, délutántól több felé számíthatunk záporokra, zivatarokra, felhőszakadásra. A szél zivatarok környezetében viharossá fokozódik, napközben 32-38, késő este 21-29 fok várható.
0: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést a 17. kerületben a Pesti úton a Ferihegyi útnál. Sávlezárásra kell készülni. Távhővezeték felújítás miatt a Dózsa-György úton a Vágány utcánál a Váci út felé csak a külső sáv járható. Lelassult a haladás a Városligeti fasortól. A Kerepesi út felé, illetve a Vágány utcában a Dózsa-György út előtt a belső sávot zárták le. Mától a Podmanicki utcában a Jókai utcától a Teréz körútig lezárják a belső sávot burkolatjavítás miatt. Ma napközben lezárják a 13. kerületben a Hajdú utcát, a Róbert Károly körút és a Kartács utca között útépítés miatt. Ezt követően ismét egyirányosítják a Róbert Károly körúttól a Kartács utcáig. A 11. kerületben a Villányi úton a Budaörsi út után lezárták a belső sávot a villamos pályakarbantartása miatt. A 17-es és a 61-es villamos helyett a Szél-Kálmán tér és a Móri-Zsigmond körtér között pótlóbusszal utazhatnak. A 17-es villamos terelve a Krisztina körúton át közlekedik, az 56A villamos pedig hétköznapokon is egész nap jár. Farkas Renát, a BKK Info.
0: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en. Az MTI híreit hallották. Most pedig folytatódik a Nyitány.
4: A mikrofonnál Szerémi Nóra.
5: A Klasszik Rádió 92.1-et hallgatják, és abban is a Nyitány 9 óra elmúlt 5 perccel. Ez már a Nyitány harmadik órája, július 1-e van, és szerda. Telemann Amos Fit fuvolára és zenekarra. Második tételét hallhatják nem sokára a Capella Savaria előadásában. Fuvolán közreműködik Németh Pál, de ebben az órában meghallgatjuk még Carl Philipp Emanuel Bach démon rondójának a negyedik tételét is, illetve felcsendül még Domenico Cimarosa, a párizsi festő szimfóniája is, a Salieri kamarazenekar előadásában. És ebben az órában egy kis utazásra hívok mindenkit, hiszen a Magyar Állami Operaház éppen Japánban van. Itt van egy kéthetes turnén a Varázsfuvolával. Erről fogok beszélgetni Ókovács Szilveszterrel, a Magyar Állami Operaház főigazgatójával, aki a helyszínről jelentkezik. Tartsanak velünk!

0: Hangjelek. Koncertekről kezdőknek és haladóknak, zenerajongóknak és kíváncsiskodóknak. Ajánlók, aktualitások, érdekességek a Klasszik Rádió 92.1-en, itt a Nyitányban.
1: És a hangjelek rovat mai vendége Ókovács Szilveszter, a Magyar Állami Operaház főigazgatója. Jó reggelt, jó délutánt kívánok!
2: Jó reggelt,
1: a Magyar Állami Operaház 2026-ban ismét nagyszabású turnét valósít meg a japán közönség számára. A 113 fős társulat június 21-e és július 4-e között 12 állomásra látogat el, hogy bemutassa Mozart a Varázsfuvala című közkedvelt operáját Szinetár Miklós rendezésében. A japán közönség kiemelten nyitott a klasszikus európai zenére, és a magyar társulatok rendszeres vendégek a Szigetországban. Na de mióta is van ez? Erről beszél.
2: Nagyon kedves Klasszik Rádiótól és tőled is, Nóra, hogy mindig érdeklődtök, hogyha messzebbre megyünk, és az a helyzet, hogy Japánból is már többször beszélgettünk, de ez azért lehet így, mert az ügynökség, amelyik az operát képviseli Japánban, már a 12. utat szervezte meg. 98-tól indult ez, én 2001-től csatlakoztam ehhez, tehát ezek is már 25 éve borzasztó. És az a helyzet, hogy most megszámoltuk egyik nap, hogy 8-9 produkciót hoztunk ez alatt ki, tehát teljes produkció. Hát most a Varázsfuvala van itt, azt hiszem másodszor, 4 éve is ezzel voltunk, de most Jokohamában vagyunk éppen ma délután, de már az ügynökkel azt beszélgettük idefele a kocsiban, hogy akkor majd a bohémi lett ez a következő, egy új dalban még nem volt itt kint, úgyhogy a kollégák most az első felvonás végénél tartanak éppen a Varázsfuvalában egy fantasztikusan jól hangzó fával bélelt jokohamai teremben, de tegnap egy nagyon durva helyen voltunk képzelt Tokióban, egy 4000 fős színházteremben. Sőt, bocsánat, 5000, tehát nagyobb, mint a Metropolitan Operaház egy harmaddal, és fantasztikus volt ott is a hangzás. Tehát ezek a japánok, ezek tényleg 30 éve is, 20 éve is, 10 éve is mindig tudják az akusztikát. Elképesztő tereket képesek behangosítani, és úgy, hogy a Mozart zenét nem lehet fortissimo játszani, nagyon kifinomult dolgon a kollégáink, és nagyon jó érzés ezt tapasztalni.
1: Elhiszem. Mik voltak eddig? Mutatkozott be a Magyar Állami Operaház eddig Japánban.
2: Van érdekes, hogy adnám magát egy Japánban játszódó történet, hogy a Puccini-féle pillangók is azt mondja, de ezt nem annyira szeretik. Annak a erkölcsi győztese hiába a kis japán gésa, de valójában ott a világnak mindenféle figurái megjelennek, és lehet, hogy nem elég járnyaltak a japánok számára, nem tudom, de hogyha belegondolok, miket hoztunk eddig ide, Traviátát, aztán Lammermuri Lúciát, Szevillai Borbét, Varázsfuvalát, Denevért, biztos kihagytam valamit, most a Bohémiáról beszélgettünk, akkor volt Carmen is, hoppá, ne felejtsem el. Szóval elég sok mindent hoztunk, ami az európai opera irodalomnak azért a szíve közepe, és hát a Varázsfuvala az meg egy olyan mese, aminek a prózái is elbűvölik a közönséget. Úgyhogy itt a kollégák el tudott képzelni, hogy Papagéno olyan volt. Papagéno amúgy is sokat munkázik, de itt, hogy most lehet a német szövegből kikacsintani Japánba, hát ezek alacsonyan csüngő gyümölcsei a szórakoztatásnak. De hát ugye ne legyünk annyira, hogy mondjam, pártososak, hiszen ez mégiscsak a Teaterelvdő Videmben készült, és egy igazi népszínházba, úgyhogy Mozartéktól nem áll távol ez a fajta szórakoztatás, a nevettetés sem.
1: A mostani turné során ugye Mozart a Varázsfuvala című darabja áll a középpontban, amelyet a társulat a legfontosabb kulturális központokban és koncerttermekben ad elő. A produkciót a japán helyszínek technikai adottságaihoz igazítva professzionális háttérrel és neves magyar, valamint nemzetközi énekesekkel viszik színpadra. Na de hogyan tudnak alkalmazkodni az újabbnál újabb helyszínekhez? A kollégák, illetve mekkora előkészítés?
2: Úgy tudjuk megoldani, hogy egy-egy ilyen út előkészítése akár másfél-két év is lehet. Az a legkevesebb, hogy az alaprajzokkal tisztában vagyunk, hogy pontos hogy ridereket, olyan listákat adunk rá, amelyeket ők is meg kell, hogy nézzenek, és aztán nekünk is alkalmazkodni kell valóban, hogy egy színpadméret, hogy egy lámpapark, és hát ilyenkor már nem igen van meglepetés, azért ez japán. Tehát az óramű pontosság. Itt minden szejkó, tehát tényleg. Úgyhogy itt is ez a terem nagyon más, mint az előző napi volt. Azt mondanám, hogy inkább ez valamiféle koncerttel kevert előadás, mert itt zenekari játok. Ez az egyetlen ilyen hely. Tehát itt Szondáltal Ejtjénben jelmezben játszok el a darabot. De a tegnapi ezt tökéletes színházi kulisza volt, meg a többi is mindig azt szokott lenni. De hát ezt is megoldják a kollégák. Én úgy látom, hogy még többet is bóckodnak, mert ugye látják a közönséget, és minek többek a visszaérések. Közben a felvonás végén is.
1: Az első felvonás tehát a végéhez ért, így most a mi beszélgetésünk is a végéhez ért. Az elmúlt percekben Ukovács Szilvesztert hallhatták, a Magyar Állami Operaház főigazgatóját, aki a japán turnéról jelentkezett be.

0: közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést a 17. kerületben a Pesti úton a Ferihegyi útnál. Sávlezárásra kell készülni. Távhővezeték felújítás miatt a Dózsa-György úton a Vágány utcánál a Váci út felé csak a külső sáv járható. Lelassult a haladás a Városligeti fasortól. A Kerepesi út felé, illetve a Vágány utcában a Dózsa-György út előtt a belső sávot zárták le. Mától a Podmanicki utcában a Jókai utcától a Teréz körútig lezárják a belső sávot burkolatjavítás miatt. Ma napközben lezárják a 13. kerületben a Hajdú utcát, a Róbert Károly körút és a Kartács utca között útépítés miatt. Ezt követően ismét egyirányosítják a Róbert Károly körúttól a Kartács utcáig. A 11. kerületben a Villányi úton a Budaörsi út után lezárták a belső sávot a villamos pálya karbantartása miatt. A 17-es és a 61-es villamos helyett a Szél Kálmán tér és a Móricz Zsigmond körtér között pótlóbusszal utazhatnak. A 17-es villamos terelve a Krisztina körúton át közlekedik, az 56A villamos pedig hétköznapokon is egész nap jár. Farkas Renáta, BKK Info.
0: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Ez a Klasszik Rádió 92.1, benne pedig a Nyitány, 3:40 előtt járunk, és bizony hidegfront közelít záporokkal, zivatarokkal, ez az, amelyre szerintem már oly sokan vártak. Szerdán a naposabb délelőtti órákat követően egy nyugat felől közeledő hidegfront hatására egyre több felé alakul majd ki zápor, zivatar, helyenként heves zivatar is lehet felhőszakadás, jégeső és szélvihar kíséretében. Délután 34 fok körül alakul a hőmérséklet, ám a záporokat, zivatarokat követően hirtelen több fokkal levülhet a levegő. Csütörtökön a Dunántúlon felszakadozik a felhőzet, kisüt a nap, a Dunától keletre eső, záporos, zivataros időjárásra van kilátás, több helyen jelentős mennyiségű csapadékulhat. Mindenhol véget ér a forróság, hajnalban 15 és 22, délután 24 és 31 fok között alakul a hőmérséklet, és pénteken is sok felé marad a szeles idő, az északnyugati szelet élénk erős, a Dunántúlon viharos lökések kísérhetik. A napos időszakokat felhő átvonulások zavarhatják meg, amelyekből elszórtan még kisebb esőzápor is előfordulhat. Kellemes nyári időben lesz részünk, 26-36 fokos maximumokkal. Szombat hajnalra pedig felfrissülünk, 9 és 17 fok közé csökken a hőmérséklet, majd napközben szeles, napos, gomoly felhős időre van kilátás, csak néhol fordulhat elő jelentéktelen zápor. Délutánra 24 és 29 fok közé melegszik a levegő. Ezt szerintem már nagyon-nagyon sokan várják, addig is kitartást mindenkinek, most pedig csendüljön fel. Csimár Róza, a párizsi festő szimfónia, a Salieri kamarazenekar előadásában a karmester Pál Tamás.

0: Ez a Klasszik Rádió 92.1, benne pedig a Nyitány, ahol hamarosan 10 óra lesz. Ez pedig azt jelenti, hogy ma, július 1-én a műsor a végéhez ért. A mai műsorban rengeteg minden történt, például Derbi és Divat Fesztiválra hívtuk meg a hallgatókat, amely most hétvégén lesz a Kincsen Parkban, de júliusban borszerdák is lesznek a Nemzeti Galériában. Ma este lesz az első esemény, aztán minden szerdán várják az érdeklődőket a Nemzeti Galériába, és persze az opera pedig éppen Japánban van nemzetközi hírű énekesekkel, kéthetes turnén vesz részt. Az opera 113 fős együttesen. Én a napi útravalóval köszönöm meg a figyelmüket, és kívánok további nagyon kellemes napot. Szerémi Nórát hallhatták.
1: Lakáskulcs, pénztárca, iratok. Megvannak. Indulhatunk. Várjunk csak. Az útravaló. Majdnem itt maradt. Pedig enélkül nincs hétköznap és nincs Nyitány. Útravaló következik itt a Nyitányban, a Klasszik Rádió 92.1 gondolatébresztője a mai napra.
0: A mindfulness nem nehéz dolog, csak mindig emlékeztetnünk kell magunkat, hogy csináljuk.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Olyan gyors, akár egy gondolat.
3: Mondd, hogy csináltad?
2: Letöltöttem, egy gombnyomással rendelem, és utána már csak az útvonalát figyelem. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
3: Én is így akarok taxit rendelni.
2: Rendeljen ön is City Taxit egy gombnyomással okostelefonjáról, bárhol, bármikor. Keresse a City Taxi Budapest appot letöltésre, mert könnyebb, mint az egyszer egy. Mobil appal könnyen megy. www.citytaxi.hu.
4: Melyik történet kerül a bajnok csapatba? Dönts te! Állítsd össze a Libri válogatottját és nyerj értékes ajándékcsomagot! 10.000 forint felett ráadásul limitált nyári kiegészítők várnak rád extra áron. Nagy könyves válogató június 11-e és július 31-e között a Libri üzleteiben és a libri.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
5: Mától hatályba lép a 3 eurós vámszabály. Új gyermekinfektológiai osztályt adtak át Szegeden. Hidegfronthoz zivatarokat, lehűlést. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok. Mától Magyarországon is érvényesek az új uniós vámszabályok. Az EU-n kívüli webáruházból rendelt áruk után 3 eurós vámot kell fizetni. Az összeget nem csomagonként, hanem termékkategóriánként kell fizetni, tehát annyiszor 3 euró a vám, ahány termékkategória van a csomagban. A fizetendő vám a webáruház áraiba fog beépülni, és csak a 150 euró alatti küldeményekre vonatkozik. A NAV a legfontosabb tudnivalókat honlapján közzéteszi, de a 18-19-es NAV infóvonalon is lehet tájékoztatást kérni. Árat emel mától a Magyar Telekom és a Jettel, a két telefonszolgáltató 4,4%-os infláció követő díjkorrekciót alkalmaz a KSH által megállapított tavalyi pénzromlásnak megfelelően. A megváltozott havidíjakat tartalmazó számlát először augusztusban kapják meg az előfizetők. A harmadik nagy telefontársaság, a VON, szeptember 1-től érvényesíti az áraiban ugyanezt az emelést. Munkaszünet lesz ma az egészségügyben. Július 1-én Semmelweis Ignác születésnapján zárva tartanak a házi orvosi, fogorvosi és szakorvosi rendelők, valamint a legtöbb gyógyszertár. A folyamatos betegellátás ügyeleti rendszerint működik. A gyógyszerellátást pedig az ügyeletes, készenléti és folyamatosan nyitva tartó patikák biztosítják. Új gyermekinfektológiai osztályt adtak át a Szegedi Tudományegyetem gyermekklinikáján. 350 millió forintba került a beruházás, az új részlegen egyszerre tudják biztosítani az általános gyermekosztályi funkciókat és a hurutos betegségek legmagasabb szintű ellátását. A szegedi gyermekklinikán nemrég új sürgősségi betegellátó osztályt is kialakítottak, és ismét működik a sebészeti műtőegység is. Mától látogatható a Biodóm a fővárosi állat- és növénykertben. Az épület csaknem egy hektáros központi csarnokában egy trópusi növényeket és különleges állatokat bemutató részt alakított ki, ahol egy őslény kiállítás is helyet kapott. Az új bemutató teret külön díj fizetése nélkül lehet megtekinteni. A Biodóm építése 2017-ben kezdődött, a fejlesztésre több mint 350 millió forintot fordított az állatkert. Estig még kitart a füllett hőség, később azonban hideg front érkezik északnyugat felől. Napközben záporok, zivatarok alakulhatnak ki helyenként heves viharokra, felhőszakadásra, jégesőre és viharos széllökésekre is számítani kell. Napközben 32-38, késő este 21-29 fok valószínű, a harmadfokú hőségriasztás éjfélig van érvényben, holnapra pedig országszerte jelentős lehűlés várható.
1: Az MTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Petőfi téri ortodox templom építésekor a mester az ikonosztáz leghangsúlyosabb részére eredetileg egy galambpárt faragott. A két madár a templom építő két nép, a vlachok, azaz románok, illetve a görögök békés egymás mellett élését volt hivatott szimbolizálni. 1803-ban a budai püspök felszólalt ellene, mivel a keleti egyház tiltott minden figurális ábrázolást a templomokban, mert azokat bálványoknak tartotta. A béke galambpár ügye ezután évekig tartó vitába torkollott, ezzel pont ellentétes hatást eredményezve a két népcsoport között. A galambügy a vlahok és görögök közti ellenségeskedés kirobbantójává vált. A galambokat végül 1806-ban eltávolították, ez pedig évekre megmérgezte a két csoport hangulatát. Az utcában egy textilkereskedő a galambügytől megikletve cégéreként fehér galambot festetett. A ma is létező Galamb utca erről kapta a nevét.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A kettes, azaz piros metróvonal keleti végállomását az 1950-es évi kezdéskor még a Népstadion állomásra tervezték. A gödöllői hévet a föld alatt kéregvasútként a Népstadion állomásig építették volna ki, ahol közös peronokon lehetett volna a hévről közvetlenül a metróra átszállni. Ezek a peronok ma is megvannak, csak éppen a hév nem jött el idáig. A Népstadion állomás végállomásként történt tervezésére utal még ma is az a több vonatfordító és vonattároló vágány, melyek mellett most elszaladnak a szerelvények a Stadion és Pillangó utcai megállók között.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

szerkessze velünk kedvenc rádióját. Kövesse figyelemmel és értékelje zenéinket internetes oldalunkon, hogy még kellemesebb perceket szerezhessünk. www.klasszikradio.hu

Induljon a nap a Klasszik Rádió 92.1-el és egy utazással a kultúra izgalmas világába. Tartalmas és érdekes beszélgetések az irodalom, a filmek, a koncertélet és a színházi világból, nyugalmat sugárzó zenékkel és aktuális közlekedési információkkal fűszerezve. Nyitány minden hétköznap 7 és 10 óra között itt, a Klasszik Rádió 92.1-en, Szerémi Nórával és Gaskó Balázzsal.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Budapesten a 19. század második feléig számtalan nyílt és fedett piac működött, megfelelő higiéniai és minőségi ellenőrzés nélkül. 1879-ben állt fel a Közélelmezési Bizottság annak érdekében, hogy tisztázza, hány csarnokra van szükség és pontosan hol. Ennek eredményeként a főváros 5 nagy befogadó képességű fedett piacot építetett, egymáshoz nagyon hasonló stílusban. Mind az 5-öt ugyanazon a napon, 1897. február 15-én nyitották meg. A Rákóczi téren, a Klauzál akkoriban István téren, a Hunyadi téren, a Hold utcában megnyílt csarnokok mellett a Vámház téren felépült központi vásárcsarnok lett a legfontosabb ilyen intézmény.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az alagút teljesen csak 1858 után készült el. Ekkorra Clark Ádám már csak kisebb munkákat vállalt, mert visszavonult és a családjának ért. Az alagút kapuzatait Reiter Ferenc, a budapesti rakpartok kiépítője fejezte be, feltehetőleg az angol mérnök korábbi tervei alapján. A helytartó tanács lemondott a vasrácsokról, a dunai kapuzat pedig egyszerű, nemes vonal vezetésével Pest-Buda díszévé vált.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Róma, Velence, Firenze. Itália élménye a magyar művészetben a 19. századtól napjainkig. Dolce Vita. Színek, fények, hangulatok a Magyar Nemzeti Galériában. A kiállítás főtámogatója a Szerencsejáték ZRT.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Magyar Péter Semmelweis napon mondott köszönetet és fontos ígéretet tett. Indul a NAV ellenőrzés sorozata a nagy tavainknál. Hidegfronthoz zivatarokat, lehűlést. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok. Az egészségügy fejlesztését nevezte a kormány egyik legfontosabb feladatának a miniszterelnök, aki Semmelweis nap alkalmából mondott köszönetet az egészségügyi dolgozóknak. Július 1-e az egészségügyi dolgozók munkaszüneti napja, ezért a rendelők és a legtöbb gyógyszertár zárva tart, ügyeleti ellátás működik. Új gyermekinfektológiai osztályt adtak át a Szegedi Tudományegyetem gyermekklinikáján. 350 millió forintba került a beruházás. Az új részlegen egyszerre tudják biztosítani az általános gyermekosztályi funkciókat és a hurutos betegségek legmagasabb szintű ellátását. A Szegedi Gyermekklinikán nemrég új sürgősségi betegellátó osztályt is kialakítottak, és ismét működik a sebészeti műtőegység is. A magyarok az uniós átlagnál jóval optimistábban látják a jövőt és az Európai Uniót egy friss Euróbarométer felmérés szerint. A kutatás alapján a magyarok 57%-a reménnyel tekint a jövőbe, ami a legmagasabb arány az EU-ban. A megkérdezettek 73%-a derülátó Magyarország jövőjével kapcsolatban, és 80%-uk az Európai Uniót a stabilitás helyének tartja. A felmérés szerint a magyarok 81%-a úgy véli, hogy az uniós tagság előnyös az ország számára. Fokozott ellenőrzések indulnak ma a Balatonnál, a Velencei és a Tiszatónál, közölte a NAV. Augusztus végéig üdülőhelyeken, strandokon és szabadtéri rendezvényeken vizsgálódnak a revizorok. De ellenőrzésekre számíthatnak például a kerékpár és csónak kölcsönzők, az esküvőszervezők, valamint a sétarepülést szervező cégek is. Az akció során a többi közt a számla és nyugtaadást, a foglalkoztatás szabályszerűségét, az árucikkek eredetét vizsgálják. Akik megszegik az adóügyi szabályokat, akár 2 millió forint büntetést is kaphatnak. Rekordmeleg, csaknem 21 fok volt júniusban a világ óceánjainak felszíni hőmérséklete, a Kopernikusz tengeri környezeti megfigyelő szolgálat adatai szerint. A szakemberek szerint az El Niño éghajlati jelenség és a globális felmelegedés hatására a következő hónapokban újabb rekordok dőlhetnek meg. Az óceánok felmelegedése fokozza a tengeri hőhullámokat, emeli a tengerszintet és hozzájárulhat a szélsőséges időjárási jelenségek erősödéséhez. Estig még kitart a füllett hőség, később azonban hideg front érkezik északnyugat felől, napközben záporok, zivatarok alakulhatnak ki, helyenként heves viharokra, felhőszakadásra, jégesőre és viharos széllökésekre is számítani kell. Napközben 32-38, késő este 21-29 fok valószínű, a harmadfokú hőségriasztás éjfélig van érvényben, holnapra pedig országszerte jelentős lehűlés várható.
0: Az NTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Magyarország legnagyobb víz alatti barlangja a Molnár János barlang a Szemlőhegy alatt, Budapest második kerületében található. Nevét arról a Molnár Jánosról kapta, aki száraz járatait már 1856-ban bejárta, és elemezte a víz kémiai összetételét. Az általa készített barlangtérkép nyomtatásban nem jelent meg, az eredeti példány pedig már nem lelhető fel. Az első publikált felmérése 1942-ben jelent meg a Budapest meleg gyógyforrásai című könyvben. A barlang a nagyközönség elől le van zárva. A látogatásához és a merüléshez külön engedély szükséges. A barlangban fakadó termálvizet a Szent Lukás gyógyfürdő hasznosítja. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az Omnibusz közel 100 éven keresztül volt szerves része a Pesti és a Budai utcaképnek. A név eredetije a latin omnibus szó, ami azt jelenti, hogy mindenkié. Az első lóvontatású társaskocsikat itthon élelmes vállalkozók üzemeltették. Aki nem engedhetett meg magának hintót vagy bérkocsit, omnibuszra szállt. Így egyik kávéházból a másikig, esetleg a Városligetbe is könnyen el lehetett jutni. A gondot eleinte a menetrend és a megállók hiánya okozta. A kocsik ötletszerűen közlekedtek és bárhol megálltak, ahol fel vagy éppen lekívánt szállni a kedves utas. A század vége felé kezdett leáldozni az omnibuszoknak, mivel a lóvasút lassan kiszorította őket.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Papageno Klasszik a Klasszik Rádió 92.1 műsorán Szerhéj Minórával. Érdekességek, kulturális programajánlók, valamint beszélgetés a zenei és kulturális élet kiemelkedő szereplőivel szombatonként 10 és 12 óra között itt a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Pálvölgyi cseppkőbarlang máig feltárt hossza 19 kilométer. Ez Magyarország második leghosszabb barlangja. A Szépvölgyi út menti kőbányából nyíló barlangok 1902-ben keltették fel az arra járó turisták figyelmét, azonban a járatok néhány méteres járható szakasz után beszűkültek. A szájhagyomány szerint egy birka alatt beszakadt a föld a bányaudvar szélén. Az állat kimentésére odasietett a barlangfelügyelő fia, Bagyura János, aki észrevette, hogy az üregnek folytatása van. Egy kis sziklabontás után sikerült a Pálvölgyi barlang első, cseppkövekkel is díszített szakaszába bejutniuk. A II. Világháború során a barlangot óvóhelyként is használták.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A II. Világháborúban tűnt el a Clark Ádám térről a nullás kilométer követ jelképező talapzatról a Magyarok nagyasszonya szobor, Körmendi Frém Jenő alkotása. A Clark Ádám térről a nullás kilométer követ jelképező talapzatról a Magyarok nagyasszonya szobor, Körmendi Frém Jenő alkotása. A Kecses Márvány

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Határtalan energia és lélegzetelállító látvány. Július 11-én a világhírű örmény Bird táncegyüttes érkezik a Margit-szigeti szabadtéri színpadra. Több mint 60 év hagyománya, 100 ősi tánc és egy felejthetetlen élmény. Egy estén. Margit-szigeti-szeansz.hu.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Megkezdődött a 2027-es költségvetés előkészítése. Mától megújul az éjszakai közösségi közlekedés, több fokos lehűlés várható. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok. A pénzügyminiszter szerint kormányváltás nélkül a költségvetés GDP arányos hiánya idén elérte volna 8,3%-ot. Kármán András úgy véli, hogy az előző években a költségvetés nem volt átlátható. Felelős tervezés nélkül került a parlament elé. Kármán András közösségi oldalán jelentette be, hogy már elérhető a 2027-es költségvetés tervezéséhez kapcsolódó tájékoztató. Hozzátette, bízik abban, hogy egy megalapozott, reális költségvetés erősíti a közbizalmat és a befektetői bizalmat is. Az egészségügy fejlesztését nevezte a kormány egyik legfontosabb feladatának a miniszterelnök, aki a Semmelweis nap alkalmából mondott köszönetet az egészségügyi dolgozóknak. Július 1-e az egészségügyi dolgozók munkaszüneti napja, ezért a rendelők és a legtöbb gyógyszertár zárva tart. Ügyeleti ellátás működik. Újabb amerikai engedélyt kapott a MOL szerb olajvállalat a NIS felvásárlásáról szóló tárgyalások folytatására. A társaság közlése szerint az Egyesült Államok pénzügyminisztériumának illetékes hivatala július 31-ig hosszabbította meg a jóváhagyást. Ez lehetővé teszi, hogy a MOL tovább egyeztessen a NIS többségi tulajdon részének megszerzéséről. Reggel újraindultak és forgalomba álltak a hőség miatt korábban leállt Flirt motorvonatok, miután az éjszaka 38 fok alá süllyedt a hőmérséklet, írta a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid tájékoztatása szerint a modern járművek rendszerei a túlmelegedés miatt biztonsági okokból egyszerűen letiltották az akkumulátorok töltését. Mától megújul az éjszakai közösségi közlekedés is. A legforgalmasabb útvonalakon sűrűbben közlekednek majd a járatok, és több új éjszakai busz is indul a külső kerületek, valamint az agglomeráció felé. Lesz éjszakai troli járat is a belváros és az Őrsvezér tere között. Felborult egy sertéseket szállító kamion a 66-os főúton Szent Balázs közelében. Az utat lezárták. A jármű 180 állatot szállított, amelyek közül több elpusztult a balesetben. A sofőrhöz mentőt riasztottak. A helyszínre a szállítmányozó cég mentesítő kamionját is várják. Estig még kitart a füllett hőség, később azonban hideg front érkezik északnyugat felől. Napközben záporok, zivatarok alakulhatnak ki, helyenként heves viharokra, felhőszakadásra, jégesőre és viharos széllökésekre is számítani kell. Napközben 32-38, késő este 21-29 fok várható, a harmadfokú hőségriasztás éjfélig van érvényben, holnapra pedig országszerte jelentős lehűlés várható.
1: Az MTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Campona Áruház Budatétényben a Jókai Mór utca és a Lépcsős utca buszmegállók közelében épült fel a Nagytétényi út mentén. A gödröket 1995-ben kezdték el kiásni. Végül az építkezés 1997-ben körülbelül fél évre leállt. Az átadással is csúsztak, mely végül 1999-ben történt meg. Az áruház másfél évig Budapest legnagyobb bevásárlóközpontja volt, melyben 160 üzlet található. Ezeken kívül étterem és egy mozi is van, valamint itt található a Tropikárium nevű állatkert is. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az ELTE-n az oktatás nyelve 1844-ig a latin volt. Ekkor vezették be a magyar nyelv állami használatát. A neoabszolutizmus idején valójában németesítő célzattal, de hasznos reformokat vezettek be. Többek között a teológiai karból egyenjogúsították a bölcsészeti fakultást. Az 1867-es kiegyezés után kezdődött az egyetem történetének legintenzívebben fejlődő szakasza. A századfordulóra a világ 15 legjelentősebb egyeteme közé került. Nők 1895 óta iratkozhatnak be az egyetemre. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Intermezzo. Hétköznaponként 16 és 19 óra között Bálint Edina várja Önöket a legfrissebb kulturális információkkal, izgalmas vendégekkel és sok-sok zenével. Intermezzo. Itt a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A középkor történetírói Aquincum romjait Szikambria mondabeli város romjainak vélték, melyet a legendák szerint Attila hun király alapított. A település létezését és helyét a mai napig számos vita övezi. Az elnevezés a népnyelvben is elterjedt, és még a 17. századi térképeken is fellelhető. Sőt, Tinódi Lantos Sebestyén is említi Erdéli História című művében Szikambria néven. Leírása alapján a Budát körülzáró törökök tábora közelében lehetett. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az 1848-49-es szabadságharc után eleinte a nemesség körében terjedtek el a spiritizmus tanai, hiszen a főrendek gyakrabban érintkeztek a külfölddel, és színházba is ők jártak sűrűbben. Így például a saját szemükkel láthatták Louis Berger német színész spiritista bemutatóját a Pesti Német Színházban. Az 50-es évek közepén már megjelentek a tiltó rendelkezések. Pest megye több területén is betiltották az asztaltáncoltatás művelését, a gyermekek idegeinek károsodása miatt, sőt, a tanítókat is eltiltották attól, hogy az iskolákban részt vegyenek ilyen gyanús manipulációkban. Nem sokkal később a Pesti Napló pedig beszámolt arról, hogy egy kislány érintése nyomán a Lánchíd egyik kőoroszlánja megmozdult.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

szerkessze velünk kedvenc rádióját. Kövesse figyelemmel és értékelje zenéinket internetes oldalunkon, hogy még kellemesebb perceket szerezhessünk. www.klasszikradio.hu

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Az Opárt világhírű magyar-francia mestere. Vazarelli 120. Viktor Vazarelli lenyűgöző életmű kiállítása a Szépművészeti Múzeumban augusztus 16-áig. A kiállítás kiemelt támogatója az MVM és a PPG Trilak.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Ma zárva tartanak a rendelők és a legtöbb gyógyszertár. Új fejlesztések segítik a tájékozódást és az utazástervezést a közösségi közlekedésben. Több fokos lehűlés jön. Köszöntöm hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok. Az egészségügy fejlesztését nevezte a kormány egyik legfontosabb feladatának a miniszterelnök, aki Szemmelweis nap alkalmából mondott köszönetet az egészségügyi dolgozóknak. Július 1-e az egészségügyi dolgozók munkaszüneti napja, ezért a rendelők és a legtöbb gyógyszertár zárva tart, ügyeleti ellátás működik. A köztisztviselők és kormánytisztviselők munkáját köszönte meg a vidék és településfejlesztési miniszter hivatásuk napja alkalmából. Lőrinc Viktória közösségi oldalán azt írta, emberek ezrei dolgoznak nap mint nap azért, hogy a közigazgatás megbízhatóan működjön, az ügyintézés pedig gyorsabb, egyszerűbb és biztonságosabb legyen. Hozzátette, a közgyó iránti elkötelezettségük, a szakmai felkészültségük és a felelősségtudatuk olyan érték, amelyre minden közösségnek szüksége van. A pénzügyminiszter szerint kormányváltás nélkül a költségvetés GDP arányos hiánya idén elérte volna a 8,3%-ot. Kármán András úgy véli, hogy az előző években a költségvetés nem volt átlátható, felelős tervezés nélkül került a parlament elé. Kármán András közösségi oldalán jelentette be, hogy már elérhető a 2027-es költségvetés tervezéséhez kapcsolódó tájékoztató. Hozzátette, bízik abban, hogy egy megalapozott, reális költségvetés erősíti a közbizalmat és a befektetői bizalmat is. Új utastájékoztatási fejlesztéseket vezetett be a fővárosban a BKK. A forgalmi változásokról szóló információk mostantól egyes buszok fedélzeti kijelzőin is olvashatók. A megállókban a kijelzők külön jelzik, ha az érkező jármű alacsonypadlós, így könnyebb megtervezni az akadálymentes utazást. Emellett megálló kódokat vezettek be a nagyobb csomópontokban és a Budapest Go alkalmazásban, hogy az utasok könnyebben megtalálják a megfelelő megállót. Mától az Európai Unió átszámítva mintegy 1100 forintos díjat számít fel a 150 eurónál alacsonyabb értékű unión kívülről érkező e-kereskedelmi küldemények után. Az intézkedés elsősorban azokat a kínai platformokat érinti, melyek közvetlenül ázsiai raktárakból szolgálják ki az európai vásárlókat. Az Európai Bizottság szerint a lépésre azért volt szükség, mert az alacsony értékű küldemények száma az elmúlt években robbanásszerű nőtt, és mindez versenyhátrányba hozza az európai kereskedőket. Estig még kitart a füllet hőség, később azonban hideg front érkezik. Napközben záporok, zivatarok alakulhatnak ki. Napközben 32-38, késő este 21-29 fok valószínű. Holnapra országszerte jelentős lehűlés várható.
0: Az MTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. 1857. április 30-án a kocsi forgalom számára is megnyitották az alagutat, bár ekkor a kapuzatok még nem voltak készen. Ettől a naptól kezdve minden áthaladónak kellett fizetnie. A gyalogosok 1 krajcárt, az 1 lovas kocsik tulajdonosai 3, a 2 lovas kocsik tulajdonosai pedig 6 krajcárt voltak kötelesek adni a vámszedőnek. Még ezen kis összegekből is szép jövedelem folyt be. Az első 2 hónapban 5968 forinttal gazdagította a tulajdonosokat. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A West End City Center bevásárlóközpont a nyugati pályaudvar szomszédságában egy vasúti ipari rekonstrukciós területen épült. A Váci út keleti oldalán lévő elhanyagolt vasúti szertárak, raktárak és javítóüzemek helyén 1998-ban kezdődött meg az építkezés. Mind a tervezés, mind az építkezés feszített ütemterv szerint haladt. 1997. októberében még csak az elvi engedélyezési tervnél tartott. 1998. májusára elkészült a tervezés, így indulhatott el augusztusban a nagyszabású építkezés. 1999. februárra szerkezetkész volt az épület. A kereskedelmi területet még karácsony előtt, novemberben sikerült átadnia a kivitelezőnek. Az irodaház 2000 áprilisában, a szálloda júliusban nyitotta meg kapuit. A tervezésen és a kivitelezésen volt, hogy egy időben több mint 100 építész dolgozott. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az M2-es, azaz a piros metró tervezését és építését meghatározta az a II. Világháborús tapasztalat, hogy jó néhány nagyvárosban ezek a létesítmények sok ember életét mentették meg, amikor óvóhelyként funkcionáltak. Egy bekövetkezhető III. Világháború annyiban különbözött volna az előzőtől, hogy már az atombombával és a hidrogénbombával is számolni kellett. A védelem ez esetben a bejáratok hatalmas lökéshullámot kiálló elzárásával lett volna csak biztosítható, melynek nyomai néhány helyen még ma is meglátszanak.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Bár már az 1800-as évek végén is felvehettek volna nőket a budapesti orvostudományi karra, igazi változást az első világháború hozott, amikor a hallgatók és a tanárok nagy része bevonult katonának. A háború után az orvoskart már nemzetközileg is elismerték, és a tanulmányi idő 6 évre emelkedett. A második világháborúban a kart megpróbálták evakuálni Németországba, de az orvosok ellenállása folytán ez csak részben sikerült. Budapest ostroma alatt a felszerelések jelentős része elpusztult, az épületekben keletkezett károk hatalmasak voltak. Az 50-es évek elején több kórházat is az egyetemhez csatoltak, klinikákká alakítva át őket. Ekkor alakult meg az önálló Budapesti Orvostudományi Egyetem, mely az orvoskar alapításának 200. évfordulóján felvette Semmelweis Ignác nevét.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A magnézium-oxid nem jó választás magnézium pótlásra. Hasznosulása közben oxigén szabadgyökök keletkeznek, amelyeket antioxidánsokkal kell semlegesíteni. Ez feleslegesen terheli a szervezet antioxidáns készleteit. Ezen kívül a magnéziumoxid egy tökéletesen működő emésztőrendszer esetében is, és ilyen nem sok embernek van, maximum 4%-ban hasznosul. Ez a forma tehát nem igazán előnyös a fogyasztóknak. Nem számít, hogy a gyártó tudatlanságból vagy érdektelenségből kínálja így a magnéziumot. Biztosan rosszul járunk, ha ezt választjuk. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Az Infocseppek támogatója, a WTN.hu üzemeltetője, a Y-Street Kft. Kft.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Olyan gyors, akár egy gondolat.
3: Mondd, hogy csináltad?
2: Letöltöttem, egy gombnyomással rendelem, és utána már csak az útvonalát figyelem. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
3: Én is így akarok taxit rendelni.
2: Rendeljen ön is City Taxit egy gombnyomással okostelefonjáról, bárhol, bármikor. Keresse a City Taxi Budapest appot letöltésre, mert könnyebb, mint az egyszer egy. Mobil appal könnyen megy. www.citytaxi.hu.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
4: Ma zárva tartanak a rendelők és a legtöbb gyógyszertár. Új fejlesztések segítik a tájékozódást és az utazás tervezést a közösségi közlekedésben. Több fokos lehűlés jön. Köszöntöm hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok. Az egészségügy fejlesztését nevezte a kormány egyik legfontosabb feladatának a miniszterelnök, aki Semmelweis nap alkalmából mondott köszönetet az egészségügyi dolgozóknak. Július 1-e az egészségügyi dolgozók munkaszüneti napja, ezért a rendelők és a legtöbb gyógyszertár zárva tart, ügyeleti ellátás működik. A köztisztviselők és kormánytisztviselők munkáját köszönte meg a vidék és településfejlesztési miniszter hivatásuk napja alkalmából. Lőrinc Viktória közösségi oldalán azt írta, emberek ezrei dolgoznak nap mint nap azért, hogy a közigazgatás megbízhatóan működjön, az ügyintézés pedig gyorsabb, egyszerűbb és biztonságosabb legyen. Hozzátette, a közjó iránti elkötelezettségük, a szakmai felkészültségük és a felelősségtudatuk olyan érték, amelyre minden közösségnek szüksége van. A pénzügyminiszter szerint kormányváltás nélkül a költségvetés GDP arányos hiánya idén elérte volna a 8,3%-ot. Kármán András úgy véli, hogy az előző években a költségvetés nem volt átlátható, felelős tervezés nélkül került a parlament elé. Kármán András közösségi oldalán jelentette be, hogy már elérhető a 2027-es költségvetés tervezéséhez kapcsolódó tájékoztató. Hozzátette, bízik abban, hogy egy megalapozott, reális költségvetés erősíti a közbizalmat és a befektetői bizalmat is. Új utastájékoztatási fejlesztéseket vezetett be a fővárosban a BKK. A forgalmi változásokról szóló információk mostantól egyes buszok fedélzeti kijelzőin is olvashatók. A megállókban a kijelzők külön jelzik, ha az érkező jármű alacsonypadlós, így könnyebb megtervezni az akadálymentes utazást. Emellett megálló kódokat vezettek be a nagyobb csomópontokban és a Budapest Go alkalmazásban, hogy az utasok könnyebben megtalálják a megfelelő megállót. Mától az Európai Unió átszámítva mintegy 1100 forintos díjat számít fel a 150 eurónál alacsonyabb értékű unión kívülről érkező e-kereskedelmi küldemények után. Az intézkedés elsősorban azokat a kínai platformokat érinti, melyek közvetlenül ázsiai raktárakból szolgálják ki az európai vásárlókat. Az Európai Bizottság szerint a lépésre azért volt szükség, mert az alacsony értékű küldemények száma az elmúlt években robbanásszerű nőtt, és mindez versenyhátrányba hozza az európai kereskedőket. Estig még kitart a füllet hőség, később azonban hideg front érkezik. Napközben záporok, zivatarok alakulhatnak ki. Napközben 32-38, késő este 21-29 fok valószínű. Holnapra országszerte jelentős lehűlés várható.
1: Az MTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az Albert Falvai Magyar Léghajó és Repülőgéperti első vezetője a mindössze 24 éves gépészmérnök Wittmann Viktor lett, aki 1910-ben Franciaországban kezdett foglalkozni a repülőgépgyártás alapjaival, nem sokkal később már a Monarchia légierejének szánt gépeket tesztelte. Hazatérése után sorra nyerte a légiversenyeket. 1915 májusában a gyár egyik katonai repülőgépével tartott bemutató során elvesztette a kontrollt a gép felett, majd 40 méteres magasságból lezuhant. Utasa sértetlenül szállt ki a gépből, Wittmann azonban nem élte túl a balesetet. Törött légcsavarral díszített sírja a Kozma utcai izraelita temetőben áll. Gyakori utasa és barátja Karinti Frigyes cikkek egész sorát szentelte neki, melyeket végül a Repülő ember című kötetében gyűjtött egybe.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Futrinka utca nem csak Bálint Ágnes csodás meséjében létezik. Budapest 12. kerületében is van ilyen. Igaz, itt nem morzsakutya, cicamica és sompolyogi laknak. A futrinka félék gyors, hosszú és karcsú lábakkal bíró rovarok. A szó a fut ige származéka. A népnyelvi futri, azaz futkározó kicsinyített alakja. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Papagéno Klasszik a Klasszik Rádió 92.1 műsorán Szerémi Nórával. Érdekességek, kulturális programajánlók, valamint beszélgetés a zenei és kulturális élet kiemelkedő szereplőivel szombatonként 10 és 12 óra között itt, a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A háromszoros olimpiai bajnok Papp Lászlót mindmáig az ökölvívás legnagyobbjai közt tartják számon. A budapesti bástya és a vasas versenyzőjeként 7 országos bajnokságot nyert, kétszeres amatőr Európa bajnok, emellett színészként is kipróbálta magát. 1957-ben a Melbourne-i olimpiai győzelem történetét játékfilmben dolgozták fel, Nehéz kesztyűk címen. A film főszerepét maga Papp László játszotta, igaz a vásznon Ács Lászlónak hívták. Az edzőjét a kor egyik nagy színész egyénisége, Rajz János alakította. A filmet a korabeli kritika nem fogadta túl lelkesen, de a box jeleneteket meggyőzőnek találták. A forgatókönyv megírásában részt vett a közismert újságíró Peterdi Pál is. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az újpesti edzőlegenda Baróti Lajos Baróton a mai Románia területén született, Kratofil Lajos néven. Bátyjával, Baróti Dezső irodalomtörténésszel együtt később magyarosították nevüket. 1967-ben az újpesti Dózsa vezetőedzőjévé nevezték ki, a csapattal 3 alkalommal nyert bajnokságot. A nagyszerű szakember 2-szer irányította a magyar válogatottat, amelyet 4 világbajnokságra is kijuttatott. További 2 alkalommal edzőként vett részt olimpián, Rómában bronz, Tokióban aranyélmes lett a csapattal. Az Újpest már 1975-ben örökös tagnak választotta. Kevéssé ismert, hogy Baróti unokája, a kiváló énekesnő Váci Eszter. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Róma, Velence, Firenze. Itália élménye a magyar művészetben a 19. századtól napjainkig. Dolce Vita. Színek, fények, hangulatok a Magyar Nemzeti Galériában. A kiállítás főtámogatója a Szerencsejáték ZRT.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Felhőszakadással, viharos széllel ér véget a hőhullám. Mától az Európai Unió díjat számít fel a 150 eurónál alacsonyabb értékű unión kívülről érkező küldemények után. Bécsben is találtak azbesztet az útburkolatban. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Felhőszakadásokkal, viharos széllel ér véget a hőhullám, késő estére 8-10 fokkal csökken a hőmérséklet, éjfélig még érvényben van a hőségriasztás legmagasabb fokozata. A kormányzati oldalon közzétett információk szerint tegnap 15%-kal több riasztást kaptak a mentőegységek, főként a hőség okozta tünetek miatt kellett ellátást nyújtaniuk. 120 helyen van még kisebb vízellátási korlátozás. Hivatalossá vált a Magyarországon eddig valaha mért legmagasabb 42 fokos hőmérsékleti érték, melyet tegnap Nógrád vármegyei Széchenyben mértek, közölte a Hungaromet. Kedden megdőlt a fővárosi abszolút melegrekord is, Lánymányos állomáson 41 fokot regisztráltak. Újabb rendkívüli parlamenti ülést kezdeményezett a miniszterelnökséget vezető miniszter jövő hétfőre és kedre, értesült a Telex. Ruf Bálint indítványa szerint a képviselők hét előterjesztésről tárgyalnának, köztük a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerének felfüggesztéséről, az ügynökakták nyilvánosságát előkészítő törvényjavaslatról, a mezőgazdasági termelést érintő természeti kockázatok kezeléséről és a közösségi közlekedés versenyképességén és hatékonyságának javításával összefüggő intézkedésekről. Mától az Európai Unió átszámítva mintegy 1100 forintos díjat számít fel a 150 eurónál alacsonyabb értékű unión kívülről érkező elkereskedelmi küldemények után. Az intézkedés elsősorban azokat a kínai platformokat érinti, amelyek közvetlenül ázsiai raktárakból szolgálják ki az európai vásárlókat. Az Európai Bizottság szerint a lépésre azért volt szükség, mert az alacsony értékű küldemények száma az elmúlt években robbanásszerűen nőtt, és mindez versenyhátrányba hozza az európai kereskedőket. Az egészségügy fejlesztését nevezte a kormány egyik legfontosabb feladatának a miniszterelnök, aki a Semmelweis nap alkalmából mondott köszönetet az egészségügyi dolgozóknak. Július 1-e az egészségügyi dolgozók munkaszüneti napja, ezért a rendelők és a legtöbb gyógyszertár zárva tart, ügyeleti ellátás működik. Bécsben is találtak azbesztet az útburkolatban. A Greenpeace vizsgálata szerint az osztrák főváros 8 utcájában helyeztek el azbeszt tartalmú köveket, amelyekből a forgalom hatására felszabadulhat az egészségre veszélyes anyag, ezért sürgős beavatkozásra van szükség. Estig még kitart a füllett hőség, többfelé záporok, zivatarok alakulhatnak ki, helyenként heves viharokra, felhőszakadásokra, jégesőre is számítani kell. Éjszaka 18-23, holnap napközben 26-31 fok valószínű.
1: Az MTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Adiliget a második kerületben található. Területe a 17. századtól a Vattai család birtoka volt. Tőlük örökölte a benősült Teleki, majd Tisza család. Az 1920-as években kezdődött a családi házas telep kialakítása, amit Tisza Istvánról neveztek el. Ezt a részt egykor tölgyerdő borította. Ezekből a fákból sok megmaradt a kertekben, illetve az utcák mentén. A legenda szerint a területet azért nevezték el végül Ady Endréről, mert a költő szeretett a közeli, hűvösvölgyi Balázs vendéglőben étkezni. Bronz portrészobra a Kis István alkotása, a városrész központjában áll. Adiliget 1950-ig Nagykovácsihoz tartozott, ezután csatolták a fővároshoz.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az alagút Clark Ádám tér felüli végén található a Lánchíd hídmesterének szolgálati lakása. Az alagút déli oldalán járda fut végig, ennek használata azonban a gyalogosoknak nem ajánlott az autók keltette zaj és a levegő szennyezettsége miatt. Erre az ott kifüggesztett tábla is felhívja a figyelmet. Az alagút keleti kijáratának tetején szintén tábla figyelmeztette az embereket arra, hogy a kapuzat tetején korábban felállított drótkerítésen kívülre kimászni tilos. 2013-ban felújították az alagút kapuzatának tetejét, és új korlátot is építettek a halálos balesetek megakadályozására, mely városképileg is illeszkedik a környezetbe.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Minden utcakő történetek százaival van tele. Az elmúlt évtizedek, évszázadok nyomait látjuk nap mint nap, bármerre nézünk is. Ismerjük vajon a körülöttünk lévő város históriáit, az apró titkokat, amikről az építmények regélnek? A Klasszik Rádió 92.1 fellebbenti a fájdlat, a fővárosunk pedig elmondja történeteit. Mesélő Budapest Tittel Kingával és Szerémi Nórával a Klasszik Rádió 92.1-en, hétvégén 19 órakor és hétköznap az Intermezzóban.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A szennyvíz és a csapadék elvezetésére Pesten már a reformkorban is léteztek fedett csatornák, elsősorban a főbb belvárosi utak mentén. Ezek azonban minden tervszerűség és rendszer nélkül épültek, tartalmuk pedig közvetlenül a Dunába ömlött. Ám oda is csak akkor, ha elég alacsony volt a vízállás. Amikor magas volt a folyó, a szennyvíz visszatorlódott a kanálisba, és el kellett tömíteni azok torkolatát. Ahol nem volt csatorna, például az igen sűrűn lakott és forgalmas Király utcában, a szennyvíz a nyílt kövezeten folydogált. Az összefüggő csatornahálózat első tervei a városegyesítés idején születtek. A tervezés és az előkészítés azonban annyira elhúzódott, hogy csak 1891-1906 között épült ki a belső területeket lefedő hálózat. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

szerkessze velünk kedvenc rádióját. Kövesse figyelemmel és értékelje zenéinket internetes oldalunkon, hogy még kellemesebb perceket szerezhessünk. www.klasszikradio.hu

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. 1911. márciusában megalakult a Vas és Fémmunkások Sportklubja, a Vasas. A 40-es években a kommunista párt tervében egy munkásklub kiemelt támogatása szerepelt, a választás a Vasasra esett. 1956-ban közép-európai kupát nyertek, a Népstadionban 100 000 néző előtt lejátszott mérkőzésen 9-2-re verték az osztrák Rapid Wient. A Vasas futballcsapatának aranykora az 50-es-60-as években jött el, amikor sorra nyerték a bajnokságokat. A sikerkovács edző Illovszky Rudolf volt, aki korábban 270 alkalommal lépett pályára a klub színeiben. Neve egybefort a Vasassal. A klub már életében az angyalföldi legendáról nevezte el a Fáy utcai stadiont, szobrát pedig 2019-ben avatták fel.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Melyik történet kerül a bajnok csapatba? Dönts te! Állítsd össze a Libri válogatottját és nyerj értékes ajándékcsomagot! 10.000 forint felett ráadásul limitált nyári kiegészítők várnak rád extra áron. Nagy könyves válogató június 11-e és július 31-e között a Libri üzleteiben és a libri.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. A legfontosabb hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Létrejött a megállapodás az uniós forrásokról. A rendőrség előállította K. Endrét, a kegyelmi ügy kulcsfiguráját. Holnap eleinte sok napsütésre készülhetünk, majd észak felől megnövekszik a felhőzet. Jó estét kívánok! A mikrofonnál a hírszerkesztő Szabó Kati. Megállapodott a magyar kormány és az Európai Bizottság a befagyasztott uniós források feloldásáról. Összesen 16,4 milliárd euróról van szó, jelentette be a miniszterelnök Brüsszelben. Magyar Péter közölte, Brüsszelnek nem ideológiai elvárásai voltak. A pénzt eddig az előző kormány korrupciója blokkolta. A Tisza kormány ezért zéró toleranciát hirdet, és benyújtotta Magyarország csatlakozási szándékát az Európai Ügyészséghez. Ursula von der Leyen a bizottság elnöke megerősítette, a mérföldkövek teljesítése miatt 4 milliárd 200 millió eurót azonnal át is utalnak az országnak. Emellett a magyar diákok a következő tanévtől újra részt vehetnek az Erasmus programban. A Fidesz közleményében élesen bírálta a megállapodást. A kormánypárt szerint Magyar Péter, idézem, eltitkolja a paktum részleteit, és követelik annak azonnali nyilvánosságra hozatalát, különösen a migráció, a rezsicsökkentés és a nyugdíjak ügyében. A Velencei Bizottsághoz fordult Súlyog Tamás köztársasági elnök, miután nyílt konfliktus alakult ki a Sándor Palota és az új kormány között. Az államfő hivatalának mai közleménye alapján az áprilisi választások óta a kormány és a miniszterelnök részéről olyan nyilatkozatok hangoztak el, amelyek politikailag próbálják ellehetetleníteni a köztársasági elnököt. Átmenetileg kisebb létszámmal működik a fővárosi közgyűlés, miután a tavaszi parlamenti választások miatt több képviselő is távozott a testületből. Az áprilisi választások nyomán 5 fővárosi képviselő szerzett országgyűlési mandátumot. Az ő pótlásukról később dönt a választási bizottság. Karácsony Gergely főpolgármester közölte, így a testület jelenleg 33 helyett 29 képviselővel folytatja a munkáját. A parlamenti távozások miatt szinte az összes nagy fővárosi frakció élén személyváltozások történtek, miután a korábbi vezetők, köztük Szentkirály Alexandra és a miniszterré kinevezett Vitézi Dávid is távoztak a közgyűlésből. Tordai Attilát, a Semmelweis Egyetem tanszékvezető egyetemi tanárát kérte fel az Országos Vérellátó Szolgálat főigazgatói feladatainak ellátására az egészségügyi miniszter. Hegedű Zsolt közösségi oldalán közölte, hogy a szervezet átadás átvétele már megkezdődött, és az intézmény működését teljes körűen átvilágítják majd. A rendőrség előállította K. Endrét, a kegyelmi ügy kulcsfiguráját, közölte az Országos Rendőrfőkapitányság szóvívője. K. Kristóf megerősítette, hogy a férfi gyanúsítottként hallgatják ki hamis tanúzás miatt. Hozzátette, hogy K. Endre ellen jelenleg is eljárási cselekmények folynak, és további eljárásokra is sor kerül majd. Végül az időjárásról. Holnap eleinte sok napsütésre számíthatunk, majd észak felől megnövekszik a felhőzet. Záporzivatar inkább északkeleten fordulhat elő, az északnyugati szél megerősödik. 24-30 fok valószínű holnap délután. Köszönöm a figyelmet! A híreket Szabó Katitól hallották.
0: Kezdődjön az Intermezzo. A mikrofonnál Bálint Edina.
3: Kellemes délutánt kívánok! Július 1-e van, most indul a nyár hátralévő része, de a jelentős része, azt kell, hogy mondjam, úgyhogy még bőven lesz részünk kánikulában. Az Impresszió rovat vendége lesz hamarosan Gyetvai Dániel, a Filharmonia Magyarország produkciós menedzsere, a Régi Zenei Napok Fesztivál főszervezője. 5 és 6 óra között pedig eljön hozzánk Boveiri Leila festőművész, akinek új kiállítása nyílt a Ladó Galériában, egyébként már nem először. Most pedig az Intermezzo-ban Haydn 60. C-dur a szórakozott szimfóniájának második tétele következik az osztrák-magyar Haydn zenekar előadásában.

0: Impresszió a Klasszik Rádió 92.1-en Bálint Edinával.
1: Még július 4-éig várja a közönséget Vácot a 42. Régi Zenei Napok Fesztivál, amely immár 10. éve a Haydneum Magyar Régi Zenei Központ együttműködésével valósul meg. A vonalban Gyetvai Dániel, a Filharmónia Magyarország produkciós menedzsere, a fesztivál főszervezője. Szervusz, szeretettel köszöntelek!
2: Szervusz, köszönöm szépen a telefonhívást, én is köszöntöm a hallgatókat.
1: Az idei fesztivál egy picit eltér az eddigiektől, hiszen a barokk zene mellett a klasszicizmus és a korai romantika is hangsúlyos szerepet kap. Mi volt a célotok ezzel?
2: Tulajdonképpen az volt a célunk, hogy megmutassuk, hogy a régi zene az nem csak a barokk zenét és a reneszánsz zenét foglalja magába. Hogy Vashegyi Györgyöt idézzem, azt mondta egyik interjújában, hogy ő mindent régi zenének tekint, amely ő műnek már nem él a szerzője, és nem tudjuk ugye megkérdezni tőle, hogy mégis hogy gondolta, hogy hogyan kellene ezt a muzsikát eljátszani. Úgyhogy ilyen értelemben, ugye még ha a kora romantikáról beszélünk, akkor ugye ez teljesen belefér ebbe a megfogalmazásba, illetve ami egy különlegessége most a fesztiválnak, ami így a repertoárral kapcsolódik össze, hogy ugye amíg a barokk zenében a csembaló meríti ki a billentyűs hangszeres játékot, addig ugye már a klasszicizmusban megjelentek a fortepiánok, és ez egészen tartott a kora romantikáig, tehát még Brahms dalokat is ugye fortepiánon kísértek akár, és akkor tulajdonképpen ez így kapcsolódik össze most ebben az évben a 42. régi zenei napokon, amit egyébként 5 éve szervezünk közösen a Haydneummal.
1: Mennyire ismert a magyar régi zene játszás itthon?
2: Én azt gondolom, hogy sok jó régi zenei együttes van Magyarországon, de talán itt a legnagyobb törekvéseket valójában a Haydneumnak köszönhetjük, hiszen például itt a közeljövőben is egy olyan nagy léptékű kotta feltárás köszönhető nekik, amelyből több 1600 oldalnyi anyagot dolgoznak most fel, egy kotta gyűjteményt találtak és digitalizálnak. Tehát ugye a Haydneum amellett, hogy koncerteket csinálnak, amellett kottákat digitalizálnak, CD felvételeket csinálnak, úgyhogy igazából ez szerintem egy óriási előrelépés, hogyha így a magyar régi zenei játszás kultúrájára nézünk rá, illetve természetesen ugye a Vashegyi György által alapított Pörszül kórus és Orfeó zenekar is egy nemzetközileg elismert régi zenei együttesek.
1: Hogyan épül fel a fesztivál tematikája?
2: Fesztiválunknak ugye nagyon fontos eleme természetesen a koncertek. Június 26-án nyitottuk a fesztivált a Fehérek templomában, amikor is a Capella Savaria Pörszül kórussal, Vashegyi György vezényletével és remek szólistákkal Schenauer egy újkori bemutatóját, Cémor Requiemet adták elő, a második részben pedig Haydn Démon Nelson miséjét, egy remek, fantasztikus koncert volt teltház előtt. Június 30-án, tegnap pedig a professzorok koncertjét hallhatták a zenekedvelők, itt a Piarista Kilátó Központban, ami egyébként ugye a fesztiválnak a bázisa. Csodálatos koncert volt, erre mindig azt mondjuk, hogy egyszer és megismételhetetlen, hiszen a mesterkurzusoknak a professzorait hallhatjuk ezen a koncerten, és hát azt hiszem, hogy természetesen, mondhatom így, nem minden évben ugyanazon professzorokat látjuk vendégül itt Vácon, ugye immáron 10. éve vagyunk itt Vácon, így aztán mindig egy unikális élményt tudunk biztosítani a nézőinknek, és így volt ez tegnap is. Ma viszont a Barátok templomában este 7:30-tól egy fiatal és nagyon híres holland furulya művész koncertjét hallhatják majd, aki Nagy Réka violadagamba játékossal és Szokos Augustin csembaló játékossal adnak koncertet. Záró koncertünk pedig július 4-én a Székesegyházban lesz majd, amikor az Orfeó zenekar és a Pörszül kórus Sunszke Szátó vezényletével, aki egy kivételes tehetségű és sokoldalú hegedűművész és karmester, és egy rendkívül érdekes programmal készülnek a váciaknak, illetve természetesen a környező településekről, Budapestről is várunk minden érdeklődőt szeretettel. Heinrich Schütz német magnifikátja, Carl Philipp Emanuel Bach hámol szimfóniája, illetve Johann Sebastian Bach 3 műve, az Erhub Zischenstreit, a Démol hegedű verseny 3. tétele, amit ugye maga a karmester hegedűművész Sunszke Szató fog játszani, illetve a D-dur Magnificat fog elhangozni.
1: Varázslatos koncerteket kívánok még a hátralévő időre. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést.
2: Köszönöm szépen, én is várom mindenkit szeretettel.
1: Gyetvai Dániel, a Filharmónia Magyarország produkciós menedzsere és a fesztivál főszervezője volt a vendégem itt az Intermezzóban.

Lépjen be egy világba, ahol a képek helyett a dallamokkal látunk. Egy világba, ahol a filmkockákat saját képzeletünk vetíti elénk. Egy univerzum, ahol a hallgatás filmeket és sorozatokat szól. 92.1. Az ajtó, ami ebbe a világba visz. A világba, amit úgy hívnak, Cinemusic. Cinemusic, a Klasszik Rádió 92.1 filmzenei műsora Varga Ramona válogatásában. Mi minden képhez dallamot adunk.

Ez a Klasszik Rádió 92.1, az Intermezzót hallják, programajánló következik. Július minden szerdáján ismét megrendezik a nagy népszerűségnek örvendő borszerdákat a Magyar Nemzeti Galériában. Az öt részes programsorozat ezen a héten indul, különleges tárlatvezetésekkel, borkóstolókkal, élőzenével és a város egyik legszebb panorámájával. Az idei esték mindegyike egy-egy szín, az azurkék, az aranysárga, a pompei vörös, a toszkán zöld, illetve a gyöngyfehér és ében fekete hangulatára épül. A kiváló borokról neves hazai borászok, míg a zenei élményről kiváló jazz és komoly zenei előadók gondoskodnak majd. Péntektől vasárnapig immár 5. alkalommal rendezik meg a kórus ünnepet a Műpában. A zárókoncert különleges zenei élményt ígér, Hollerung Gábor vezényletével a Nemzetközi Fesztiválkórus és a Budafoki Dohnányi Zenekar közösen adja elő Mozart Requiem című művét. A koncert szólistái Rácz Rita, Bakos Kornélia, Megyesi Zoltán és Kósa Lőrinc lesznek. Az esemény különlegessége, hogy a Hollerung Gábor által életre hívott Énekel az Ország program ezúttal Nemzetközi Fesztiválkórussá bővül. Péntek este a Rákóczi téren a Józsefvárosi Jazz Fesztivál hangulatába enged betekintést az Olá Krisztián Kvártett különleges koncertje. A fiatal zongoraművész és zeneszerző saját szerzeményeire épülő produkcióban a spontán improvizáció és a modern jazz friss hangzásvilága kap majd főszerepet. Olá Krisztián mellett Olá Kálmán junior szaxofonon, Gyányi Marcell nagybőgőn, Serei Dániel pedig dobon lép színpadra. A koncert egyben ízelítő is a szeptemberben megrendezendő Józsefvárosi Jazz Fesztivál programjából. Jó szórakozást kívánunk!

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Melyik történet kerül a bajnok csapatba? Dönts te! Állítsd össze a Libri válogatottját és nyerj értékes ajándékcsomagot! 10 000

0: forint felett ráadásul limitált nyári kiegészítők várnak rád extra áron. Nagy könyves válogató június 11-e és július 31-e között a Libri üzleteiben és a libri.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Felhőszakadásokkal, viharos széllel ér véget a hőhullám. Meghalt Csernus Marian színművésznő. Még többen tesztelhetik a budapesti közbiringa rendszer új kerékpárjait. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Meghalt Csernus Marian színművész. Pályája 1948-ban indult, amikor egy akvinkomi előadáson felfigyeltek tehetségére. Egy évvel később a Nemzeti Színházhoz szerződött, amelynek csak nem fél évszázadon át volt tagja. Több mint 7 évtizeden át szolgálta a magyar színjátszást, emlékezetes alakításaival és rendíthetetlen hivatástudatával, generációk számára mutatott példát. Munkásságát egyebek mellett Jászai Mari és Kossuth díjjal ismerték el, valamint átvehette az érdemes művész címet és a Magyar Köztársasági Érdemrend tiszti keresztjét is. Csernus Marian 97 éves volt. Elindította Budapest és Riad közötti közvetlen járatát a Saudi Flyness. A légitársaság szeptember végéig hetente háromszor közlekedik a két főváros között. Ez már a negyedik új interkontinentális járat, amely idén bekerült a budapesti repülőtér kínálatába a Philadelphia, Toronto és Seoul felé indított járatok után. Veszélybe került a javító intézetek működése, nincs elegendő szakember az alapvető ellátáshoz, erre hívta fel a figyelmet a pedagógusok szakszervezete. A szervezet szerint gondot okoz, hogy a gyerekek körében megnőtt a szökések száma. A gyermekjogi civil koalíció szerint a javító intézeti nevelést a büntetés végrehajtás alól azonnal vissza kell helyezni a gyermekvédelem alá. Még többen tesztelhetik a budapesti közbringa rendszer új kerékpárjait. Azok, akiknek bérletük van, illetve tavaly vagy tavaly előtt éves vagy fél éves Molbobi bérletük volt, díjmentesen tesztelhetik a szolgáltatást. A tesztben először az első 5000 jelentkező vehet részt. A cél, hogy az új generációs közbringa egy könnyen használható, megbízható és a mindennapi közlekedésben is vonzó alternatívát nyújtson a budapestiek számára. Csütörtökön kezdődik az idei Sopron Fest. A vasárnapig tartó fesztiválon fellép mások mellett a Prodigy, Azariah és Betonhofi is. A három színpadon és számos kisebb helyszínen DJ-k, filmvetítések és vidámpark is várja a látogatókat a Lővérekben. A koncerteken túl jazzprogramok, kiállítások, irodalmi beszélgetések és tematikus séták is szerepelnek a kínálatban. Több mint 1 milliárd forintos kárt okozó bűnszervezetet számoltak fel Békésvár megyében. A gyanúsítottak éveken át nagy mennyiségű vegyi anyagot loptak el egy üzemből. Az összehangolt akcióban 5 férfit fogtak el, akik 2017 óta több mint 250 alkalommal eladták a vegyszereket. A különösen jelentős értékre elkövetett sikkasztással gyanúsított csoport 4 tagját letartóztatták. Helyenként heves viharokra, felhőszakadásokra, jégesőre is számítani kell. Viharossá fokozódik a szél. Éjszaka 18-23, csütörtökön napközben 26-31 fok valószínű.
1: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Jó napot kívánok! Budapesten torlódik a forgalom a pesti alsó rakparton a Szent István parktól az Országházig. A Budaörsi úton befelé a Nagyszőlős utcai felüljárótól és tovább a Hegyalja úton, a budai alsó rakparton a Margit hídtól a Clark Ádám térig, a Széll Kálmán tér környékén és a Margit körúton. Telítettek a sávok a Károly körúton az Asztória felé, a Rákóczi úton kifelé a Blahalújza tér előtt, az Andrássy úton az Erzsébet tér előtt, az M3-as autópálya fővárosi szakaszán a Szerencs utca közelében, valamint a Nagykörúton és a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontoknál. Mától a 6. kerületben a Podmanicki utcában a Jókai utcától a Terész körútig lezárták a belső sávot burkolatjavítás miatt. Ma estig lezárták a 13. kerületben a Hajdú utcát a Róbert Károly körút és a Kartács utca között útépítés miatt. Ezt követően ismét egyirányosítják a Róbert Károly körúttól a Kartács utcáig. Hétköznapokon 17 órától másnap hajnali 5 óráig, valamint a hétvégékre lezárják a pesti alsó rakpartot, az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadják azt a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak. Kovács Baton, BKK Info.
1: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en. Az MTI híreit hallották. És most folytatódik az Intermezzo, itt a Klasszik Rádió 92.1-en. A mikrofonnál Bálint Edina.
4: Üdvözlöm Önöket, kellemes napot kívánok! A női mitológiai alakok időtlen világába kalauzolja a látogatókat Boveiri Leila festőművész új kiállítása, melynek címe a Tudattalan erdeje. Ez a kiállítás egyébként a Ladó galériában látható, és hamarosan érkezik hozzánk maga a festőművész Boveiri Leila. Most pedig az Intermezzóban Liszt Ferenc ádurzongora versenyének második tétele következik.

0: Ez az Intermezzo, a stúdióban Boveiri Leila festőművész. Szervusz, szeretettel köszöntelek!
1: Szervusz, köszönöm a meghívást!
0: Tudattalan erdeje címmel nyílt kiállításod. Mi az, amit ennek kapcsán szeretnél megmutatni, hiszen a tudattalan nagyon gazdag, nagyon tág fogalom, nagyon sok minden lakozhat benne?
1: Ezzel a kiállítással egy olyan világot akartam megmutatni, ami kicsit, hát hogy olyan, mintha egy másik világ lenne, másik dimenzió, de mégis hasonlít a valóságra, de hogy kikerülhetünk kicsit a valóságból a problémák közül, és így olyan, mintha az Alisza csoda országban, amikor belép abba az erdőbe, és vannak különböző varázslatos lények, gyümölcsök, emberalakú gyümölcsök, és hogy ott a fák közül kijönnek a figurák, és így egy ilyen álomszerű világban kerülünk.
0: A tudattalamban élő archetipusok kortárs újraértelmezéséről van szó, ugye? Istennőket festettél?
1: Igen, vannak istennők, de vannak olyan hercegnők is, vagy hát úgy halandók, akik most ebben a kiállításban főleg a görög mitológia, de van hindu istennő is, vagy más istennők is a többi munkámban, csak itt most inkább a görög mitológiából vannak.
0: A Ladó galériában látható Igen. egyébként a kiállítás egészen július 30-áig, amikor a képeket készítetted, akkor már körvonalazódott a fejedben az, hogy majd milyen egységet alkotnak ezek a női mitológiai alakok?
1: Nem. Erre a kiállításra úgy válogattam a képeket, hogy van egy főkép, ami ugyanazt a nevet viseli, mint a kiállítás, a tudattalan erdeje, és ahhoz választottam a többi képet, és olyan, mintha a tudattalan erdeje kép lenne a nagyobb része az erdőnek, és a többi ilyen, hát hogy jobban fókuszálok a figurákra, az alakokra. És ez van, amikor úgy tervezem a kiállítást, hogy hát hogy úgy festek, hogy előre már egy csoportban vannak a képek, és tudom, hogy ezeket fogom együtt kiállítani, de ez nem így volt. Ez külön képek, akár ki is cserélhetném a képeket más festményeimre, amik előzőleg voltak kiállítva, vagy még nincsenek kiállítva. És hát a festményeim olyanok, mintha, hát hogy mindegy világnak a részei ezek az alakok, és hogy hát hogy bármelyik lehetne a tudattalan erdejébe.
0: Az alatt mit értesz, hogy mindegy világnak a részei?
1: Engem nagyon érdekel az a mitológiákban, hogy hát ugye nagyon sok különbségek vannak a különböző kultúráknak a mitológiájában, de sok a hasonlóság is. És ezzel, hogy a figuráim hasonlóak, és nincs arcuk, azt akarom így mutatni, hogy hát hogy sok a hasonlóság, és egy világ részei lehetnének, hogy mintha minden, hogy egybe tartoznak.
0: Az, hogy arctalanok a festményeid, egy jó részének a szereplői, az valahol azt is feltételezi, hogy a néző, aki ott áll a festményed előtt, az projektálhat, az bármit belevetíthet.
1: Igen, szeretem így hát hogy úgy festeni, hogy hát hogy nem annyira ilyen konkrét cselekmény nincs bennük, és hát hogy a figurák is csak azzal, hogy én címet adok a képeknek, úgy lehet tudni, hogy most ez például Héra istennő, de ha mást írnék oda, akkor más gondolnának róla, de hogy nyitott, hogy bármelyik istennő lehet.
0: Tehát semmiféleképpen sem akarsz skatujákban gondolkozni?
1: Nem.
0: Ennek mi az előnye, vagy ez milyen távlatokat nyit meg a szemlélőben?
1: Hát, hogy bármi lehet a téma.
0: Hogy meg istennők is lehetünk, hogy az is benne van? Hogy a szemlélő maga is azonosulhat ezzel az istennővel?
1: Igen, mert a mitológiák is az emberi érzelmekről szólnak, és akár így helyükben rakhassuk magunkat, hogy, hát, hogy mi is lehetünk olyan, hogy érezhessük azt a szerelmet, vagy fájdalmat, mint azok az alakok.
0: Meg ez azt is mutatja, hogy nincs olyan nagy különbség emberek és istenek között.
1: Igen, igen.
0: Aha, jövünk vissza. Boveiri Leila festőművésszel.

0: Ez az Intermezzo, a stúdióban Boveiri Leila, a festőművész, akinek a Ladó Galériában nyílt kiállítása Tudattalan Erdeje címmel. 2019-ben készítetted el az első gyümölcs alakú istennődet, a kakaó istennőjét. Hát miért pont őt?
1: Ez inkább, az elején inkább szerencse volt szerintem, hogy hát elkezdtem a görög mitológia felé érdeklődni, és szerintem így hirtelen láttam, hogy van ilyen is, hogy kakaó istennő, és akkor gondoltam, hogy mi lenne, hogyha ezt az istennőt a kakaóbab formájában festeném meg, és akkor még nem gondoltam, hogy hát, hogy sok ilyen istennő van, akinek ilyen gyümölcs, zöldség szimbóluma van.
0: Ez a méhnek is a szimbóluma, nem? A kakaóbab. Tehát, hogy valahol ez a termékenység szimbóluma
1: igen,
0: is
1: lehet. Igen, mindegyikben így benne van a termékenység is.
0: Aha.
1: Hát, hogy elején nem gondoltam, hogy hát, hogy még többet fogok festeni az ilyen képekből, de így egyre többet találok, de ennek is valamikor vége lesz, mert annyira sok nincs.
0: Egyébként más kultúrák mitológiája iránt is érdeklődsz?
1: Igen, most nagyon inkább a görög mitológiával foglalkozok, de közben az egyiptomi is, a hindu is, Kína is, bármi, nem szeretnék csak egy mitológiára fókuszálni, hanem így minden.
0: Tehát más népek mitoszai iránt is kutatsz.
1: Igen, és az az érdekesség benne szerintem, hogy hát, hogy különböző kultúrák hogy látták ilyen egyszerű dolgokat, például a napfelkeltét, vagy ilyen eső, villám, ezeket hogy próbálták magyarázni, és ezt szeretem így kutatni, olvasni.
0: És mit keresel benne?
1: Maga a történetnek kell, hogy hát, hogy megragadjon, és utána az, hogy tudjam úgy elképzelni hogy így a festészeti nyelvemben, hogy tehát, hogy meg tudom egyáltalán azt festeni, mert hogy ezekkel az alakokkal nem biztos, hogy mindent tudnék, mert hogy mivel nincs arcuk, és hát, hogy annyira nem tudok minden történetet festeni, de igen, ami így megfog, amikor olvasom a történeteket.
0: A különböző kultúrák elemeiben a hasonlóságot, a különbözőséget is keresed, vagy ez teljesen lényegtelen?
1: Hát a legnagyobb különbségek inkább abban vannak, hogy hát, hogy mi az istennőknek a neve, vagy hogy hát, hogy néznek ki például a hindu istennők, hogy milyen a viseletük, de ez, hogy a festményeimben aktok, figurák, és hogy nincs arcuk, ezért ezt így, ezt a különbséget így nem festem meg.
0: És mit gondolsz, egyszer majd lesz arcuk?
1: Szerintem nem. Szerintem nem. Hát ha arcuk lenne, akkor lehet, hogy más témát kezdenék el, mert ezek ilyen...
0: Mi lenne, ha arcuk lenne? Akkor ez mit zárna be, vagy mi történne akkor?
1: Akkor szerintem személyiséget adnék nekik, és így nyitottabbak, hogy nincs arcuk, és így nem is kötöm más kultúrához. Például a bőrszínük se van, amikor ember színük van, de sokszor kékek, vagy zöldek, és így is, hát egy kicsit emberi, de mégsem.
0: És mindenkinek más, nem?
1: Igen.
0: Mert ebben ez is benne van. Jövünk vissza Boveiri Leila festőművésszel.
2: Duett. Két óra, egy vendég és a Klasszik Rádió 92.1 frekvenciája. Minden vasárnap Bálint Edina beszélget a legérdekesebb emberekkel, akik a legkülönbözőbb területekről érkeznek. Színészek, művészek, elismert szakemberek mesélnek önöknek minden vasárnap délelőtt 10 órától, nem csak klasszikusokról. Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Jó napot kívánok! Budapesten torlódik a forgalom a Pesti alsórakparton, a Szent István Parktól az Országházig, a Budaörsi úton befelé a Nagyszőlős utcai felüljárótól és tovább a Hegyalja úton, a Budai alsórakparton a Margit hídtól a Clark Ádám térig, a Szélkámán tér környékén és a Margit körúton. Telítettek a sávok a Károly körúton az Asztória felé, a Rákóczi úton kifelé a Blahalújza tér előtt, az Andrássy úton az Erzsébet tér előtt, az M3-as autópálya fővárosi szakaszán a Szerencs utca közelében, valamint a Nagykörúton és a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontoknál. Mától a 6. kerületben a Podmanicki utcában a Jókai utcától a Terész körútig lezárták a belső sávot burkolatjavítás miatt. Ma estig lezárták a 13. kerületben a Hajdú utcát a Róbert Károly körút és a Kartács utca között útépítés miatt. Ezt követően ismét egyirányúsítják a Róbert Károly körúttól a Kartács utcáig. Hétköznapokon 17 órától másnap hajnali 5 óráig, valamint a hétvégékre lezárják a Pesti alsórakpartot, az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadják azt a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak. Kovács Botond, BKK Info.
2: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Az Intermezzo vendége Boveiri Leila, festőművész, akinek a Ladó Galériában nyílt kiállítása Tudattalan erdeje címmel. Leila, ugye iráni magyar állampolgár vagy, itt jártál egyetemre a Magyar Képzőművészeti Egyetem festő szakán, de mesélj egy kicsit magadról, hogy hogyan alakult az élet, mit adott számodra az iráni kultúra és mit a magyar?
1: A festészetemben akarom így nézni, hogy mit adott nekem ez a két különböző ország. Szerintem az, hogy nyitottabb vagyok, és mind a kettőből van valami így a művészetemben, de nem tudatos. És hát, hogy az, hogy Iránban éltem, és hát, hogy Magyarországon is most Magyarországon élek.
0: De egyébként itt születtél, ugye?
1: Igen, igen, itt születtem, és amikor egy éves voltam, akkor költöztünk Iránba, és 18 évesen jöttünk vissza. És hát, hogy ezért is szeretem azt mutatni, hogy, hát, hogy különböző kultúrák vannak, de hogy hasonlóak, és hogy nincsenek határok, és egyformák vagyunk.
0: És megvan a közös meccéspont.
1: Igen, igen.
0: Mi az, amit a Magyar Képzőművészeti Egyetem festőszakáról hoztál? Ugye Radák Eszter osztályába jártál.
1: Igen. Szerintem sokat segített abban, hogy tudjak főleg beszélni a munkáimról, meg hát, hogy jó hatással volt az rám, hogy láttam, hogy a többiek mit csinálnak, és hogy hát, hogy miben fejlődhetek, ők hogy csinálják, és a festésben is, hogy hát, hogy mindig voltak konzultációk, és be kellett mutatni, hogy mit csináltunk a héten, és ez is így, hát, hogy még szerintem ez megmaradt így, hogy mindig festeni kell, és haladni, és közben nyitott lenni arra, hogy, hát, hogy más mit csinál, és igen, így.
0: Ilyenkor ez mennyire jelent problémát egy fiatal festőművész számára, vagy festőművész hallgató számára, hogy a mesterektől tanul, nagyon erős benyomást gyakorolnak rá ők, természetesen, de hogy mégiscsak meg kell találni a saját útját. Hát hogyan lehet leválni, valahogy a mesterek tudását magadba ötvözve leválni és a saját utadat járni?
1: Szerintem ragaszkodni kell ahhoz, amit szeretnénk csinálni. Hogy ne arra figyeljünk, hogy most valakinek jobban megy, és hogy csináljunk mi is valami hasonlót, hanem próbáljunk a saját ízlésünk és a saját, amik érdekelnek, megkeresni, hogy mi érdekel, és hogy azt, hogy tudjuk jól így bemutatni, mert az, hogyha próbálunk így másra hasonlítani, abból nem lesz jó. Csak egy gyengébb verziója lesz annak, és jobb különleges lenni, és így kitűnni a tömegből, és mert hát, hogyha valamit nem szeretünk, akkor úgyis, hát, hogy nem lesz jó, hogy ha csak próbáljuk a trendeket követni, hogy most hogy ki van a toppon, és hogy csináljuk mi is azt.
0: Az nem vezet sehová. Vagy vezet, vagy vezeti valamit? Valamit nem. Ad, nem?
1: Hát lehet, hogy valameddig igen, de hogy nem lehet azt a szintet elérni, mint akit próbálunk úgy lemásolni. És így főleg akik ismerik, hogy milyen kortárs művészek vannak, és hogyha hát, hogy lehet érezni, hogy hát, hogy kit próbálunk utánozni, és jobb, ha a saját utunkat keressük.
0: De egyébként ez valóban nehéz, vagy ez csak így kívülről az ember úgy érzékeli, és csak egy illúzió, tehát, hogy ez valóban egy rögös önfeltárás eredménye, hogy milyen lesz a te művészi világod? Ami egyébként folyamatosan változik ráadásul, nem statikus. Nem olyan, valószínűleg 20 év múlva, mint amikor az ember kijött az egyetemről.
1: Igen, nehéz úgy, hát, hogy az is legyen, hogy, hát, hogy tetszen a amit az a téma, ami érdekel, hogy meg hogy jól meg tud festeni, és hogy másoknak is tetszen, amit csinálsz, meg hogy a figyelem is, hát hogy a figyelmem ne, hát hogy tudjak egy témát folytatni. Uh-huh. Hogyha hát van, amikor az a nehézség, hogy elkezdünk egy témát, egy festmény csoportot például, és utána a, nem tudom, 10 után már unalmas lesz. És olyan, mintha ugyanazt csinálnám egy folytába, és igen, akkor nehéz, hogy eldönteni, hogy most akkor valami újat csinálok, vagy maradok ennél. Uh-huh. És hát én is addig fogom folytatni ezeket a képeket, amíg úgy érzem, hogy van valami új, hogy tudok valami újat mondani, és nem csak ismétlem magam.
0: De még akkor is tovább lehet építkezni ebből.
1: Igen, lehet változtatni. Szerintem nagyon a legfontosabb, az egyik legfontosabb, ami kell a művészethez, az, hogy kreatív legyél, és hogy hát, hogy mindig legyenek új ötletek.
0: Az nem árt.
1: Igen.
0: Jövünk vissza a Bovei Lejna festőművésszel itt az Intermezzo-ban.

0: ez az Intermezzo, a stúdióban Boveiri Leila, festőművész, akinek nemrégiben nyílt kiállítása a Ladó Galériában, a Tudattalan Erdeje címmel. Ez már a második önálló kiállításod ugyanott. Az elsőt mi jellemezte, mi volt a témája?
1: Az elsőnek a címe Serendipity volt, és ott csak a gyümölcsös képeim voltak, és ott a kiállításnak a címe is az, amikor egy ilyen szerencsés felfedezés, vagy ilyenről szólt, hogy hát ugye erről a kakaó festmény is, hogy egy ilyen szerencsés felfedezés volt, hogy megtaláltam ezt az istennőt, és innen kezdődött minden, meg az is, hogy hát, hogy szoktunk így találni az zöldségek között is olyat, hogy például egy répa ember alakú, és erről szólt, hogy különböző istennők, akiknek a szimbólumai vagy zöldség, vagy gyümölcs, és abban az alakban jelentek meg.
0: Miért éppen erdő? Az erdő mit szimbolizál?
1: Az erdő a városnak az ellentéte, kicsit, hát hogy varázslatos, és ezért is lehet ezeknek a mítikus alakoknak a világa, hogy ott történhetnek ilyen varázslatos dolgok, és ezért is erdő, ahol kicsit eltávolodhatunk a várostól.
0: De az erdő maga is megjelenik?
1: Igen, a fő festményen főleg az erdőt kicsit távolabbról jelenítem meg, és a többi képen inkább a figurák vannak a fókuszban, de ott is a háttérben van az erdő.
0: Milyen technikával dolgozol, Leila?
1: Olajfestékkel festek vászonra, és ezt rétegekben szoktam festeni, mindig megvárom, hogy az előző réteg megszáradjon, és úgy egymásra építem.
0: Aha. Az erdőben található istennők, figurák, gyümölcsök mennyiben részei a természetnek, tehát mennyiben olvadnak egybe velük?
1: Az istennők, ezek a gyümölcsös istennők ugyanúgy, hogy ugyanazon egy fán vannak, mint a többi. Hát, hogy megjelennek ilyen normál gyümölcsök is, és mellette ott van az istennő is, aki így a gyümölcs és az emberi test között van valahol. És hogy hát, hogy hasonlít az emberi testre, de hogy ki lehet venni, hogy most ez melyik gyümölcs.
0: De ez ugye azt is mutatja, hogy valahol a természet részei vagyunk. Hát igen, tehát igen. Most nagyon leegyszerűsítve, ami egyébként nem jó, mert nem erről szól a művészet, de hogy mégiscsak valami ilyesmit.
1: Igen, igen, hogy hát, hogy most szerintem nagyon eltávolodtunk a természettől, és hogy de akkor is vissza fogunk kerülni a természetbe, és ezek is így valamennyire erről szólnak, hogy természet részévé válunk majd.
0: És hogy nem vagyunk különálló.
1: Igen.
0: Lények. Egyébként varázslatosak a képeid, tehát annyira mesések, misztikusak, és valami egyediséget tükröznek. Milyen úton mész tovább?
1: Folytatom a mitológiákat, mert még nagyon sok minden van, amivel foglalkozhatok, és hát mindig most próbálok így témákat választani, és azt szerint választani a mítoszokat, és így csoportosítani a képeket, és hát most a Zeus történeteivel foglalkozok, ez már így majdnem kész van, és de érdekelnek a napmítoszok, hogy a különböző kultúrákban, hogy ábrázolták a napfelkeltét például, és ezeket próbálom így gyűjteni, hogy milyen mitológiám, ahogy volt.
0: Tehát nagyjából ez lesz a következő kiállításod.
1: Igen,
0: témája.
1: Ez lesz a következő, és így még mindig keresem, hogy mi legyen utána és utána.
0: Ez majd eljön a megfelelő időben.
1: Igen.
0: Nagy még az a zsák, sok minden.
1: Igen.
0: Van benne. Nagyon köszönöm, Leila, hogy itt voltál.
1: Köszönöm.
0: Sok látogatót kívánok.
1: Köszönöm.
0: Boveiri Leila festőművész volt a vendégem itt az Intermezzóban.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Róma, Velence, Firenze. Itália élménye a magyar művészetben a 19. századtól napjainkig. Dolce Vita. Színek, fények, hangulatok a Magyar Nemzeti Galériában. A kiállítás főtámogatója a Szerencsejáték ZRT.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Véget ér a hőhullám, árat emelt a Magyar Telekom és a Jettel. Még többen tesztelhetik a budapesti közbringa rendszer új kerékpárjait. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Árat emelt a Magyar Telekom és a Jettel. A két telefonszolgáltató 4,4%-os infláció követő díjkorrekciót alkalmaz a KSH által megállapított tavalyi pénzromlásnak megfelelően. A megváltozott havi díjakat tartalmazó számlát először augusztusban kapják meg az előfizetők. A harmadik nagy telefontársaság, a VAN, szeptember 1-től érvényesíti az áraiban ugyanezt az emelést. Fokozott ellenőrzések indultak a Balatonnál, a Velencei és a Tiszatónál, közölte a NAV. Augusztus végéig üdülőhelyeken, strandokon és szabadtéri rendezvényeken vizsgálódnak a revízorok, de ellenőrzésekre számíthatnak például a kerékpár és a csónak kölcsönzők, az esküvő szervezők, valamint a sétarepülés szervező cégek is. Az akció során a többi közt a számla és nyugtaadást, a foglalkoztatás szabályszerűségét, az árucikkek eredetét vizsgálják. Még többen tesztelhetik a budapesti közbringa rendszer új kerékpárjait. Azok, akiknek bérletük van, illetve tavaly vagy tavaly előtt éves vagy féléves Molbubi bérletük volt, díjmentesen tesztelhetik a szolgáltatást. A tesztben először az első 5000 jelentkező vehet részt. A cél, hogy az új generációs közbringa egy könnyen használható, megbízható és a mindennapi közlekedésben is vonzó alternatívát nyújtson a budapestiek számára. A szélsőjobboldali Románok Egyesüléséért Szövetség kezdeményezi Nikuzordán román államfő felmentését. A lépést azzal indokolják, hogy a románok jelentős részét kizárják az ország jövőjét érintő döntésekből. Továbbá, hogy az államfő nem adott kormányalakítási megbízást újabb minisztériumnak.

0: miniszterelnök jelöltnek, miután az előző kabinet nem kapott bizalmat a parlamentben. Amennyiben a képviselők megszavazzák az elnök felfüggesztését, a románok népszavazáson döntenek az államfő elmozdításáról. Terrorcselekmény előkészítésének gyanújával állítottak elő egy kiskorút Hollandiában. Egy angol nyelvű holland hírportál szerint nihilista indítatású cselekményt tervezett, amit a hatóságok az online radikalizálódás új formájaként írnak le, nincs mögötte konkrét ideológia. Az ilyen szélsőségesség egyre növekvő aggodalomra ad okot, az Iránnal kapcsolatos fejlemények pedig tovább növelik a terrortámadások kockázatát Hollandiában és Európa szerte. Görögországban két halálos áldozata is van egy az ország északi részén Thessaloniki közelében pusztító erdőtűznek. A hatóságok egy közeli játszótérre evakuálták a lángokkal körbevett léti település lakóit. A tüzet a tűzoltóknak sikerült megfékezniük. Helyenként heves viharokra, felhőszakadásokra, jégesőre is számítani kell. Viharossá fokozódik a szél. Éjszaka 18-23, csütörtökön napközben 26-31 fok valószínű.
1: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Jó napot kívánok! Budapesten baleset történt a 9. kerületben az Illatos úton a Gyáli útnál, félpályás lezárásra kell készülni. Baleset nehezíti a közlekedést a 11. kerületben a Tétényi úton befelé a Bartók Béla út előtt a külső sávban. Torlódásra számítsanak a Tétényi úton a Pártfai utcától. Torlódik a forgalom a Budaörsi úton befelé a Nagyszőlős utcai felüljárótól és tovább a Hegyalja úton, a Budai alsórakparton a Margit hídtól a Clark Ádám térig, valamint a Szél Kálmán tér környékén és a Margit körúton. Telítettek a sávok a Károly körúton az Asztória felé, a Rákóczi úton befelé a Blaha Lujza tér előtt, az Andrássy úton az Erzsébet tér előtt, az M3-as autópálya fővárosi szakaszán a Szerencs utca közelében, valamint a Nagykörúton és a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontoknál. Mától a 6. kerületben a Podmaniszki utcában a Jókai utcától a Terész körútig lezárták a belső sávot burkolatjavítás miatt. Ma estig lezárták a 13. kerületben a Hajdú utcát a Róbert Károly körút és a Kartács utca között útépítés miatt. Ezt követően ismét egyirányúsítják a Róbert Károly körúttól a Kartács utcáig. Kovács Botond, PKK Info.
1: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en. Az MTI híreit hallották. És most folytatódik az Intermezzo, itt a Klasszik Rádió 92.1-en. A mikrofonnál Bálint Edina.
3: Kellemes délutánt, szép estét kívánok július 1-én Anna Mária és Tihamér napján, de ma ünnepelnek még Anna Denver Előd Gyula nevű hallgatóink is. Remélem, hogy mindenkinek nagyon szépen és jól, vidáman, derűsen telt a napja. Semmelweis Ignác születésére emlékezve ezen a napon tartják hazánkban a Semmelweis napot, a Magyar Egészségügy napját, az Egészségügyi Dolgozók napját, de éppen ma július 1-én van a Köztisztviselők és Kormánytisztviselők napja is. Most pedig az Intermezzóban Haydn 31. D-dur Kürzó szimfóniájának harmadik tétele szól a Liszt-Ferenc Kamarazenekar előadásában.

szerkessze velünk kedvenc rádióját. Kövesse figyelemmel és értékelje zenéinket internetes oldalunkon, hogy még kellemesebb perceket szerezhessünk. www.klasszikradio.hu

0: Ez a Klasszik Rádió 92.1, a folytatásban kollégám Kovács László interjúja következik.
1: Sztálin kedvencei 2.0. Történelem és borkóstoló különleges találkozása a Memento Parkban szombaton. A részleteket Réti Ákossal, a Memento Park ügyvezetőjével beszéljük meg, akihez számos kérdésem van, de először is üdvözlöm. Tiszteletem, szép napot kívánok!
2: Én is köszöntöm a hallgatókat, jó napot kívánok!
1: A Memento Parkban régi korok, rendszerváltás előtti időszak mementói láthatók, de reménykedhetünk-e abban, hogy a Leányka, az Olasz Riesling, a Riesling Szilváni, az Ezer Jó, meg a Tabdi kannásbor nem lesz ott, hiszen ha azt mondjuk, hogy Memento, akkor lehet, hogy valaki előkerített valonnan három raklapnyi régi bort, és most már különlegességként előszedik. Biztos, hogy nem ez lesz, nyilván ironizáltam. Meséljen egy kicsit arról, hogy kivel, mivel lehet találkozni szombaton, és legfőképp mit lehet kóstolni.
2: Igen, most valóban nem ez lesz, bár van olyan tematikánk, amelyben megpróbálunk összehasonlítani jobb minőségű és ugyanolyan néven forgalmazott kevésbé jobb minőségű borokat. Most azonban valóban nem ez következik, hanem Sztálin kedvenceit fogjuk bemutatni, és igazából a Memento Parkot, a Szoborparknak az alkotásait, a Szoborpark emlékműveit használjuk arra, hogy Sztálin életútjából, Sztálin életútját, személyiségét megidézve különböző dolgokat bemutathassunk, tehát magát a történelmet is, magának Sztálinnak az életrajzát, és emellett azokat a borokat, amelyeket talán Sztálin is ihatott, hiszen tudjuk, hogy borkedvelő volt.
1: Na, ezt én például nem tudtam róla, ehhez mondjuk elég ez a telefonos interjú, de itt nem tudunk adásban bort kóstolni, viszont azt írják, ezt mindjárt szögezzük le az elején, hogy a Sztálin kedvencei 2.0 borkóstoló a Felvörösök Fehérek programsorozat része, valószínűleg azért 2.0. Hogy néz ki a programsorozat?
2: Hát a programsorozat az most már több mint egy éve tart a Budafoki Pincejárat egyik eseményeként. A Budafoki Pincejáratban minden hónap első szombatján jelenünk meg résztvevőként, és valóban, hát szabadtéri múzeum lévén igazából mi csak a tavasztól őszig tartó szezonban tudunk borkóstolókat tartani, ám abban különbözünk mindenki mástól, hogy itt nem egy-egy pincészetnek a kiválóságait lehet megkóstolni, hanem többféle pincészetnek a borait, sőt nem csak a borait, hanem akár még pezsgőket is, vagy olyan határeseteket, ami talán nem is van a borfogyasztóknak a fókuszába, tehát mondjuk például olyan naturborokat, vagy olyan egyéb termékeket, amik boroknak nevezhetőek, vagy borászatokban készülnek, de kevésbé ismertek.
1: Noha az a célunk, hogy a kedves hallgató ellátogasson szombaton tehát a Memento Parkba, de azért mondjuk el egy kicsit, mert ha Sztálin neve szóba kerül, akkor finoman fogalmazva sem egymást csapkodva röhögő sztorik jutnak az eszünkbe erről a gazemberről, de hogyan lehet őt ilyen módon képbe hozni? Ki az, aki segít, történész van ott, vagy a park szakértői, és mellette egy borász? Tehát, hogy nagyjából hogy néz ki a délután, ami, ha jól látom, 18 órakor kezdődik?
2: 18 óra 30-kor kezdünk, de aki 18 órakor megérkezik, ő is azért már nézelődhet itt a Szoborparkban, hiszen azért itt bőven vannak látnivalók. Valóban borászoknak az ismereteire alapozzuk ezeket a kis borkóstolókat, de a történészekre is, illetve profi idegenvezetőkre is szükségünk van ahhoz, hogy itt egy igazi nagy programot tudjunk kínálni a közönségnek. Ez igazából egy 3-1 rendezvény, hiszen maga a rendezvény az a Szoborparkon belül zajlik, tehát aki eljön a borkóstolóra, az már rögtön a Szoborparkot is megtekintheti. Kap hozzá egy tematikus vezetést, tehát azt jelenti, hogy most például Sztálinról beszélünk, illetve Sztálin életútjáról, Sztálin által megidézett korszakról, tehát van egy vezetés is. És hát a harmadik az pedig maga a borkóstoló, hiszen az is egy rendezvény, az is egy külön esemény. Úgyhogy ez a 3-1, ez igényli is azt, hogy valóban legyenek történészek, legyenek borászok, és legyenek turisztikai szakemberek is azok között, akik itt fogadják a közönséget a Memento Parkban.
1: A Memento Parkban rengeteg régi szobor, műemlék található, látható. Emlékszem kora gyermekkoromból én is ilyenekre, hogy ezek még városszerte voltak kihelyezve, aztán bekerültek a parkba. Van-e konkrétan Sztálint ábrázoló? Ugye a legtöbben annyit tudunk, hogy volt egy Sztálin szobor, amit 56-ban ledöntöttek, aztán persze a Csini Baba című filmben humoros formában előkerült Sztálin mutató ujja is. Szóval van-e konkrét Sztálin emlékmű amúgy a Memento Parkban?
2: Van, hát maga a csizma. A Szobortak főbejáratával szemben ott van a tribűn, az a tribűn, ami ugyanolyan, mint amely valamikor Budapest belvárosában, illetve Zuglóban a felvonulási téren áldogált, és Sztálin szobrának volt a talapzata. Tehát ennek a tribűnnek az eredetét ugyan már nem lehet látni, de itt a Memento Parkban ennek a tribűnnek az egy az egyben megidézett másolata látható, és azon a tribűnön ott van fönt Sztálin elárvult csizmapárja, amely ugyanolyan formában látható, ahogy azt 1956. októberében mindenki láthatta az eredeti helyszínen. Ez tehát egy másolat, ez az egyetlen olyan szobor itt a Memento Parkban, amely nem eredeti, de igazából megidézi Sztálint, illetve megidézi a diktatúra és a diktátor bukását.
1: Még egy kérdésre válaszoljon nekem, ami nem volt egyértelmű, lehet a kedves hallgatóknak se, de szombaton, ha ellátogatnak a Memento Parkba, igen, talán ott is lehet tisztázni. Ugye tudjuk, hogy Sztálin grúz származású volt nálunk, pontosabban önöknél meg csak magyar borok lesznek, akkor hogyan össze ez?
2: Nem, itt lesznek természetesen külföldi borok is, hiszen Sztálin életútját nagyon sok olyan személy kísérte, nagyon sokan előfordultak a Sztálin kedvencei, és itt most ezt idézőjelben mondom, Sztálin kedvencei között, akik nem oroszok voltak, nem grúzok voltak, tehát nem a Szovjetunió politikusai, hanem az egykori szocialista tábornak a különböző politikusai. Úgyhogy lesz grúzbor egyébként, illetve grúz pezsgőnk lesz, de ezen kívül törekszünk arra, hogy más országokból, tehát mondjuk legyen például bolgár borunk is, és legyenek még máshonnan is borok. Ezért az összes ilyen borkóstolónkra jellemző, tehát nagyon gyakran tartunk olyan kóstolókat, minden hónap első szombatján, amikor bemutatunk olyan borokat, amelyek esetleg hasonlítanak egymásra. Tehát, hogy mondjuk egy borfajta, az a határ innenső, vagy a határ túloldalán hogyan készül, ezeket itt a Memento Parkban végig lehet kóstolni.
1: Na csak annyit a végére, hogy most szombaton lesz ugyebár a Sztálin kedvencei 2.0, de ha ezek szerint minden szombaton vannak, akkor jól sejtem, hogy talán a nyári vagy az őszi időszak végéig, vagy meddig tart ez a programsorozat?
2: Bocsánat, minden hónap első szombatja, tehát aha, nem minden szombat, minden hónap első szombatán vannak ezek a borkóstolóink, a felvörösök, fehérek összefoglaló nével. Valóban októberben lesz az utolsó ilyen eseményünk, addig minden hónapban más-más tematikával várjuk a közönséget itt a Memento Parkban a 22. kerületben. Azt az egy praktikus információt el kell, hogy mondjam. Sokan azt mondják, hogy ó, hát ez olyan messze van, oda csak kocsival lehet kimenni, de akkor hogy fogok részt venni egy borkóstolón? Nem, szinte a kapuban állnak meg azok a BKK járatok, amelyek idehozzák a közönséget a kelenföldi metróvégállomástól, tehát egészen gyorsan és egészen könnyen meg lehet minket közelíteni, és a borkóstoló végén még bőven járnak a buszok, úgyhogy haza is lehet jutni.
1: Szóval szombaton még az idő is jónak ígérkezik, addigra elvonul ez a gyengének ítélhető hidegfront, úgyhogy minden önök mellett van, még Josip Viszarionovic sem vonja össze a szemöldökét. Sztálin kedvencei 2.0, tehát szombaton a Memento Parkban, és akkor, hogy még jobban rögzüljön, minden hónap első szombatján hasonló tematikájú estek vannak a Memento Parkban, amelyről egyébként mi rendre be is számolunk. Vendégünk Rétli Ákos, a Memento Park ügyvezetője volt. Köszönöm szépen!
2: Én is köszönöm!

0: Ez a Klasszik Rádió 92.1, az Intermezzót hallják, programajánló következik. Idén 35. alkalommal rendezik meg a Művészetek Völgyét Kapolcson, Vigánt Petenden és Talján Dörögdön. A jubileumi 10 napos fesztivál július 4. péntekén indul. Az egyik legizgalmasabb helyszín idén a lőtér lesz, amely elsősorban a fiatalabb generációkat szólítja meg változatos programjaival. Innen indul minden nap a fesztivál egyik legnépszerűbb attrakciója, a zenélő busz, ahol egy veterán Ikarusz fedélzetén élő koncertélmény várja az utasokat. Szintén különleges hangulatot ígér az 5 év után visszatérő klastrom, amelyet esténként fényfestések és egyedi művészeti produkciók töltenek meg élettel. Olyan helyszínek várják a látogatókat, amelyek önmagukban is különleges élményt jelentenek. Az egyik legfontosabb helyszín még a Panoráma színpad, ahol számos különleges koncert várja a közönséget. Fellép többek között José González, valamint a szintén 35 éves Quimby is, amely így együtt ünnepel a fesztivállal. Különleges programnak ígérkezik a Folk Karcok Hagyományok Háza 35, Völgy 35 produkció is, amely a népzenei hagyományokat állítja középpontba. A Kapolcs, Talján Dörögd és Vigánt Petent között zajló rendezvénysorozat idén is a zene, a kultúra és az ünneplés találkozó helye lesz. A hétvégén ismét a stílusén és a lóversenyé lesz a főszerep a Kincsen Parkban Budapesten, ahol megrendezik a Derbi és Divat Fesztivált. A rendezvény egyik leglátványosabb programja a kalapszépségverseny és divatmustra, ahol a legötletesebb és legelegánsabb megjelenéseket értékes díjakkal jutalmazzák majd. A fesztiválon a lóverseny izgalma mellett a divat és az elegancia is reflektorfénybe kerül, így a kalap ezúttal is a megjelenés koronája lesz. Jó szórakozást kívánunk!
1: Intermezzo. Hétköznaponként 16 és 19 óra között Bálint Edina várja Önöket a legfrissebb kulturális információkkal, izgalmas vendégekkel és sok-sok zenével. Intermezzo. Itt a Klasszik Rádió 92.1-en. Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Jó napot kívánok! Budapesten baleset történt a 9. kerületben az Illatos úton a Gyáli útnál, félpályás lezárásra kell készülni. Baleset nehezíti a közlekedést a 11. kerületben a Tétényi úton befelé a Bartók Béla út előtt a külső sávban, torlódásra számítsanak a Tétényi úton a Pártfai utcától. Torlódik a forgalom a Budaörsi úton befelé a Nagyszőlős utcai felüljárótól és tovább a Hegyalja úton, a Budai alsó rakparton a Margit hídtól a Clark Ádám térig, valamint a Szél Kálmán tér környékén és a Margit körúton. Telítettek a sávok a Károly körúton az Asztória felé, a Rákóczi úton befelé a Blahalújza tér előtt, az Andrássy úton az Erzsébet tér előtt, az M3-as autópálya fővárosi szakaszán a Szerencs utca közelében, valamint a Nagy körúton és a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontoknál. Mától a 6. kerületben a Podmaniszki utcában a Jókai utcától a Terész körútig lezárták a belső sávot burkolatjavítás miatt. Ma estig lezárták a 13. kerületben a Hajdú utcát a Róbert Károly körút és a Kartács utca között útépítés miatt. Ezt követően ismét egyirányúsítják a Róbert Károly körúttól a Kartács utcáig. Kovács Botond, PKK Info.
1: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Mesélő Budapest a Klasszik Rádió 92.1-en Tittel Kingával és Szerémi Nórával.
1: Ez a Mesélő Budapest, és a mai napon a Magyar Egészségügy Napja, Semmelweis nap lesz az, amit körbejárunk, hiszen ez július 1-én van.
2: 1992 óta július 1-én a Magyar Egészségügy Napját ünnepeljük. Ez a nap ugyanis Semmelweis Ignácnak születésnapja. Aki 1818. július 1-én látta meg a napvilágot, Budán egy tabáni kereskedőházban. A szülőháza az jelenleg is orvostörténeti múzeumként működik, ez a Várkert bazár mellett található épület. Itt született tehát, katolikus gimnáziumba járt, és először teológiát, illetve jogot kezdett el tanulni, de nagyon szívesen látogatta a medikusok anatómia előadásait is Bécsben, úgyhogy ennek hatására átiratkozott az orvosi karra, és tanulmányai mellett rendszeresen boncolt, és elvégezte a szülészmesteri tanfolyamot is. Diploma szerzése után tanársegédként kezdett el dolgozni a bécsi szülészeti klinikán.
1: Semmelweis Ignác mit fogalmazott meg?
2: 1847-ben fogalmazta meg azt a tézisét, hogy a gyermekágyi láz, amelyben oly sok anya és gyermek meghalt, nem egy önálló, járványos betegségként terjedő kór, hanem egy olyan fertőzés, amellyel az orvosi személyzet saját maga fertőzi meg a szülőnőket. A megfigyeléseit a boncolási gyakorlatokon résztvevő medikusokat és a boncolást nem végző bábanövendékeket oktató két szülészeti osztály közötti halandósági mutató eltérésére alapozta, és rámutatott arra, tehát látta azt, hogy igenis összefüggés van a között, ha valaki boncolás után vezet le egy szülést, vagy pedig csak a szülészeten dolgozik. Fertőtlenítés és megelőzés gyanánt a klórmeszes vízben való alapos kézmosás bevezetését írta elő. Eredményeit azonban egyetlen egy előadás alkalmával osztotta meg a nagy közönséggel, és 1858-ban publikált először magyarul a témában. Németül 3 évvel később, 1861-ben jelent meg, de ekkoriban még teljes értetlenséggel találkozott, és szinte senki nem fogadta el ezt a felvetését.
1: Hogy folytatódott az ő élettörténete?
2: Vannak fővárosi vonatkozásai is Semmelweis Ignácnak, hiszen 1851-től a Pesti Rókus Kórház szülészeti osztályának főorvosaként működött, 1855-től a Pesti Tudományegyetem szülészprofesszoraként dolgozott, oktatott, illetve az Újvilág utcai szülészeti klinikát is vezette. Itt már 1860-ban, 61-ben az ő vezetése alatt egyetlen gyermekágyi lázas haláleset sem fordult elő. Ne felejtsük el, hogy el kellett telnie még egy jó évtizednek ahhoz, hogy a mikrobiológia megjelenjen a kutatásokban, tehát sajnos az ok-okozati összefüggéseken kívül nem tudta mikrobiológiai érvekkel alátámasztani a feltevéseit, tehát éppen ezért nem dicsőséget, hanem inkább ellenségeket szerzett kollégái között, akik büszkék voltak a kezük kórházi szagára, és rendkívül sértőnek találták a feltételezést, hogy ők maguk okoznák a páciensek halálát.
1: Mikor halt meg Semmelweis Ignác?
2: Valószínűleg, hogy egy boncolás során szerzett kézsérülésnél kialakult fertőzés miatt kialakult egy elmezavar. Élete utolsó néhány évét ez meglehetősen beárnyékolta, és így 47 évesen, 1865-ben halt meg. Sajnos az utolsó 3 évben valóban meglehetősen furcsán viselkedett, ez minden valószínűség szerint ennek a fertőzésnek, illetve az ezzel kapcsolatban kialakult elmezavar miatt lehetett így.
1: Mi az ő hagyatéka? Mit hagyott ránk?
2: Eredményeit csak később, jóval később ismert el a tudományos világ. Kiderült, hogy az égvilágon mindenben igaza volt. Ezért nevezhetjük őt az anyák megmentőjének. Ahogy a beszélgetés elején említettem, egykori szülőházában működik jelenleg az Orvostörténeti Múzeum, ahol az orvostudomány és a gyógyszerészet hazai és nemzetközi történetét ismerhetjük meg. Van egy állandó kiállítás, amely az ókortól a 20. század elejéig tartó fejlődést mutatja be. Úgyhogy július 1-én emlékezünk hálával az összes egészségügyi dolgozóra, orvosokra, nővérekre, ápolókra, és ha tehetjük, akkor gondoljunk Semmelweis Ignácra, vagy látogassunk el az Orvostörténeti Múzeumba.
1: Nagyon szépen köszönöm.
0: A főváros zegzugos történetei a Klasszik Rádió 92.1-en. Ez a Mesélő Budapest.

0: Ez a Klasszik Rádió 92.1, véget ért a mai intermezzo, július 1-je van. Ma délután az Impresszió rovat vendége volt Gyetvai Dániel, a Filharmónia Magyarország produkciós menedzsere, a Régi Zenei Napok Fesztivál főszervezője. 5 és 6 óra között pedig velünk volt Boveiri Leila festőművész, akinek nemrégiben nyílt kiállítása a Ladó Galériában a Tudattalan Erdeje címmel. Ezzel búcsúzom, köszönöm szépen a segítséget Jurásek Balázs szerkesztőnek és Suri Boris technikusnak, mindenkinek jó pihenést. Holnap reggel Gaskó Barázs várja önöket a Nyitányban. Bálint Edinát hallották, viszont hallásra.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Melyik történet kerül a bajnok csapatba? Dönts te! Állítsd össze a Libri válogatottját és nyerj értékes ajándékcsomagot! 10.000 forint felett ráadásul limitált nyári kiegészítők várnak rád extra áron. Nagy könyves válogató június 11-e és július 31-e között a Libri üzleteiben és a libri.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Véget ér a hőhullám. Tűz van a Hortobágyi Nemzeti Park területén. Fokozott ellenőrzések indultak az üdülőhelyeken, strandokon. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Tűz van a Hortobágyi Nemzeti Park területén, Tiszafüred és Kócsújfalu között, a 33-as főút közelében 30-40 hektáron legelő tarló ég. A lángok legelőt, nyári szállást, több szarvasmarhát veszélyeztettek. Az állattartó telepet sikerült megvédeni, közölte a katasztrófavédelem. A tűz, amely több irányba terjedt, elérte a nádast is. Mások mellett tiszafüredi, karcagi, mezőkövesdi, füzesabonyi, egri hivatásos, egyeki önkormányzati és bábolnai önkéntes tűzoltók vannak a helyszínen. Árat emelt a Magyar Telekom és a Jettel. A két telefonszolgáltató 4,4%-os infláció követő díjkorrekciót alkalmaz a KSH által megállapított tavalyi pénzromlásnak megfelelően. A megváltozott havidíjakat tartalmazó számlát először augusztusban kapják meg az előfizetők. A harmadik nagy telefontársaság, a VAN, szeptember 1-től érvényesíti az áraiban ugyanezt az emelést. Fokozott ellenőrzések indultak a Balatonnál, a Velencei és a Tiszatónál, közölte a NAV. Augusztus végéig üdülőhelyeken, strandokon és szabadtéri rendezvényeken vizsgálódnak a revizorok, de ellenőrzésekre számíthatnak például a kerékpár és csónak kölcsönzők, az esküvőszervezők, valamint a sétarepülést szervező cégek is. Az akció során a többi közt a számla és a nyugtaadást, a foglalkoztatás szabályszerűségét, az árucikkek eredetét vizsgálják. Változtak a fővárosi parkolási szabályok, csak mobiltelefonon keresztül lehet fizetni, és zónától függően 33-50%-kal emelkedtek a díjak. Az A övezetekben

0: 800, a B-ben 600, a C-ben 400, míg a D-jelű utcákban 300 forint egy óra parkolás. A díjat alkalmazáson keresztül SMS-sel vagy hanghívással lehet rendezni. A Budapest Go-ban később lesz elérhető a fizetés. Megújult az éjszakai közösségi közlekedés is. A legforgalmasabb útvonalakon sűrűbben közlekednek a járatok, és több új éjszakai busz is indul a külső kerületek, valamint az agglomeráció felé. Éjszakai trollijárat is közlekedik a belváros és az Örs vezértere között. Újra megnyitotta kapuit az Esztergomi Keresztény Múzeum, amely megújult kiállítótérrel és új állandó tárlattal várja a látogatókat. A kiállításon a többi között MS Mester Passió képei, Hans Memling Krisztus ábrázolása és Balassa Bálint egyetlen ismert portréja is látható. A 300 millió forintos felújítás során megőrizték a prémási palota történelmi karakterét, az intézményt pedig akadálymentessé is tették. Többfelé záporok, zivatarok alakulhatnak ki, helyenként heves viharokra, felhőszakadásokra, jégesőre is számítani kell. Megerősödik, olykor viharossá fokozódik a szél, éjszaka 18-23, napközben 26-31 fok valószínű.
1: Az MTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A befalazott menyasszony szobra a budapesti Tököli út és a Stefánia utca sarkán álló ház befalazott erkélyén található. A szobor egy fiatal nőt ábrázol, aki az erkélykorlátra támaszkodik. A legenda szerint a házban egy fiatal házas pár lakott. A fiatal feleség az erkélyen állva várta férjét akkor is, amikor a spanyol nátha járvány idején megbetegedett. Az utolsó lehelletéig állt a korlátra támaszkodva. Férje pár nappal a halála után érkezett meg a frontról, a szobrot pedig fájdalmában rendelte halott kedvese emlékére. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A svábhegyi Jókai kertet az író az Egy magyar nábob című regénye honoráriumából vásárolta. A kert helyén régen egy kőbánya állt, Jókai feljegyzései szerint pedig olyan erős szél fújt itt, hogy még a csukott ablakon keresztül is elfújta a gyertyákat. A kertben régen egy villaépület magasodott, de mára csak a hozzátartozó présház maradt meg. Ebben a Jókai kiállítás látogatható. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem, azaz a Zeneakadémia, 1875. november 14-én nyitotta meg kapuit Liszt Ferenc elnökletével, Magyarország első felsőfokú zeneoktatási intézményeként. Alapításában jelentős szerepet vállalt Erkel Ferenc, aki 10 éven át volt igazgatója és zongoratanára. Mai főépülete Budapest 6. kerületében, a Liszt Ferenc téren estéről estére színvonalas zenei programokkal fogadja a koncertlátogatókat. Széleskörű nemzetközi elismerésnek örvendő egyetemként jelentős tudományos feladatot lát el, valamint számos hangszeres és elméleti szakon biztosít képzést magyar és külföldi hallgatóknak.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-e. A szőlőkkel beültetett és erdőkkel borított Schwab-hegy a 19. századtól jelentős fejlődésnek indult. Megépültek az első villák, színészek, írók és művészek pihenőhelyévé, majd a városiak kedvelt kirándulóhelyévé vált. A megnövekedett közlekedési igény kielégítésére a Budai Közúti Vaspályatársaság már 1868-tól üzemeltetett lóvasutat, amely pályáját a Lánchíd Budai hídfőjétől Zugligetig építette ki. A vasútvonal építése az engedélyokirat 1873. július 3-án kelt kiadása után azonnal megkezdődött. A kivitelezési munkák irányítója a svájci származású Katri Szalész Ferenc volt, aki a ma is álló villáját a fogaskerekű vasút közelében építette. Az első szerelvény 1874. június 24-én délután 4 órakor indult útnak. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Olyan gyors, akár egy gondolat.
2: Mondd, hogy csináltad?
1: Letöltöttem, egy gombnyomással rendelem, és utána már csak az útvonalát figyelem. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
2: Én is így akarok taxit rendelni.
1: Rendeljen ön is City Taxit egy gombnyomással okostelefonjáról, bárhol, bármikor. Keresse a City Taxi Budapest appot letöltésre, mert könnyebb, mint az egyszer egy. Mobil appal könnyen megy. www.citytaxi.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Véget ér a hőhullám. Tűz volt a Hortobágyi Nemzeti Park területén. Feloldják a korábban letiltott felhasználók korlátozását a kormány Facebook oldalán. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Eloltották a Hortobágyi Nemzeti Park területén gyulladt tüzet. A 33-as főút közelében Tiszafüredés Kócsúj falu között több mint 96 hektárnyi terület égett le, ebből 80 hektár legelő, a többi pedig nádas volt, közölte a katasztrófa védelem. 12 település hivatásos önkormányzati és önkéntes tűzoltói oltották a lángokat 15 vízsugárral, 10 puttonyfecskendővel és csaknem 2 tucatnyi kéziszerszámmal. Nyugat-Magyarországra, illetve a keleti Csücsökbe, Szabolcsba is megérkezett a vihar. Az erős szél és a zivatar Moson-Magyaróváron, Kapuvár térségében, ezen kívül Vasvár megyében, valamint Nagykanizsa térségében okozott károkat. A legtöbbször megrongált épületek, illetve a közlekedést akadályozó úttestre dőlt fák miatt hívták a tűzoltókat. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében szintén a leszakadó ágak, kidőlő fák jelentenek veszélyt. Feloldják a korábban letiltott felhasználók korlátozását a kormány Facebook oldalán. A közösségi oldalon megjelent bejegyzés szerint csaknem 10 000 embert tiltottak le korábban. A következő hetekben ezeket a blokkolásokat megszüntetik, hogy mindenki szabadon elmondhassa a véleményét, amennyiben ezzel nem sért másokat. Újabb amerikai engedélyt kapott a MOL szerb olajvállalat a NIS felvásárlásáról szóló tárgyalások folytatására. A társaság közlése szerint az Egyesült Államok pénzügyminisztériumának illetékes hivatala július 31-éig hosszabbította meg a jóváhagyást. Ez lehetővé teszi, hogy a MOL tovább egyeztessen a NIS többségi tulajdon részének megszerzéséről. Fokozott ellenőrzések indultak a Balatonnál, a Velencei és a Tiszatónál, közölte a NAV. Augusztus végéig üdülőhelyeken, strandokon és szabadtéri rendezvényeken vizsgálódnak a revizorok, de ellenőrzésekre számíthatnak például a kerékpár és csónak kölcsönzők, az esküvőszervezők, valamint a sétarepülést szervező cégek is. Az akció során a többi közt a számla és a nyugtaadást, a foglalkoztatás szabályszerűségét, az árucikkek eredetét vizsgálják. Változtak a fővárosi parkolási szabályok, csak mobiltelefonon keresztül lehet fizetni, és zónától függően 33-50%-kal emelkedtek a díjak. Az A-övezetekben 800, a B-ben 600, a C-ben 400, még a D-jelű utcákban 300 forint egy óra parkolás. A díjat alkalmazáson keresztül SMS-sel vagy hanghívással lehet rendezni. A Budapest Go-ban később lesz elérhető a fizetés. Helyenként heves viharokra, felhőszakadásokra, jégesőre is számítani kell. Megerősödik, olykor viharossá fokozódik a szél. Éjszaka 18-23, napközben 26-31 fok valószínű.
0: Az MTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A csepelművekben a két világháború között megkezdődtek az ikonikus kerékpárok és motorkerékpárok gyártási munkái. A második világháborúban pedig harckocsikat és repülőgépmotorokat is gyártottak itt. A gyár területén 150 óvóhely épült 1944-re. A világégést követően a gyár a szovjet katonai parancsnokság, 1946-ban pedig az állam irányítása alá került. A rendszerváltást követően a gyárat privatizálták. Mára csak nagyjából 5000-en dolgoznak a területen. Az olyan ismert kerékpárgyártók, mint a Neuser vagy a Gepida még ma is itt működnek. Az egykori Vöröscseppel területén jelenleg 400-nál több cég üzemel.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

szerkessze velünk kedvenc rádióját. Kövesse figyelemmel és értékelje zenéinket internetes oldalunkon, hogy még kellemesebb perceket szerezhessünk. www.klasszikradio.hu

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A budapesti Szabó Ervin könyvtár kávézója eredetileg istálló volt. A könyvtár 1931-ben a Wendheim család egykori palotájában nyitotta meg a kapuit. Az elegáns épület korábban neoreneszánsz lakóház volt. A ház a szászországi Meining Arthur építész tervei alapján készült, és 1889-ben nyitotta meg kapuit. Wendheim, Frigyes és családja pedig csak alkalmanként pesti látogatásaik idején használta azt. 1927-ben a gróf halála után az örökösök úgy döntöttek, a fényűző épületet a fővárosnak ajándékozzák. A könyvtár 2001-ben nyerte el mai végleges alakját. A megnyitás óta két nagyobb épülettel is bővítették.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Papageno Klasszik a Klasszik Rádió 92.1 műsorán Szerély Minórával. Érdekességek, kulturális programajánlók, valamint beszélgetés a zenei és kulturális élet kiemelkedő szereplőivel szombatonként 10 és 12 óra között itt, a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Deák Ferenc híd építésekor az M0-ás autóút forgalma jelentősen kisebb volt, mint napjainkban, amikor egy átlagos napon 70 ezer jármű halad át a déli szektor Duna hídján. Az út bővítése elodázhatatlanná vált, ezért felépült az egyébként is tervezett új hárosi híd, ami a 20 évvel fiatalabb darab tükörképe. Az építményeken jelentősebb eltérés csak a hídfők megépítésében és az azóta megjelent földrengésre való méretezésben mutatkozik. Az új híd egy 9 nyílású szerkezet 10 alátámasztással és 3 különálló felszerkezettel, melynek építése 2011 áprilisában indult. A mederpillérek kéregelemei a szabad kikötőben készültek el, és bárkával szállították őket a helyszínre, amivel több hónapot nyertek a kivitelezők. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Petőfi híd építését egy 1930-as törvényszék rendelte el, melyben meghatározták, hogy azt Horthy Miklósról nevezzék el a kormányzás 10 éves jubileumára. A minisztérium ez alapján írta ki a tervezésre a pályázatot, amire 17 pályamű érkezett. A bírálóbizottság ezek közül 3-at díjazott, és másik 3-at megvásárolt. A minisztertanács a 3 díjazott és a minisztérium által utólag készített felső pályás tervek közül a hírosztály terv változatát fogadta el. Így a kiviteli terveket annak alapján készítették. A tervezést Ágyai Hubert Pál irányította. Az építkezés 1933-ban vette kezdetét, a fővárosiak pedig 1937. szeptember 12-én vehették birtokba. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Melyik történet kerül a bajnok csapatba? Dönts te! Állítsd össze a Libri válogatottját és nyerj értékes ajándékcsomagot! 10.000 forint felett ráadásul limitált nyári kiegészítők várnak rád extra áron. Nagy könyves válogató június 11-e és július 31-e között a Libri üzleteiben és a libri.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Véget ér a hőhullám, feloldják a korábban letiltott felhasználók korlátozását a kormány Facebook oldalán. Megújult az éjszakai közösségi közlekedés. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Nyugat-Magyarországra, illetve a keleti csücsökbe, Szabolcsba is megérkezett a vihar. Az erős szél és a zivatar Moson-Magyaróváron, Kapuvár térségében, ezen kívül Vasvár megyében, valamint Nagykanizsa térségében okozott károkat. A legtöbbször megrongált épületek, illetve a közlekedést akadályozó úttestre dőlt fák miatt hívták a tűzoltókat. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében szintén a leszakadó ágak, kidőlő fák jelentenek veszélyt. Feloldják a korábban letiltott felhasználók korlátozását a kormány Facebook oldalán. A közösségi oldalon megjelent bejegyzés szerint csaknem 10.000 ember tiltottak le korábban. A következő hetekben ezeket a blokkolásokat megszüntetik, hogy mindenki szabadon elmondhassa a véleményét, amennyiben azzal nem sért meg másokat. Újabb rendkívüli parlamenti ülést kezdeményezett a miniszterelnökséget vezető miniszter jövő hétfőre és kedre, értesült a Telex. Ruf Bálint indítványa szerint a képviselők hét előterjesztésről tárgyalnak, köztük a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerének felfüggesztéséről, az ügynökakták nyilvánosságát előkészítő törvényjavaslatról, a mezőgazdasági termelést érintő természeti kockázatok kezeléséről és a közösségi közlekedés versenyképességéről.

0: és hatékonyságának javításával összefüggő intézkedésekről. A parlament június 15-én kezdődő nyári időszakában csak rendkívüli ülés összehívásával lehet ülésezni. Újabb amerikai engedélyt kapott a MOL, a szerb olajvállalat a NIS felvásárlásáról szóló tárgyalások folytatására. A társaság közlése szerint az Egyesült Államok pénzügyminisztériumának illetékes hivatala július 31-ig hosszabbította meg a jóváhagyást. Ez lehetővé teszi, hogy a MOL tovább egyeztessen a NIS többségi tulajdonrészének megszerzéséről. Fokozott ellenőrzések indultak a Balatonnál, a Velencei és a Tiszatónál, közölte a NAV. Augusztus végéig üdülőhelyeken, strandokon és szabadtéri rendezvényeken vizsgálódnak a revízorok, de az ellenőrzésekre számíthatnak például a kerékpár és a csónak kölcsönzők, az esküvő szervezők, valamint a sétarepülés szervező cégek is. Az akció során a többi közt a számla és nyugtaadást, a foglalkoztatás szabályszerűségét, az árucikkek eredetét vizsgálják. Megújult az éjszakai közösségi közlekedés. A legforgalmasabb útvonalakon sűrűbben közlekednek a járatok, és több éjszakai busz is indul a külső kerületek, valamint az agglomeráció felé. Éjszakai troli járat közlekedik a belváros és az Őrs vezértere között. Helyenként heves viharokra, felhőszakadásra, jégesőre is számítani kell. Megerősödik, olykor viharossá fokozódik a szél. Éjszaka 18-23, napközben 26-31 fok valószínű.
1: Az MTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Petőfi híd, csak úgy, mint a főváros többi hídja, a II. Világháborúban elpusztult. A visszavonuló német katonák 1945. január 14-én robbantották fel a budai és a pesti hídnyílásban elhelyezett robbanó töltetekkel. Miután a hadi események lezajlottak Budapesten, a hídroncsra hadi hidat épített a szovjet hadsereg, ami ideiglenesen biztosította a déli város részek forgalmát, illetve ezen vezették át azt a gázcsövet is, ami az óbudai gázgyárat összekötötte a pesti oldal csőhálózatával, és így a balparti városrész gázellátását biztosította. Az eredeti anyagok visszanyerése és az árvízveszély csökkentése miatt a következő év nyarán hozzáláttak a hídroncs kiemeléséhez. A teljes újjáépítést követő átadásra azonban 6 évet kellett várni. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az Országház titkos légkondicionálója a Falkmiksa utca 10-ben található. A lakóház udvarában egy hatalmas, kéményre emlékeztető téglaépítmény áll. Ebbe a téglakürtőbe a Dunából származó jégtömböket lehetett helyezni, a légáramlás pedig a hideg levegőt a parlament épületébe juttatta. A kémény hollétét sokáig titkolták, nehogy támadás érje az Országházban dolgozó politikusokat. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Minden utcakő történetek százaival van tele. Az elmúlt évtizedek, évszázadok nyomait látjuk nap mint nap, bármerre nézünk is. Ismerjük vajon a körülöttünk lévő város históriáit, az apró titkokat, amikről az építmények regélnek? A Klasszik Rádió 92.1 fellebbenti a fájdlat, a fővárosunk pedig elmondja történeteit. Mesélő Budapest Tittel Kingával és Szerémi Nórával a Klasszik Rádió 92.1-en, hétvégén 19 órakor és hétköznap az Intermezzóban.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Dohány utcai zsinagóga, vagy ahogyan a köznyelvben előfordul, a nagy zsinagóga a neológ zsidóság legnagyobb zsinagógája Budapesten, illetve Európában. Jelentős idegenforgalmi látványosság, melynek építését ősi előírások szabták meg. Homlokzatának keletre, Jeruzsálem felé kellett néznie, ezért tér el a bejárat az utca irányától. Az épület a főváros kulturális életében is aktív szerepet tölt be. Komoly zenei koncerteknek és különböző fesztiváloknak is helyet ad. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Olyan gyors, akár egy gondolat.
3: Mondd, hogy csináltad?
2: Letöltöttem, egy gombnyomással rendelem, és utána már csak az útvonalát figyelem. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
3: Én is így akarok taxit rendelni.
2: Rendeljen ön is City Taxit egy gombnyomással okostelefonjáról, bárhol, bármikor. Keresse a City Taxi Budapest appot letöltésre, mert könnyebb, mint az egyszer egy. Mobil appal könnyen megy. www.citytaxi.hu.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
4: Véget ér a hőhullám, feloldja az egészségügyi dolgozók nyilatkozattételi tilalmát az egészségügyi minisztérium. Drogterjesztői hálózatot számoltak fel Bács-Kiskunvár megyében. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. A kormány döntött a 100 000 forintos iskolakezdési támogatásról, közölte a miniszterelnök Facebook oldalán. Magyar Péter azt írta, több 100 000 gyermek családja részesül az iskolakezdési támogatásban. A kormányfő részleteket csütörtökre ígért. Feloldja az egészségügyi dolgozók nyilatkozattételi tilalmát az egészségügyi minisztérium a Semmelweis nap alkalmából. Hegedűs Zsolt minisztere emellett utasította az országos kórházi főigazgatóságot, hogy a betegjogok tiszteletben tartásával nyissa meg a kórházakat a sajtó előtt. Az intézmények korlátozó belső szabályait pedig két héten belül vizsgálják felül. Ismét vöröskeresztes önkéntesek segítik a balatoni strandolók ellátását. A balatoni elsősegélynyújtó szolgálat augusztus 20-áig látja el a fürdőzőket a tó déli partján. 7 település, 10 strandján. A program működéséhez bárki hozzájárulhat a 1359-es adományvonal hívásával, vagy az adomány szó SMS-ben történő elküldésével 500 forinttal támogatható a program. Drogterjesztői hálózatot számoltak fel Bács-Kiskunvár megyében. Egy kecskeméti házaspár Spanyolországból futárszolgálattal rendelt marihuánát és kiterjedt hálózatot működtetett. A rendőrök kábítószert, több millió forint készpénzt, aranytömböket, értéktárgyakat és két luxusautót is lefoglaltak. Az ügyben 9 ember ellen javasoltak vádemelést. A hónap közepén rendezik meg a 29. Haydn Fesztivált Pápán. A budapesti vonósok közreműködésével zajló program sorában koncertek, kamarahangversenyek, zenetörténeti előadások várják az érdeklődőket az Eszterházi kastélyban és a zsinagógában. A július 17-i nyitó hangversenyen már hagyományosan a fesztivál sorszámának megfelelő 29. Haydn szimfóniát játssza el a zenekar. Megújult az éjszakai közösségi közlekedés, a legforgalmasabb útvonalakon sűrűbben közlekednek a járatok, és több éjszakai busz is indul a külső kerületek, valamint az agglomeráció felé. Éjszakai trollijárat közlekedik a belváros és az Őrs vezértere között. Spanyolországban júniusban több mint 1000-en haltak meg a hőség miatt. Ez az eddigi legmagasabb szám azóta, hogy 2015-ben elkezdték figyelni az összefüggést a halálozás és az időjárás között. A spanyol meteorológiai szolgálat szerint a dél-európai ország az elmúlt 65 év második legforróbb júniusát tudhatja maga mögött. A hónap legmagasabb hőmérsékletét 45,1 fokot Andalúziában mérték június 22-én. Helyenként heves viharokra, felhőszakadásra, jégesőre is számítani kell. Éjszaka 18-23, napközben 26-31 fok valószínű.
1: Az MTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Deák Ferenc híd nem hivatalos nevén az M0-ás autóút déli Duna hídja, Budapest legdélebbi Duna hídja. Az autóút ezen szakaszán, mely része az E60-as, E71-es és az E75-ös nemzetközi főútvonalaknak, naponta körülbelül 70 ezer jármű halad át. A főváros körüli gyorsforgalmi út gondolata már 1942-ben felmerült, de csak a 70-es évekre vált időszerűvé, amikor a városon áthaladó nemzetközi forgalom kezdett nagyobb méreteket ölteni, túlzott terhelést róva a Petőfi hídra és a hozzávezető utakra. Az M0-ás autóút nemzetközi jelentőségét az is mutatja, hogy a világban kedvezményes hitelt nyújtott az építéshez, így a Dunahíd elkészítéséhez is. Az összeg a teljes költség 35%-át tette ki.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az Expo 96 néven megrendezendő világkiállítás kapcsán került előtérbe az Infopark és környezete, mint a beruházás helyszíne. A világkiállítás ugyan elmaradt, ám a területfejlesztése nem. Ennek során épült meg a Lágymányosi, ma Rákóczi híd, valamint az Infopark és környezete, amely ma Budapest egyik legmodernebb és legújabb városrészének számít. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. 1945. január 16-án a visszavonuló német hadsereg a többi budapesti Dunahíddal együtt a Ferenc József hídat is felrobbantotta. A robbanó tölteteket a középső hídnyílásban helyezték el. A detonáció végül nem csak itt, hanem a befüggesztett részen túl a pillérekhez kapcsolódó konzolos szerkezetben is kárt tett. A parti nyílásokat áthidaló szerkezetek ugyan megsérültek, de a helyükön maradtak. A szovjet hadsereg alakulatai egy hónappal később megkezdték a megmaradt részek ponton híddal történő kiegészítését. A budai oldalon a szerkezet oly mértékben rongálódott, hogy a parti nyílást áthidaló darab az alsó rakpartra csúszott. Végül a pillérek felhasználásával sikerült megnyitni az ideglenes átkelőt, ami az ostrom után elsőként kapcsolta össze Pestet és Budát. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: az Opárt világhírű magyar-francia mestere. Vazarelli 120. Viktor Vazarelli lenyűgöző életmű kiállítása a Szépművészeti Múzeumban augusztus 16-áig. A kiállítás kiemelt támogatója az MVM és a PPG Trilak.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Véget ér a hőhullám, feloldja az egészségügyi dolgozók nyilatkozattételi tilalmát az egészségügyi minisztérium. Drogterjesztői hálózatot számoltak fel Bács-Kiskunvár megyében. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. A kormány döntött a 100 000 forintos iskolakezdési támogatásról, közölte a miniszterelnök Facebook oldalán. Magyar Péter azt írta, több 100 000 gyermek családja részesül az iskolakezdési támogatásban. A kormányfő részleteket csütörtökre ígért. Feloldja az egészségügyi dolgozók nyilatkozattételi tilalmát az egészségügyi minisztérium a Semmelweis nap alkalmából. Hegedűs Zsolt minisztere emellett utasította az országos kórházi főigazgatóságot, hogy a betegjogok tiszteletben tartásával nyissa meg a kórházakat a sajtó előtt. Az intézmények korlátozó belső szabályait pedig két héten belül vizsgálják felül. Ismét vöröskeresztes önkéntesek segítik a balatoni strandolók ellátását. A balatoni elsősegélynyújtó szolgálat augusztus 20-áig látja el a fürdőzőket a tó déli partján. 7 település, 10 strandján. A program működéséhez bárki hozzájárulhat a 1359-es adományvonal hívásával, vagy az adomány szó SMS-ben történő elküldésével 500 forinttal támogatható a program. Drogterjesztői hálózatot számoltak fel Bács-Kiskunvár megyében. Egy kecskeméti házaspár Spanyolországból futárszolgálattal rendelt marihuánát és kiterjedt hálózatot működtetett. A rendőrök kábítószert, több millió forint készpénzt, aranytömböket, értéktárgyakat és két luxusautót is lefoglaltak. Az ügyben 9 ember ellen javasoltak vádemelést. A hónap közepén rendezik meg a 29. Haydn Fesztivált Pápán, a budapesti vonósok közreműködésével zajló program sorában koncertek, kamarahangversenyek, zenetörténeti előadások várják az érdeklődőket az Eszterházi kastélyban és a zsinagógában. A július 17-i nyitó hangversenyen már hagyományosan a fesztivál sorszámának megfelelő 29. Haydn szimfóniát játssza el a zenekar. Megújult az éjszakai közösségi közlekedés, a legforgalmasabb útvonalakon sűrűbben közlekednek a járatok, és több éjszakai busz is indul a külső kerületek, valamint az agglomeráció felé. Éjszakai trolijárat közlekedik a belváros és az Őrs vezértere között. Spanyolországban júniusban több mint 1000-en haltak meg a hőség miatt. Ez az eddigi legmagasabb szám azóta, hogy 2015-ben elkezdték figyelni az összefüggést a halálozás és az időjárás között. A spanyol meteorológiai szolgálat szerint a dél-európai ország az elmúlt 65 év második legforróbb júniusát tudhatja maga mögött. A hónap legmagasabb hőmérsékletét 45,1 fokot Andalúziában mérték június 22-én. Helyenként heves viharokra, felhőszakadásra, jégesőre is számítani kell. Éjszaka 18-23, napközben 26-31 fok valószínű.
1: Az MTI híreit hallották.

szerkessze velünk kedvenc rádióját. Kövesse figyelemmel és értékelje zenéinket internetes oldalunkon, hogy még kellemesebb perceket szerezhessünk. www.klasszikradio.hu

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A Molnár-sziget Csepel és Soroksár között fekszik, és az itt létesített hajómalmokról kapta a nevét. A Zátony-szigeten valamikor legelők voltak, aztán rost termesztettek itt, ezt őrölték liszté, és az abból készült kenyeret árosították Budapesten a soroksári svábok. A nyaraló övezetnek számító szigetre hétvégén gyakran látogatnak kirándulók, kerékpárosok, evezősök, akik a városhoz közel keresnek pihenést és kikapcsolódást.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Induljon a nap a Klasszik Rádió 92.1-el és egy utazással a kultúra izgalmas világába. Tartalmas és érdekes beszélgetések az irodalom, a filmek, a koncertélet és a színházi világból, nyugalmat sugárzó zenékkel és aktuális közlekedési információkkal fűszerezve. Nyitány minden hétköznap 7 és 10 óra között itt, a Klasszik Rádió 92.1-en, Szerémi Nórával és Gaskó Balázzsal.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Petőfi híd jelenlegi helyére Budapesten már 1908-ban javaslatot tettek egy híd építésére, de az illetékes állami szervek akkor fontosabbnak tartották, hogy Óbudán létesüljön egy újabb átkelőhely. Az első világháború miatt a kérdés lekerült a napirendről, noha az igény továbbra is fennállt. Az építést végül az 1930. évi 11. törvény rendelte el. Utóbbiban határozták meg azt is, hogy a kormányzás jubileumának tiszteletére Horthy Miklós nevét kapja meg az építmény. A II. Világháború végén a visszavonuló német csapatok ezt az átkelőt is felrobbantották. Az újjáépítést követően azonban már az új, jelenleg is használt néven adták át a forgalomnak.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Szentpétervár egyik legnagyobb és leglátogatottabb múzeuma az Ermitázs, melynek elnevezése Nagy Katalin cárnőhöz köthető. A 460 szobával rendelkező múzeum évente 3 millió látogatót fogad, akiknek ahhoz, hogy a teljes gyűjteményt megtekintsék, pontosan 22 kilométert kell gyalogolniuk. Többek közt itt található Leonardo, Raffaello és Caravaggio több olajfestménye, de figyelmet érdemel a múzeum 15 ezer darabból álló fegyver és vért kiállítása is, melyet még Első Miklós cár alapított, főleg saját gyűjtésből. A múzeum külön érdekessége, hogy mintegy 50 macska tartja távol a ma már 4 millió darabból álló kiállítási tárgyaktól az egereket.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Ellen. Magyar Péter azt írta, több százezer gyermek családja részesül az iskolakezdési támogatásban. A kormányfő részleteket csütörtökre ígért. Feloldja az egészségügyi dolgozók nyilatkozattételi tilalmát az egészségügyi minisztérium a Semmelweis nap alkalmából. Hegedűs Zsolt minisztere emellett utasította az országos kórházi főigazgatóságot, hogy a betegjogok tiszteletben tartásával nyissa meg a kórházakat a sajtó előtt. Az intézmények korlátozó belső szabályait pedig két héten belül vizsgálják felül. Ismét vöröskeresztes önkéntesek segítik a balatoni strandolók ellátását. A Balatoni Elsősegélynyújtó Szolgálat augusztus 20-áig látja el a fürdőzőket a tó déli partján. 7 település, 10 strandján. A program működéséhez bárki hozzájárulhat a 1359-es adományvonal hívásával, vagy az adomány szó SMS-ben történő elküldésével 500 forinttal támogatható a program. Drogterjesztői hálózatot számoltak fel Bács-Kiskun vármegyében. Egy kecskeméti házaspár Spanyolországból futárszolgálattal rendelt marihuánát és kiterjedt hálózatot működtetett. A rendőrök kábítószert, több millió forint készpénzt, aranytömböket, értéktárgyakat és 2 luxusautót is lefoglaltak. Az ügyben 9 ember ellen javasoltak vádemelést. A hónap közepén rendezik meg a 29. Haydn Fesztivált Pápán, a budapesti vonósok közreműködésével zajló program sorában koncertek, kamarahangversenyek, zenetörténeti előadások várják az érdeklődőket az Eszterházi kastélyban és a zsinagógában. A július 17-i nyitó hangversenyen már hagyományosan a fesztivál sorszámának megfelelő 29. Haydn szimfóniát játssza el a zenekar. Megújult az éjszakai közösségi közlekedés, a legforgalmasabb útvonalakon sűrűbben közlekednek a járatok, és több éjszakai busz is indul a külső kerületek, valamint az agglomeráció felé. Éjszakai trollijárat közlekedik a belváros és az Őrs vezértere között. Spanyolországban júniusban több mint 1000-en haltak meg a hőség miatt. Ez az eddigi legmagasabb szám azóta, hogy 2015-ben elkezdték figyelni az összefüggést a halálozás és az időjárás között. A spanyol meteorológiai szolgálat szerint a dél-európai ország az elmúlt 65 év második legforróbb júniusát tudhatja maga mögött. A hónap legmagasabb hőmérsékletét 45,1 fokot Andalúziában mérték június 22-én. Helyenként heves viharokra, felhőszakadásra, jégesőre is számítani kell. Éjszaka 18-23, napközben 26-31 fok valószínű.
1: Az NTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Kolutko Mihálynak, az ungvári származású gerillaszobrásznak gyerekkorában lakhelyén lehetett fogni a Duna TV-t. Így első magyar barátai a 80-as évek legendás rajzfilm figurái lettek. Így örökítette meg a Főkukac, Mekelek, a Kockásfülű Nyúl vagy Süsű a Sárkány alakját. A Hattyú és a Batthyány utca találkozásánál található kis park peremén 2022. májusában többféle kutyaszobrot helyezett el a művész, utalva ezzel a Mátyás királyról szóló mesék egyik legnépszerűbbjére, az Egyszer volt Budán kutyavásár című mesére. Egy kosárban három kutyát, a peremen pedig még három különböző fajtájú kutyát kereshetünk meg. A gerillaszobrász a kistér közepén a járdalapba süllyesztve Mátyás király portréját is elhelyezte, utalva ezzel az igazságos királyra.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Zadar, vagy más néven Zara, Észak-Dalmácia legfontosabb városa az Adria szívében, egy földnyelven fekszik. Jelentős kikötőváros, illetve Dalmácia fővárosa 92 ezer lakossal, így nem véletlenül a környező régió adminisztratív, gazdálkodási, kulturális és politikai központja. Kivételes elhelyezkedése miatt a kőkor óta lakott település számos évszázados emlékkel. A napsütéses órák magas száma miatt a turisták által egyik leglátogatottabb tengerparti város. Alfred Hitchcock is nagyban hozzájárult a város legendássá válásához. 1967. májusában egy este a zadari naplementét csodálta, miközben egy italt kortyolt a tengerparton, és a következőket mondta. A zadari naplemente a világ legszebbje, és összehasonlíthatatlanul szebb, mint Floridában a Key West-i. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. 1990 őszén helyezték forgalomba az M0-as autóút 1/B, azaz a 6-os számú főút és az M5-ös autópálya közötti szakaszát. Ezen a déli részen két Dunahíd is épült. Az egyik a Deák Ferenc híd, más néven a Hárosi híd, ami a Duna főága felettivel át. Az akkori forgalomnagyság még nem indokolta a tervekben eredetileg szereplő 2x3 sávos autópálya megépítését, ezért az építők lényegében csak egy fél autópályát hoztak létre. Éppen ezért csak egy hídra volt szükség, amin elfért egy 2x2 sávos autóút, és amin szükség esetén kialakítható a 3 forgalmi sáv. Mivel mára jelentősen megváltozott az M0-as útgyűrű déli szektorának kihasználtsága, elkészítették a Deák Ferenc híd tükörképét, más néven az új Hárosi hidat.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A washingtoni Smithsonian Nemzeti Repülési és Űrkutatási Múzeum a világ legnagyobb repülőgépekből és űrhajókból álló gyűjteményével bír. Itt található többek közt a Wright fivérek 1903-as flyere, vagy az a gép, amely atombombát dobott Hiroshimára. Emlékezetes kiállítási tárgyai közé tartozik még az az űrruha, melyet Neil Armstrong és Buzz Aldrin viselt a Holdon. A bolygók felfedezése című tárlatán pedig megtalálható annak a Voyager űrszondának a másolata, mely eljutott már a Jupiterig, az Uranusig és a Szaturnuszig is.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Bethlen Gábor tér Budapest 7. kerületében, az Erzsébet városban található. A tér mai arculata csak az 1920-as évek végén alakult ki. Ekkor épült fel a Zsidó Hitközség Siketnéma intézete és a 3-as szám alatti bérház, mely 7 emeletével és mintegy 100 lakásával a főváros legnagyobb háború előtt épült ilyen jellegű épülete. Tetején a II. Világháború alatt néhány férőhelyes betonbunkert építettek, ahonnan az egész környező várost tűz alatt tudták tartani. A bunker ma is megvan.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Véget ér a hőhullám, feloldja az egészségügyi dolgozók nyilatkozattételi tilalmát az egészségügyi minisztérium. Drogterjesztői hálózatot számoltak fel Bács-Kiskunvár megyében. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. A kormány döntött a 100 000 forintos iskolakezdési támogatásról, közölte a miniszterelnök Facebook oldalán. Magyar Péter azt írta, több 100 000 gyermek családja részesül az iskolakezdési támogatásban. A kormányfő részleteket Facebook oldalán. Magyar Péter azt írta, több 100 000 gyermek családja részesül az iskolakezdési támogatásban. A kormányfő részleteket csütörtökre ígért. Feloldja az egészségügyi dolgozók.

0: 20-áig látja el a fürdőzőket a tó déli partján, 7 település 10 strandján. A program működéséhez bárki hozzájárulhat a 1359-es adományvonal hívásával, vagy az adomány szó SMS-ben történő elküldésével 500 forinttal támogatható a program. Drogterjesztői hálózatot számoltak fel Bács-Kiskun vármegyében. Egy kecskeméti házas pár Spanyolországból futárszolgálattal rendelt marihuánát és kiterjedt hálózatot működtetett. A rendőrök kábítószert, több millió forint készpénzt, aranytömböket, értéktárgyakat és 2 luxusautót is lefoglaltak. Az ügyben 9 ember ellen javasoltak vádemelést. A hónap közepén rendezik meg a 29. Haydn Fesztivált Pápán, a budapesti vonósok közreműködésével zajló program sorában koncertek, kamarahangversenyek, zenetörténeti előadások várják az érdeklődőket az Eszterházi kastélyban és a zsinagógában. A július 17-i nyitó hangversenyen már hagyományosan a fesztivál sorszámának megfelelő 29. Haydn szimfóniát játssza el a zenekar. Megújult az éjszakai közösségi közlekedés, a legforgalmasabb útvonalakon sűrűbben közlekednek a járatok, és több éjszakai busz is indul a külső kerületek, valamint az agglomeráció felé. Éjszakai trollijárat közlekedik a belváros és az Őrs vezértere között. Spanyolországban júniusban több mint 1000-en haltak meg a hőség miatt. Ez az eddigi legmagasabb szám azóta, hogy 2015-ben elkezdték figyelni az összefüggést a halálozás és az időjárás között. A spanyol meteorológiai szolgálat szerint a dél-európai ország az elmúlt 65 év második legforróbb júniusát tudhatja maga mögött. A hónap legmagasabb hőmérsékletét 45,1 fokot Andalúziában mérték június 22-én. Helyenként heves viharokra, felhőszakadásra, jégesőre is számítani kell. Éjszaka 18-23, napközben 26-31 fok valószínű.
1: Az NTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Kolutkó Mihály, a Kárpátaljáról ide települő, a szovjet múltat maga mögött hagyni kívánó művész, szovjet hősi emlékművet talált Budapest szívében, a Szabadság téren. Bár a Vörös Hadsereg 1991-ben kivonult Magyarországról, nyomuk és emlékük a mai napig része a városnak. Ezt a furcsa kettősséget fejezte ki a kis püspárnára helyezett usánka, szovjet-orosz téli katonai fejfedő miniszobra, amelyet 2019 végén helyezett el a Szabadság tér 15-ös számú ház előtti kerítésének tövében. Az egyik országgyűlési képviselő azonban, félreértelmezve a szobor üzenetét, nem sokkal a szobor kihelyezése után fogott egy baltát, és egy videóstáb szeme előtt leverte a helyéről a bronzusankát, és bedobta azt a Dunába. A szobrász visszavágott, méghozzá tőle várható módon. A megsemmisített szobor helyére egy úgynevezett reakciószobrot helyezett el. A balta egy formás díszpárnán kapott helyet, ugyanott és ugyanúgy, mint elődje, a megsemmisített usánka.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az 1983-ban megnyílt Almási téri szabadidőközpont felpesdítette a tér életét. Negyed századon át kiállításokat, előadásokat, koncerteket, táncházakat szerveztek, és programjaik egy része a térre is kiköltözött. A szabadidőközpont szolgált helyszínül az 1983-as Ki mit tud televíziós selejtezőhöz és döntőhöz, amiért megkapta a Magyar Televízió nívódíját. Az intézmény sikeres programjai közé tartozott a múltban Budapest egyik legnépszerűbb gyermekjátszóháza, a Kölyök Vár, és innen indult a Téka Táncház is. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A Párizs központi részén található Louvre Múzeumban ősi egyiptomi, ókori görög és római alkotásokat tekinthetünk meg, de láthatunk kiállított darabokat a középkori Európából, illetve a napóleoni Franciaországból. A Louvre egyik leghíresebb alkotása Leonardo da Vinci Mona Lisa című műve, ami előtt turisták tömege szokott állni. A párizsi Louvre első épülete a 13. században épült, melyet eredetileg kastélynak szántak. Az évek során folyamatosan átépített és funkcióját tekintve is folyamatosan változó Louvre volt vár, oklevéltár, királyi palota, fegyverraktár, de közszolgálati székhely is. Modern verzióját 1882-ben adták át a ma is megtekinthető üvegpiramissal, mely az épület előtt található. Az üvegépítményt Eoh Ming Pei, kínai származású építész alkotta meg. Az építéssel nem mindenki értett egyet. Sokak szerint elcsúfította a múzeum előtti klasszikus teret, mára azonban Franciaország egyik legnevezetesebb látnivalójává vált.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A Rossz Műalkotások Múzeumában az 1994-ben alapított MOBA, azaz a Museum of Bad Art gyűjteményét tekinthetik meg az érdeklődők. A Bostonban található múzeum különlegessége, hogy olyan alkotásokat vonultat fel, amelyek kiszorultak az esztétikus alkotások besorolás alól. A társalapító Mary Jackson úgy fogalmazta meg a kulturális intézmény koncepcióját, hogy azért vannak, hogy megünnepeljék azt, ha egy művész elbukik. A gyűjteményben ugyanis olyan képek szerepelnek, melyek esetében az alkotói folyamatba valami hiba csúszott, s így a készmű félre sikerülté vált. A Rossz Alkotások Múzeuma lassan látogatottabb intézménnyé válik, mint a klasszikus művészetet képviselő társai.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Budapest 18. kerülete 1950. január 1-én alakult két fő részből, Pest-Szentlőrincből és Pest-Szentimréből. A kerület címerét 1994-ben egységesítették. Rajta mindkét városrész névadó védőszentje is szerepel. A kerület területén található a Liszt Ferenc repülőtér, a főváros nemzetközi repülőtere, valamint az Országos Meteorológiai Szolgálat központi előrejelzője és a Központi Légkörfizikai Intézet is. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Gubacsi híd a Csepel-sziget egyik budapesti átkelője, ami a Ráckevei Dunaágon ível át a 21. és 20. kerület között. A Dunaágat az 1870-es években a folyamszabályozáskor árvízvédelmi célból töltéssel zárták el. Ezen a töltésen átbonyolódott az akkor még gyérforgalom a sziget és Pesterzsébet között. Ez volt az úgynevezett Gubacsi gát, amely nevét Erzsébet falva a későbbi Pesterzsébet dűlőjétől vette, ahol a gát feküdt. Amikor a soroksári Duna ágat az 1920-as évek folyamán ismét hajózhatóvá tették, a víziút alsó és felső torkolatánál hajózsilipek épültek, és a Gubacsi gátat elbontották. A Gubacsi híd abból a célból létesült, hogy a forgalom, amely annak előtte a gáton zajlott, zavartalanul folytatódhasson.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Véget ér a hőhullám, feloldja az egészségügyi dolgozók nyilatkozattételi tilalmát az egészségügyi minisztérium. Drogterjesztői hálózatot számoltak fel Bács-Kiskunvár megyében. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. A kormány döntött a 100 000 forintos iskolakezdési támogatásról, közölte a miniszterelnök Facebook oldalán. Magyar Péter azt írta, több 100 000 gyermek családja részesül az iskolakezdési támogatásban. A kormányfő részleteket csütörtökre ígért. Feloldja az egészségügyi dolgozók nyilatkozattételi tilalmát az egészségügyi minisztérium a Semmelweis nap alkalmából. Hegedűs Zsolt minisztere emellett utasította az országos kórházi főigazgatóságot, hogy a betegjogok tiszteletben tartásával nyissa meg a kórházakat a sajtó előtt. Az intézmények korlátozó belső szabályait pedig két héten belül vizsgálják felül. Ismét vöröskeresztes önkéntesek segítik a balatoni strandolók ellátását. A balatoni elsősegélynyújtó szolgálat augusztus 20